0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele. Harmadik rész. Hasonlóan az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is Isten szavának, feleségük maga viselete által, isteni szó nélkül is megnyeressenek, szemlélve a ti félelemben való fedhetetlen életeteteket. És ne a frizurátokkal, aranyékszerekkel, vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg szépnek látszani, a szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből, mert ez a szépség örökkévaló, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette széppé a régi idők szent asszonyait is, akik Istenben reménykedtek, és engedelmeskedtek az ő férjüknek. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezve őt, akinek gyermekei is lettetek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Hasonlóképpen a férfiak lakjanak értelmes módon együtt a feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet téve, mint akik örökös társaitok az életkegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Végül pedig éljetek egyetértésben, harmóniában, ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni. Szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek, legyetek együttérzők és alázatosak. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért. Sőt, ellenkezőleg, mondjatok áldást, tudva, hogy arra lettetek elhívva, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, és akar jó napokat látni, az tiltsa meg a nyelvét a gonosztól, és az ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjen jót. Keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein. Az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. És mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, aki csak számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Legyen jó lelkiismeretetek, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, mint gonosz cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezessen. Megöllettetve ugyan tesz szerint, de megelevenítetve szellem szerint, amelyben elmenve a tömlözben levő szellemeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, csak 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most két más szerint, mint bemerítkezés, ami nem a tesz szennyének a lemosása, hanem a jó lelkiismeret válasza Isten fele, a Jézus Krisztus föltámadása által, aki az Istennek jobbján van, fölmenve a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők is.
0: Péter első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét. És egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitézkatona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életemet nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor ez számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutás nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem. Az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, ahogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez alatt az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napot is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és meg is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utána egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni.
1: Amen. Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Péter apostol első levele, 4. rész. Mivelhogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek föl ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, az megszűnik a bűntől. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra levő időt. Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járva feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, tobzódásokban, iszákosságban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csodálkoznak is, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódva velük. Akik majd számot adnak annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdettetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint szellemben. A vége pedig mindennek közel van. Azért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandóak az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Legyetek egymáshoz vendégszeretőek, zúgolódás nélkül. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, Isten szavait szólja. Ha valaki szolgál, akkor azzal az erővel szolgáljon, amit Isten ad. Hogy mindenben Isten dicsőítessen a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökön örökké. Amen. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történne veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek majd. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek, és az Istennek szelleme, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. És ha az igaz is alig tartatik meg, hova lesz az istentelen és bűnös? Azért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hűteremtőnek, jót cselekedve.
4: Péter első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most, szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri itt a stúdióban, hosszú idő után, ez a pár hónap kihagyás után visszatér életképes rovatunk. Örülünk, hogy újra itt vagy.
2: Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és az Életképek Tinédzser Országból az mindig működik, csak néha van, hogy iskolai szünet van, vagy épp vihar van Tinédzser Országban, olyan vihar, hogy nem tudunk bemenni hóakadályok és egyéb akadályok miatt, akkor kimaradunk, és az életképek viszont folytatódnak.
1: Ez így van, ahogy mondod, az biztos, hogy Tinédzser Országban is vannak viharok, és vannak néha akadályozó tényezők, de minden esetre örülünk, hogy folytatódik ez a sorozatunk, és egy nagyon izgalmas témát hoztál a mai napra. Én egyébként úgy emlékszem, hogy amikor utoljára találkoztunk, akkor azt ígértük, hogy a szokásokról fogunk beszélgetni, miközben miután ma megérkeztél, azt mondtad, hogy van egy nagyon jó programod, aminek az a címe, hogy találd meg a saját hangod, és ez is a szokásokkal összefügg.
2: Egy rádióban mennyire fontos, hogy a megfelelő hangfrekvenciát megtaláljuk. A kedves rádió hallgató is addig tekeri az adás, addig tekeri a megfelelő potmétereket.
1: Vigyázz, hogy mit mondasz, amíg a pokseket meg nem találja.
2: Míg meg nem találja az általa kiválasztott rádiónak a csatornáját. Most elkezdtem diákoknak, főleg 7.-8.-osoknak kimondottan ilyen témában segíteni, hogy nem lehet úgy pályát választani, hogyha nem is ismerem magamat, és nem tudom azt, hogy mi is az egyáltalán az én saját hangom. És ez lett a fantázia neve a programomnak most, hogy találd meg a saját hangod. Ebben sokat segített a életed legfontosabb 6 döntésében Senkovej, amit a harmad kiadó adott ki könyvet, és ebből szeretnék néhány dolgot így megosztani a kedves rádió hallgatóval, hogy hogyan találjuk meg a saját hangunkat. Érdekes párhuzamot találtam, hogy a Bibliában is van olyan személy, aki keresi a saját hangját, és van olyan, akit össze is kevernek, mint hogyha más hangján szólna. Ez Keresztelő János, akiről megkérdezik, hogy te vagy Jézus, a Messiás, és azt mondja, hogy nem, én a pusztában kiáltó hang vagyok. És ő tudta, hogy ő kicsoda, és tudta azt, hogy ki nem. És ma a fiatalok néha másnak a hangját szeretnének megszólalni. Vannak ilyen műsoraink is, hogy eljátsszuk, mint hogyha másképp tudnánk énekelni. De én 4 dolgot írtam össze, hogy mi szükséges egy sikeres pályaválasztáshoz. Szükségem van önismeretre, milyen vagyok én, hogy működök, mik az erősségeim, mik a szenvedélyem. Ismernem kell, mire van szükség és kereslet a környezetemben, milyen lehetőségek, adottságok, elérhető erőforrások vannak a közelemben, és mi az, amit hosszú távon el tudok képzelni, mint életfeladatot, ami örömmel tud eltölteni, inspirál, és amiben ki tudok teljesedni. És hogy hogyan találom meg ebben a saját hangomat, a könyv 4 területet említ, és azt mondja, hogy ennek a 4 körnek a közös meccéspontjában lesz a saját hangunk, miben vagyok tehetséges, miért tudok lelkesedni, mire van szükséglet, és mit diktál a lelkiismeretem.
1: Érdekes ez a 4 pont, illetve az is, hogy a pályaválasztás aspektusából közelítjük most ezt meg, miközben ugye azért a tinédzsereknek és a fiataloknak mindig óriási kérdés ez az önmaguk megtalálása, valahol ebben is segítséget nyújt, hiszen hogyha valóban önazonos valaki, és tisztában van a saját értékeivel, tehetségével, erősségeivel, akkor fog tudni majd ügyesen pályát választani.
2: Megdöbbentő, hogy nagyon sokan már az első pontnál megállnak, hogy miben vagyok igazán jó, semmiben. Tehát még az alapvető sikeres osztályokban is nehéz fölvállalnunk, lehet, hogy ez a magyar mentalitásból fakad, hogyha valamiben esetleg jó vagyok, vagy az átlagnál jobb vagyok. Más kutatók itt a tehetségnél megkülönböztetnek különböző tehetségeket, a zenei intelligenciától, a nyelvi intelligenciáig, a térbeli intelligenciáig, ami a térlátás segíti, főleg mérnököknek van rá szüksége. Hát én azért nem lettem jó gépész, mert a térlátásom abszolút hiányzik. Ugyanúgy megkülönböztetnek megkülönböztetnek belső intelligenciát, amikor saját magamat tudom elemezni, és megkülönböztetnek társas intelligenciát, hogy én a társak közötti szociális kapcsolataimban hogyan tudom megélni az adottságaimat. A tanulási stílusoknál beszéltünk olyanokról, akik egymással tudnak jól tanulni. Hát akinek a társas intelligenciája erős, az tud így társak között tanulni, és a zenei mellett beszélhetünk a matematikai vagy logikai intelligenciáról is, és beszélhetünk a nyelvi vagy nyelvi készségi intelligenciáról, ami megnyilvánul az adott nyelven vagy az idegen nyelvnek az elsajátításában. Például érvelés technika. Most már sokszor előjön érettségén is, hogy érvelniük kell pro vagy kontra, és ezt főleg azt tudja, akinek erős a nyelvi intelligenciája. És vannak olyan foglalkozások, amire meg ezek az intelligencia típusok nem árt, hogyha találkoznak, tehát, hogy akinek erős a nyelvi intelligenciája, abból akár jó ügyvéd is lehet, vagy tanár, vagy netalántán előadó területen. És van a vizuális vagy térbeli intelligencia, ez pedig a képzeletért felelős. Összefoglalnám a hétféle típust, amiről beszéltem. Tehát nyelvi intelligencia, ez a szóbeli és írásbeli kommunikációban valaki kiemelkedő. Logikai, ez a matematikai érvelés, logikai tudományos gondolkodás, és maga a tudománynak a megértését is segíti. Mozgási vagy kinesztikus intelligencia, erről még nem beszéltem. Ez a testünk érzékelése, és az a kifejezés, hogy táncban, tornában, bármiben hogyan fejezem ki magamat. Van az interpersonális, ez a társas intelligencia, hogyan reagálok mások szükségleteire, és van az intrapersonális, az egyénen belüli gazdag világból hogyan tudok meríteni, és a zenei vagy muzikális gondolatok megértése, ritmusérzék, zenei gondolkodásmód. Érdekes, hogy az intuíció, muzikalitás képessége nagyon összekapcsolódik. Állítólag az agykutatók azt mondják, hogy minél többet zenél valaki, annál kreatívabban tud mondjuk rajzolni, vagy annál jobban, tehát hogy egymást az intelligencia területek segítik, és a vizuális térbeli, ez pedig, hogy hogyan érzékelem, vagy hogyan képzelem el az adott helyzetet.
1: Tehát ez a 7 pont, amit felsoroltál, ez az úgynevezett 4-es pontunk első pontja, miben vagyok jó, ezt jó tisztázni. Tehát egyébként ez az egyik legfontosabb, azt gondolom, amit mondtál, hogy a fiatalokról van szó, akkor nekik tényleg fontos, hogy tudják azt, hogy ők miben jók, mi az erősségük. Hogyan tudnád ezt egyszerűen így a műsorunk végére lefordítani? Hogyan tudsz buzdítani egy fiatalt? Hogyan találja meg ő azt, hogy miben jó?
2: Csíkszentmihályi óta van egy ilyen kifejezésünk, hogy flow, és azt szoktam mondani, hogy mi az, amivel bele tudsz úgy temetkezni, hogy nem érzékeled az időt, nem érzékeled a fáradtságot, és csak csinálod, és még fel is tölt, és örömet jelent számodra. Akkor vagy flowban. Ezt a pozitív pszichológia használja ezt a kifejezést, de egy magyar professzorhoz, Csíkszentmihályihoz kapcsolható ez a flow vagy a kreativitás élményét így határozza meg.
1: Tehát abban vagyok jó, amiben örömömet lelem?
2: Abban vagyok jó, amiben örömömet lelem, mert úgy tudom csinálni, mint hogyha az az adottságomnak úgy a része lenne, hogy úgy fölismerem, hogy jé, az Isten engem erre alkotott. És a Bibliában látunk ilyen embereket, akik, amikor így keresik a saját hangukat, saját képességeiket, akkor az Isten ruházza föl különböző adottsággal vagy tehetséggel. Gondoljunk a Szentsátor építésére, és azt olvassuk, hogy Bésáielt és Aholiábot az Isten lelke betölti bölcsességgel, hogy mindenféle takácsmesterséghez, ezüstmesterséghez, aranyművességhez értsenek, ami a Szentsátorhoz kell. És azt szoktam a fiataloknak hangsúlyozni, hogy az a terület, amiben már eddig valami élményt szereztél, azokat írd össze először. Uh-huh. Ne azt, amiben teljesen nulláról kezded az építkezést.
1: Találd meg a saját hangod, innen indultunk, és eljutottunk egészen az első pontig, hogy miben vagyunk igazán jók, nem csak a fiataloknak egyébként, hanem az idősebbeknek is ajánlott, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk. Köszönöm a mai gondolatokat, folytassuk innen jövő héten.
2: Folytassuk ott, hogy mire van szüksége a környezetemnek, ez lesz a következő témánk.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik. reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
5: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét, és egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy az én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitézkatona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életemet nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, ő nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor ez számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutásra nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem. Az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, hogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napot is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és ne is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni.
4: Amen. Szól a Biblia.
0: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
4: Részletek a Szentírásból. A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, 5. rész. A köztetek levő presbitereket kérem, én a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese, hogy legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. Gondot viselve arra, nem kényszerből, hanem örömmel. És nem is nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Nem is úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteteken, hanem mint példaképei a nyájnak.
5: Tennem egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni.
4: Amen. Szól a Biblia.
0: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
4: Részletek a Szentírásból. A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, 5. rész. A köztetek levő presbitereket kérem, én a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese, hogy legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. Gondot viselve arra, nem kényszerből, hanem örömmel. És nem is nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Nem is úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteteken, hanem mint

0: se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni. Amen.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: Péter apostol első levele, 5. rész. A köztetek levő presbitereket kérem, én a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese, hogy legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. Gondot viselve arra, nem kényszerből, hanem örömmel. És nem is nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Nem is úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Hasonlóképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig engedelmeskedjetek egymásnak. Öltözzétek föl az alázatot, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy fölmagasztaljon titeket majd annak idején. Minden gondotokat vessétek ő rá, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok és vigyázatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit tudjon elnyelni. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő testvéreiteken is ugyanazok a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Szilvánus által, aki amint gondolom, hű testvéretek, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, amelyben álltok. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, aki Krisztusban vagy.
1: Péter első levelének 5. része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez volt
3: a Reggeli Kávé Mellé.
1: Reggeli Kávé Mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét. És egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitéz katona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életem, mert nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor a számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutás nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem. Az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, ahogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez alatt az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napot is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és meg is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni.
1: Amen. Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele. Első rész. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában, kegyelem és békesség adasson nektek, bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és az Isten félelemhez szükséges, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával hívott el, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítsatok, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedet mellé ismeretet, az ismeret mellé önuralmat, az önuralom mellé pedig tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé pedig testvérek fele való hajlandóságot, a testvérek fele való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfelejtette a régi bűneiből való megtisztulását. Azért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem botránkoztok meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök királyságába való bemenetel. Ezért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok már ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek szüntelen titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált történeteket mesélünk nektek, és nem így ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a fenséges dicsőség, ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt voltunk vele a Szenthegyen. És igen biztos nálunk a prófétai szó is, amelyre jól teszitek, ha odafigyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnal csillag kel föl szívetekben. Tudván először is azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak az Istennek szent emberei.
0: Péter második levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Péter apostol második levele. Második rész. Voltak pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadják, és önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Sokan követik majd őket ezekben a gonosz dolgokban. Mások pedig miattuk fognak sok rosszat mondani az igazság útjáról. Ezek a hamis tanítók mindenféle hazugságot kitalálnak, hogy kihasználjanak benneteket, mert csak a pénzetek kell nekik. Azonban Isten már régóta ítéletet hirdetett fölöttük, és biztos pusztulás vár rájuk. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítva, a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fönntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítva el az istentelenek világát, és a Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például téve azokra nézve, akik istentelenkedni fognak majd, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert az igaz, azok között lakva, a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr az istenfélőket is a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetése fönntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követve tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat nem rettegik káromolni. Pedig az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Ezek a hamis tanítók viszont gonosz dolgokat mondanak azokról, amiket nem is ismernek. Úgy viselkednek, mint értelmetlen vadállatok, akik gondolkodás nélkül követik ösztöneiket, és csak arra valók, hogy megfogják és levágják őket. Igen, ezek a hamis tanítók is hasonló módon fognak elpusztulni. Most sok ember szenved miattuk, de egyszer majd ők is szenvedni fognak. Ez lesz a büntetésük mindazért, amit tettek. Élvezik, ha mindenki szeme láttára gonoszságot követhetnek el. Olyanok, mint a piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. Ezek a hamis tanítók letértek a jó útról, és eltévedtek. Úgy jártak, mint Bálám próféta, aki Bosor fia volt, szerette volna megkapni a pénzt, amit a gonoszságáért ígértek. De egy szamár azt mondta neki, hogy amit tesz, ellenkezik Isten törvényével. Igen, valóban egy közönséges teherhordó szamár szólt hozzá emberi szóval, pedig egy szamár általában nem tud beszélni, így azonban mégis megakadályozta, hogy a próféta ostobaságot tegyen. Ezek a hamis tanítók olyanok, mint a kiszáradt források, és mint a felhők, amiket a vihar kerget. A legsűrűbb sötétség vár rájuk. Olyan dolgokkal dicsekesznek, amiknek semmi értelme sincs. Rossz útra vezetik az embereket, főleg azokat, akik csak nem piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. Ezek a hamis tanítók letértek a jó útról, és eltévedtek. Úgy jártak, mint Bálám próféta, aki Bosor fia volt, szerette volna megkapni a pénzt, amit a gonoszságáért ígértek. De egy szamár azt mondta neki, hogy amit tesz, ellenkezik Isten törvényével. Igen, valóban egy közönséges teherhordó szamár szólt hozzá emberi szóval, pedig egy szamár általában nem tud beszélni, így azonban mégis megakadályozta, hogy a próféta ostobaságot tegyen. Ezek a hamis tanítók olyanok, mint a kiszáradt források, és mint a felhők, amiket a vihar kerget. A legsűrűbb sötétség vár rájuk. Olyan dolgokkal dicsekesznek, amiknek semmi értelme sincs. Rossz útra vezetik az embereket, főleg

0: megkapni a pénzt, amit a gonoszságáért ígértek. De egy szamár azt mondta neki, hogy amit tesz, ellenkezik Isten törvényével. Igen, valóban egy közönséges teherhordó szamár szólt hozzá emberi szóval, pedig egy szamár általában nem tud beszélni, így azonban mégis megakadályozta, hogy a próféta ostobaságot tegyen. Ezek a hamis tanítók olyanok, mint a kiszáradt források, és mint a felhők, amiket a vihar kerget. A legsűrűbb sötétség vár rájuk. Olyan dolgokkal dicsekesznek, amiknek semmi értelme sincs. Rossz útra vezetik az embereket, főleg azokat, akik csak nem régen távolodtak el a bűnben élőktől. A hamis tanítók ezt azzal érik el, hogy kihasználják az emberek gonosz kívánságait. Szabadságot ígérve nekik, holott ők maguk a romlottság rabszolgái. Mert akit valaki legyőzött, az annak rabszolgájává lett. De ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülték, és ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő későbbi állapotuk gonoszabbakká lett az elsőnél. Jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismerve elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebb visszatért saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fürdőjébe.
1: Péter második levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.
5: I've heard all the stories.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele, harmadik rész. Ez én már második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk, az apostolok által között parancsolatáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt a teremtés kezdetétől fogva. Azért, mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel lett elborítva és elveszett, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által kíméltettek meg, tűzve tartatva fönn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszantűr értünk, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve fölbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok mind megégnek. Mivel hogy azért mindezek fölbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzve borulva fölbomlanak, és az anyagi világ is égve mind megolvad. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azonban amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, de a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudva mindezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
0: Péter második levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sanc.
2: A következő percekben a Vezető jelleme című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
3: Megállapításra szeretném kezdeni ezt a tanítást. Semmi vezetés nélkül
4: nothing happens.
3: Semmi nem történik.
4: I mean, just practically, even what we just experienced doesn't happen without leadership.
3: Hogyha megnézzük azt, hogy mi történt itt az előző percekben, semmi nem történt volna, nem lett volna vezető.
4: And everybody in the group, and particularly Julia would say, well, yeah, but the Holy Spirit was leading.
3: És mindenki itt a csoportban, és különösen Julia vezette ezt a dolgot, de hát alapvetően a Szent Szellem vezette természetesen. De hát ez is egy mindenki szükséges hozzá.
4: You became the instrument through which he was leading.
3: A Szent Szellem mint hangszereket használ bennünket, hogy vezessünk.
4: We cannot shy away from the necessity of leadership. We can't.
3: Nem lehetünk túlságosan szemérmesek vagy bátortalanok ahhoz, hogy ne vállaljuk el a vezetésnek a felelősségét, és az élet minden területén szükséges vezetés.
4: Which is the environment of empowering.
3: Ebben a légkörben, amit az imént megtapasztaltunk, az erővel való felruházásnak a légkörében.
4: It's one of the most important commodities or elements that must accompany leadership.
3: Az egyik legfontosabb dolog az a csoportos vezetés.
4: I want to talk to you about the importance of being an encourager, receiving encouragement, and building an atmosphere of an empowerment.
3: Szeretnék beszélni nektek arról, hogy hogyan lehet felépíteni ennek a légkörét és a vezetésre bátorítani az embereket.
4: One of the commodities in life that most people can't get enough of is encouragement.
3: Az egyik olyan dolog, amire szükségünk van, és amit nem kapnak az emberek napjainkban elég kellő mennyiségben, az a bátorítás.
4: Our ego is never so intact that one can't find a hole in which to plug a little praise.
3: Az énünkben mindenkinek ott van az igénye arra, hogy egy kis bátorítás, dicséretet kapjon.
4: Compliments or praise, encouragement by its very nature.
3: De az összetevői a bátorításnak és a dicséretnek
4: highly biodegradable.
3: Azok nagyon nagy mértékben
4: biodegradable.
3: Tehát nagy mértékben ilyen biológiailag lebonthatóak, tehát könnyen bomlanak maguktól. És miután ilyesmitben részesülünk, órák vagy napok múlva ez semmivé lesz, elmúlik. Ezért van szükségünk arra, hogy időről időre másikat használjunk, újra kapjunk bátorítást.
4: Without question, the church environment, by and large, is not always associated with an environment of empowerment and encouragement.
3: Nem is kérdés az, hogy a gyülekezet nem mindig az a hely, ahol túlságosan sok bátorítást vagy buzdítást kapná.
4: If you're the exception, some of you are looking at me with a strange face.
3: Néhányan olyan furcsán néztek rám.
4: If that's not true in your environment, it's because you're doing something.
3: Hogyha ez nem igaz a te környezetedben, akkor ott van valami, ami nem engedte meg ezt a negatív tendenciát oda bejönni.
4: In other words, it's the leadership's job to create the kind of culture that you want within your church.
3: A vezetők felelőssége az, hogy egy olyan légkört hozzanak létre a gyülekezetben, ami ilyen bátorító.
4: If the culture is critical, if it's
3: és ha a környezetedben lévő kultúra az ilyen kritikus,
4: pardon? Yeah, judgmental,
3: kritikus vagy megítélő,
4: heavy,
3: nehéz,
4: There are things that can be done to change that environment.
3: Akkor vannak olyan dolgok, amit meg kell tenni azért, hogy ez a légkör
4: megváltozzon.
3: És a vezetőségnek életbevágóan fontos szerepe van abban, hogy ez megtörténjen.
4: Az én
3: háztartásomban, családomban én vagyok a felelős azért, hogy milyen a légkör, amiben élünk.
4: And sometimes I fail miserably.
3: Időnként ezt nagyon zavarosnak érzem, vagy bántónak. Amikor nem vagyok fent érzelmileg, akkor az egész családom megérzi, átéli ezt.
4: And through the years now, they're much more inclined to let me know.
3: És az elmúlt években most már egyre inkább tudomásomra tudják ezt hozni.
4: Dad, what's wrong with you?
3: Papa, mi a baj veled?
4: And that atmosphere that I bring with me impacts the entire household.
3: És abban azt a légkört, amit én magamban hordozok, az befolyásolja az egész családot.
4: The atmosphere you bring with you affects the atmosphere of where you are.
3: Az a légkör, amit magadban hordozol, befolyásolja annak a környezetnek a légkörét, amiben benne vagy.
4: Thank God we serve someone who loves to empower.
3: Hála Istennek olyan valakit szolgálunk, aki szeret bátorítani bennünket.
4: We were sitting here at the early part of our worship time. I was a little bit overwhelmed emotionally.
3: És amikor itt ültünk a dicsőítés ideje alatt az első percekben érzelmileg teljesen elborított engem.
4: Because I could sense his empowering, his coming to want to embrace us, to give us courage to be able to accomplish what he wants us to do.
3: Az Úr szeretete, és az, ahogyan átölelt és magához ölelt bennünket, hogy felruházzon erővel, ami szükséges ahhoz, hogy jó vezetőkké tudjunk válni.
4: There's a huge enemy to an empowering environment, and that enemy is insecurity.
3: Van egy nagy ereje ennek a bátorító környezetnek, légkörnek, ami ezt próbálja megakadályozni, az pedig a bizonytalanság.
4: Insecurity is a great retardant. It's a hindrance to giving encouragement.
3: Bizonytalanság az az akadálya lehet a bátorításnak.
4: It becomes extremely difficult to praise or encourage others if we are insecure or threatened by them.
3: Nagyon nehéz lehet valakit bátorítani vagy dicsérni, miközben mi tartunk tőle vagy félünk tőle.
4: And this becomes a principle of life that we can never give what we ourselves have not received.
3: Ez egy alapelve az életünknek, hogy nem tudunk olyasmit átadni másoknak, amit mi magunk nem kaptunk meg.
4: Your own background and where you've come from.
3: Gondoljatok csak bele abba a háttérbe, ahonnan ti jöttetek.
4: Think for a few minutes of the background of your home.
3: Gondolkozzatok el egy kicsit a korábbi otthonotoknak a légkörén.
4: You lived under and you lived with.
3: Az édesapátokról, édesanyátokról, akikkel együtt éltetek.
4: What was the general environment of that home, and what were the quality or the nature of the
3: words that they spoke to you? Mi volt az általános légköre annak az otthonnak, amiben éltetek, és milyen módon, hogyan szóltak, viszonyultak hozzátok?
4: My wife and I deal frequently with couples.
3: A feleségem és én gyakran foglalkozunk párokkal.
4: We often see the negative environment from which those couples came from out of their
3: gyakran látjuk azt, hogy az a háttér, ahonnan a pár tagjai jöttek a korábbi otthonaik.
4: And very often subconsciously they recreate the same environment that they came from with each other.
3: És nagyon gyakran tudat alatti módon magukkal hozzák azokat a negatív hatásokat, amiket a korábbi otthonaikban láttak, tapasztaltak, átéltek.
4: On a scale of 1 to 10, how much encouragement did you receive as a young boy, as a young girl growing up in your home?
3: Csak gondolj bele és pontozd 1-től 10-ig, hogy mekkora volt a bátorításnak, buzdításnak a mértéke, amit te az otthonotokban kaptál a szüleidtől.
4: What were the nature of the words that you heard spoke to you by those two persons who were most important in your life?
3: Milyen természetűek voltak azok a szavak, amit attól a két szemétől kaptál, akik annak idején a legjelentősebb személyek voltak az életedben, az apától, az anyától? Fiam, büszke vagyok rád,
4: I love you.
3: Szeretlek téged.
4: I believe in you.
3: Hiszek benned, bízok benned.
4: If you're a young girl to hear the words out of your dad's mouth saying you're
3: hogyha egy fiatal lány vagy, és azt hallod az édesapádtól, hogy te vagy a legszebb lány az egész világon.
4: You are so precious to me. You're the apple.
3: Annyira drága vagy nekem. Te vagy a szemem fénye.
4: See, those kinds of words fill our emotional tank as a young boy, as a young girl.
3: Ezek a fajta beszédek, kijelentések feltöltenek bennünket fiatal fiúként, lányokként, bátrabbakká, bátrakká, és megelégedetté tesznek bennünket. És valami olyat tesznek be a mi személyiségünkbe.
4: That identity becomes a positive quality where we look at life that we can succeed.
3: Hogy elkezdünk úgy tekinteni az életre, hogy meg tudjuk csinálni a dolgokat, győztes életet tudunk élni.
4: On a scale of 1 to 10, where would you put that kind of environment for yourself?
3: Egy 1-től 10-ig tartó skálán hova tudnád tenni magad a korábbi szülői hátteredben ilyen szempontból?
4: It becomes important for us to look at that reality.
3: Fontos számunkra az, hogy szembesítsük magunkat ezzel a valósággal.
4: It's a very important source of empowerment and encouragement and inspiration for our life.
3: Mert ez egy nagyon fontos forrása annak a bátorításnak, támogatásnak, ami az életünkön van.
4: And if you say, well, on a scale of 1 to 10, mine was a 1.
3: Te azt mondod, hogy hát az én esetemben ezen a skálán én mondjuk egyes helyzetben voltam.
4: I didn't hear those kinds of words. I heard many other things.
3: Nem hallottam
4: like,
3: ilyen szavakat, hanem sok olyat hallottam például, hogy
4: you're stupid.
3: Te buta vagy, ostoba vagy.
4: Right.
3: Nem tudsz semmit sem jól csinálni.
4: What's wrong with you?
3: Mi baj van veled?
4: I'm sorry I ever had you.
3: Sajnálom, hogy egyáltalán te vagy a gyermekem, hogy te vagy nekem.
4: There are words and things that cut so deep into us creates a negative environment that we carry within ourselves.
3: Lehetnek olyan szavak is, amik mélységesen sértenek bennünket, és amiket magunkkal hordozunk, magunkban cipelünk életünk teljes
4: formán. There's a power in God to break that environment, to change the atmosphere within which you live.
3: És van Istennek arra hatalma és ereje, hogy megtörje ezeknek a beszédeknek az erejét benned.
4: And it doesn't matter what's happening on the outside. It could be sunny out there, but inside you it's raining and cloudy.
3: És független attól, hogy milyen világosság és napsütés van körülötted, a bensődben mégis felhők vannak és borús minden.
4: See, we tend to try to encourage the opposite. When it's raining and cloudy outside, we always say, oh, but the sun is shining somewhere.
3: Tudjátok, amikor kint olyan borús idő van, vagy rosszul állnak a dolgok, akkor szoktuk azt mondani, hogy hát bátorítjuk egymást, hogy tudod, a nap most is süt valahol. Ljubljanában például mostanában állandóan köd van, alig látjuk a napot.
4: But many people carry an atmosphere where it's cloudy within themselves. It's raining all the time. They're sad and they're depressed.
3: De sok embernek a belső életében is állandóan felhős, borult az ég, és köd van, és állandóan deprimáltak, és szomorúak belül. De
4: by the very essence
3: szava,
4: of what he is, he can break into that storm within you.
3: Az ő szava és az ő benne lévő erő az képes megtörni azt a vihart, ami benned dúl.
4: He can speak to the storm, cause it to stop.
3: Ő tud szólni a viharhoz és le tudja állítani azt.
4: And he can turn that gloom into sunshine.
3: És meg tudja ezt a ködös, sötét állapotot változtatni
4: napsütésessé.
3: Hogyha képes vagy meghallani azt a bátorítást, ami őtőle jön.
4: You've got to hear his word. I believe in you. You are my son.
3: Meg kell hallanod, amikor azt mondja neked, hogy hiszek benned, te az én fiam vagy.
4: Encouragement has the ability to be able to give courage, to inspire, to give confidence.
3: A bátorítás, amit ilyen módon megkapsz, azt tesz téged képessé arra, hogy másokat bátorítsa.
4: There are very few people who can thrive or succeed without that kind of atmosphere being given to them or provided for them.
3: És nagyon kevés olyan személy van, aki sikeres életet tud élni anélkül, hogy ilyen bátorítást kapna, vagy ilyen légkörben élne.
4: Synonyms for encouragement would include to embolden. To make strong,
3: hogy erőssé tegyen, hogy biztonságba helyezzen.
4: What is the antonyms for encouragement?
3: Mi a hogyan tudunk behatolni ebbe a fajta bátorításba, vagy mi az előszobája? Az erőnek az erőtlenség.
4: Instead of being reassured, you are unsure.
3: Ahelyett, hogy bizonyos lennél dolgokban, bizonytalan vagy.
4: And it's not a very good place to be in leadership when someone doesn't have strength and is unsure.
3: Nem egy jó állapot az, ha valaki vezető pozícióban van, és nem maga biztos, hanem bizonytalan.
4: You will feel that many times.
3: Lehet, hogy úgy érzed sokszor.
4: I feel it often.
3: Én is gyakran így érzem.
4: But I know that there is a source that I'm connected with.
3: De tudom, hogy van egy olyan forrás, amivel kapcsolatban állok.
4: Who gives reinsurance?
3: Aki ad nekem magabiztonságot, aki ad nekem erőt.
4: Who gives courage to face what I need to face and
3: aki ad bátorságot ahhoz, hogy szembenézek azzal, amivel szembe kell néznem, és hogy ki tudjak tartani vezetőként.
4: The power behind a positive attitude cannot be overstated.
3: Nem lehet überelni azt az erőt, ami a magabiztonságból, a stabilitásból ered.
4: Whatever dimension we are to be able to create that kind of environment, the culture for which we have responsibility.
3: Tehát a felelősségünk van abban, hogy a kultúrámunktól függetlenül a gyülekezetben meg tudjuk ezt a légkört teremteni.
4: Also, don't ever underestimate the power of a negative environment.
3: És nem szabad alulbecsülnötök, viszont a negatív környezetnek a hatásait és erejét sem. Egy olyan világban élünk, ami szeret kritizálni.
4: I need to apologize to all of our creation friends on behalf of our Slovenian nation.
3: Bocsánatot kell kérnem a szlovén nemzettől.
4: Speaking with Jelko during the break.
3: Beszélgettem Zselkóval tehát beszélgettem Zselkóval a szünetben és Horvátországban és Szlovéniában sok probléma van.
4: How often we hear the phrase ah te Horváti.
3: És milyen gyakran hallom én azt otthon Szlovéniában, hogy ah ezek a horvátok.
4: And I would imagine it might be similar in your environment ah te Szlovénci.
3: És el tudom képzelni, hogy a horvátoknál meg az van, hogy ah ezek a szlovének.
4: Sorry. They understand it's important.
3: Ők értik, ez a lényeg.
4: I think particularly in our cultures in the Balkans, I would say Slovenia, Croatia, Serbia.
3: Azt hiszem, hogy különösen a Balkánon ez a három nép, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, itt különösen erős a kritizálás.
4: We all lived in an environment that never allowed or would honor individual expression or initiative.
3: Ami sohasem teszi lehetővé, hogy kifejezzük a mozgató azokat a dolgokat, amik befolyásolnak bennünket.
4: No, you had to keep them down, keep them in a position of subjection.
3: Tehát alacsonyabb szinten kell, hogy tartsad a véleményedet vagy gondolataidat.
4: And it's so stifling for the human spirit to be kept in that kind of a subjective position.
3: És ez annyira nehéz az emberi személyiség számára, hogy ilyen szubjektív pozícióban maradjon.
4: God wants to break that yoke off of our nations.
3: Isten le akarja törni ezt az igát a nemzeteinkről.
4: He wants to break that yoke off of our homes.
3: Le akarja törni ezt az otthonunkról.
4: He wants to break that yoke off of our churches.
3: És le akarja törni ezt az igát a gyülekezeteinkről is.
4: And he wants to fill them with an empowering and encouraging environment.
3: És be akar tölteni bennünket egy bátorító, buzdító környezettel, légkörrel.
4: Because without it, leadership can't function. Without it, individuals cannot function to their best.
3: Mert a vezetőség és az egyének sem tudják a legjobbjukat teljesíteni enélkül. Szerbia, itt különösen erős a kritizálás.
4: We all lived in an environment that never allowed or would
3: környezetben
4: honor individual expression or initiative.
3: Ami sohasem teszi lehetővé, hogy kifejezzük mozgató azokat a dolgokat, amik befolyásolnak bennünket.
4: No, you had to keep them down, keep them in a position of subjection.
3: Tehát alacsonyabb szinten kell, hogy tartsad a véleményedet vagy gondolataidat.
4: And it's so stifling for the human spirit to be kept in that kind of a subjective position.
3: És ez annyira nehéz az emberi személyiség számára, hogy ilyen szubjektív pozícióban maradjon.
4: God wants to break that yoke off of our nations.
3: Isten le akarja törni ezt az igát a nemzeteinkről.
4: He wants to break that yoke off of our homes.
3: Le akarja törni ezt az otthonunkról.
4: He wants to break that yoke off of our churches.
3: És le akarja törni ezt az igát a gyülekezeteinkről is.
4: And he wants to fill them with an empowering and encouraging environment.
3: És be akar tölteni bennünket egy bátorító, buzdító környezettel, légkörrel.
4: Because without it, leadership can't function. Without it, individuals cannot function to their best.
3: Mert a vezetőség és

0: Hogy tartsad a véleményedet, vagy gondolataidat.
1: And it's so stifling for the human spirit to be kept in that kind of a subjective position.
0: És ez annyira nehéz az emberi személyiség számára, hogy ilyen szubjektív pozícióban maradjon.
1: God wants to break that yoke off of our nations.
0: Isten le akarja törni ezt az igát a nemzeteinkről.
1: He wants to break that yoke off of our homes.
0: Le akarja törni ezt az otthonainkról.
1: And he wants to break that yoke off of our churches.
0: És le akarja törni ezt az igát a gyülekezeteinkről is.
1: And he wants to fill them with an empowering and encouraging environment.
0: És be akar tölteni bennünket egy bátorító, buzdító környezettel, légkörrel.
1: Because without it, leadership can't function. Without it, individuals cannot function to their best.
0: Mert a vezetőség és az egyének sem tudják a legjobbjukat teljesíteni enélkül.
1: How do you build an atmosphere of encouragement and commitment?
0: Hogyan tudod felépíteni a bátorításnak, támogatásnak a légkörét?
1: Number one.
0: Először is.
1: Very important for a leader.
0: Nagyon fontos egy vezető számára.
1: You've got to learn to receive encouragement from God.
0: Meg kell tanulnod bátorítást elvenni, elfogadni Istentől.
1: And answer the question, who's for me? Answer the question, who's for me?
0: Válaszolj a kérdésre, ki teremtett?
1: Who's for me?
0: Ki az, aki értem van? Bocsánat. Tehát ki az, aki értem van? Ha Isten értem van, Isten velem van, ki tud a letellenem?
1: To receive encouragement from God is so dependent on your view of him.
0: Tehát annyira fontos, hogy hogyan tekintesz Istenre, milyennek látod őt.
1: Can anybody tell me what name Jesus gave to the Holy Spirit when he said, I'm going to leave and
0: meg tudjátok mondani, hogy milyen nevet adott, hogyan nevezte Jézus a Szent Szellemet, amikor azt mondta, hogy én elmegyek azért, hogy az a másik el tudjon jönni?
1: What's the name he gave to him?
0: Mi volt az a név, amit
1: Parakletos. Do you know what that word means?
0: Parakletosnak nevezte. Tudjátok, mit jelent ez a szó?
1: In Greek, literally, it means one.
0: Görögben szó szerint azt jelenti, hogy valaki.
1: It's one who's called alongside.
0: Valaki, aki el van ott melletted van.
1: Para means another. Para means another.
0: Para azt jelenti, hogy valaki mellett.
1: So it's another who comes alongside you.
0: Olyan valaki, aki melletted van.
1: And his primary job as a helper.
0: És az ő elsődleges foglalkozása, ténykedése az, hogy támogat téged.
1: Courage.
0: És bátorítással szolgál feléd, bátorítást oszt meg veled. Nem vagy egyedül.
1: How many leaders think that they're alone?
0: Hány vezető érzi úgy, hogy egyedül van? Éreztétek valaha magányosnak magatokat?
1: Whatever thing you may be. They usually say leadership is a lonely business.
0: Általában azt szokták mondani, hogy a vezetés az egy magányos ténykedés.
1: And there are challenges, there are difficulties.
0: És vannak kihívások, nehézségek.
1: Responsibility ends with you.
0: Amikor a felelősség végül is a tiéd.
1: But you've got to know the nature of the God and the nature of the Spirit who's been called to stand alongside of you.
0: De kell, hogy ismerd Isten, kell, hogy ismerd Isten természetét és azt a szemét, akit ő elküldött, hogy melletted veled legyen és támogasson téged.
1: God lives in an environment of courage and strength.
0: Mert Isten a bátorításnak és az erőnek a légkörében él.
1: For you and he has faith in you.
0: Ő hisz érted és hisz benned.
1: And in relating to him and knowing him, he wants that faith and that courage to transfer from his heart and spirit and nature to your heart, spirit and nature.
0: És a vele való kapcsolatban az ő szellemének a természetét osztja meg velünk.
1: You have to be a person who learns to receive encouragement from God.
0: Olyan személynek kell lenned, aki megtanul elvenni, átvenni bátorítást
1: Istentől. He's got to be your source. There will be many times when you won't be able to draw it from your environment.
0: Ő kell, hogy legyen az, aki megerősít téged a te helyzetedben.
1: I hope that's rare for you.
0: Én remélem azt, hogy
1: I hope you create an environment within your own community and your church and your relationships and friendships.
0: Hogy olyan légkört teremtetek a kapcsolataitokban, gyülekezeteitekben, otthonaitokban,
1: where encouragement, where praise, where compliments,
0: ahol a bátorítás, a dicsőítés, a támogatás, a megbecsülés az olyan gyors, olyan könnyen folyik és áramlik, mint egy köszöntés.
2: látszó,

0: It's basically a skill that we learn.
1: Ez alapvetően egy tanult képesség.
0: And it becomes a part of our life the longer that we associate with him and know his true nature.
1: És az életünkben ez attól válik természetessé, hogy megismerjük őt és kapcsolódunk ő hozzá.
0: We become a person who says I believe in you, we have faith for you and in you.
1: Olyan személyé válunk ettől, akik azt mondjuk másoknak, hogy hiszek érted, és hiszek benned, és bízom benned. A 2. Korintus első részéhez menjünk.
0: In verse 3, Paul basically sets the environment of the letter he's writing to them.
1: Harmadik versben itt betekintést nyerünk abba a légkörbe, ami Pál leveleiben van.
0: He's wanting to set the atmosphere.
1: Ő az elején le akar fektetni.
0: Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, or the God of all encouragement.
1: Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak vagy bátorításnak Istene.
0: It's the same Greek word that's translated comfort is the same word that's used for encouragement.
1: Vigasztalás, amit itt vigasztalásnak fordít, az ugyanaz a szó görögben, mint a bátorítás. Tehát az, hogy ott van melletted, támogat téged, és a te javadat akarja.
0: The idea here is he wants to empower, he wants to put a strength inside of us.
1: És az van ebben benne, azt is jelenti, hogy bennünk van és támogat minket. Ő Isten, ő minden erőnek, minden bátorságnak az Istene.
0: Who empowers us in all of our affliction,
1: aki
0: so that we may be able to give courage to those who are in any affliction with the courage with which we ourselves are encouraged by God.
1: Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba eseteket, azzal a vigasztalással, amelyen Isten vigasztal minket.
0: God gives me courage, he gives me strength, he gives me reassurance.
1: Pál azt mondja, hogy Isten bátorítást adott nekem, ő adott nekem biztonságot,
0: magabiztonságot.
1: És Pál továbbadja természetéből folyóan azokat a dolgokat, amiket ő is úgy kapott. Tehát Istennek a Pálnak a környezete, a bátorítás környezete azért jön ki belőle, mert benne is ez van. És amikor az ő közelébe kerültél, akkor ebbe a környezetbe kerülsz bele, és ez megerősít téged.
0: But a great leader
1: inspires
0: people to have confidence in themselves.
1: Inspirálja az embereket arra, hogy legyen bennük magabiztosság.
0: So you meet the Lord.
1: Tehát hogyan találkozol az Úrral?
0: And you trust him, right?
1: És bízol benne, igaz?
0: Got confidence in your leadership.
1: És ez a vezető voltodnak a biztonságát ez adja.
0: And you'll discover confidence growing in yourself.
1: És észreveszed azt, hogy a magabiztosság elkezd növekedni benned.
0: Why?
1: Miért?
0: Because he believes in you.
1: Mert ő hisz benned.
0: When you as a leader,
1: amikor vezetőként
0: make relationships with people,
1: kapcsolódsz emberekhez,
0: they express a confidence in you.
1: Akkor bizalmat fejeznek ki feléd.
0: The longer they hang around you,
1: minél hosszabb ideje tartoznak hozzád, annál inkább tudsz kiépíteni ő bennük saját magukban is magabiztonságot. És ez gyakran attól függ, hogy ez hogyan fejlődik ki bennük, amit mondunk nekik vezetőként. Meg kell tanulnotok, hogy elfogadjatok, átvegyetek Istentől bátorítást, és másodszorban kell, hogy megtanuljátok saját magatokat bátorítani. Mindannyian, akik itt vagytok ebben a teremben, őrültek vagytok. Mindenféle klinikai definíció szerint.
0: Every one of us in this room carry a conversation with ourselves every day.
1: Mindenki, aki itt van ebben a teremben, hordoz naponként bizonyos vitát magában.
2: I knew there was something strange about this church, but I just couldn't quite.
1: Tudom, hogy van valami különös ezekben a gyülekezetekben, de
2: there are several places in Scripture where in the New Testament, particularly with Jesus, he exposes.
1: Több hely az írásban, főleg az Új Szövetségben.
2: The conversations that people have with themselves.
1: Ami utal arra, vagy arról szól, hogy arról a beszélgetésre, hogy az emberek magukban beszélgetnek.
2: Reasoning within himself, he said, "Man, I have all these. Of all this wealth, all this increase, what shall I do? I'm going to tear down my old barns."
1: Emlékeztek arról a történetről, amikor Jézus arról az gazdag emberről beszél, akinek nagy termése volt, és magában azt mérlegelt, azon gondolkodott, hogy lerontom az eddigi magtáraimat, újakat építek, stb. Nem mondta ő ezt senkinek, csak magában ezen gondolkodott.
2: And Jesus exposes this inward thought life, and he says, "You fool, don't you know your life is required of you today?"
1: És Jézus azt mondta, hogy meg vagy, bolond vagy te, hát ma elveszik tőled a te életedet.
2: Your soul is required of you. What will those barns have any value to you?
1: És mi haszna lesz abból a te lelkednek, mindabból a gazdagságból, amit itt van a földön?
2: Remember the woman who had an issue of blood?
1: Emlékeztek a vérfolyásos asszonyra?
2: What does the Bible say?
1: Mit mond a Biblia?
2: She said to herself, if I could.
1: Ő azt mondta magának. Magában mondta ő is azt, hogy ha csak megérinthetem a ruhája szegélyét, a köntös a szegélyét, meggyógyulok. Figyeljétek meg a különbséget e között a két beszélgetés között, amit ezek az emberek magukkal végeztek. A magunkkal való beszélgetés a legveszélyesebbek közé tartozhat, amikben csak részünk lehet.
2: And it's the desire of the Holy Spirit to influence that internal conversation you have with yourself on a daily basis.
1: És a Szent Szellemnek a vezetése alá kell vinnünk ezt a magunkban zajló beszélgetéseket is.
2: He wants to interject that conversation with his truth.
1: Mert ő bele akar lépni ebbe a beszélgetésbe az ő igazságával.
2: As we digest it and take it into our thought life.
1: Ahogyan Isten beszédét emésztjük és befogadjuk a gondolatvilágunkba.
2: So that it becomes a part of our internal conversation.
1: Hogy az részévé váljon a belső magunkkal folytatott beszélgetésünknek. Hogy amikor a tükörben nézel, akkor ne annyira azon izgasd magad, hogy hogy nézel ki.
2: I have a daughter, she's 14 now, she sees every imaginable spot.
1: Hogy az én nekem például van egy 14 éves lányom, aki a minden, a legelképesztőbb kiütések, pattanások vannak az arcán, amit csak el tudtok képzelni.
2: Inject into that internal conversation.
1: És amikor ő a saját belső beszélgetésében
2: I'm beautifully and wonderfully made.
1: Azt mondja, hogy csodálatosra teremtettem.
2: How beautiful are the works of your hands.
1: Milyen csodálatosak a te kezed munkái.
2: Ahelyett,
1: hogy azt mondja, hogy ma megint van itt egy. Kinyomom.
2: And you can literally talk yourself into a depression.
1: Szó szerint bele tudod beszélni magadat a depresszióba.
2: And here's the good news.
1: És most jön a jó hír.
2: You can talk yourself out of one.
1: És ki is tudod beszélni belőle magadat. Tehát a depresszióból.
2: Remember David was anointed for leadership.
1: Emlékezzetek meg arról, amikor Dávidot már felkelték a vezetésre. Nagyon fiatal volt még.
2: Learning lessons in the back of the hills.
1: Ott a hegyeken tanulta az órákat, csak úgy a kedvtelésből medvéket és oroszlánokat ölt, őrizte a bárányokat. Hallott a fiú bátyairól, akik az arcvonalban harcoltak, ott volt Góliát, Dávid jött.
2: He's been anointed for leadership.
1: És már fel volt kenve a vezetésre. Tudta, hogy egy vezető. Ő készen királlyá kente Sámuel próféta.
2: David comes to the front lines. He sees this Goliath.
1: David odajött az első sorba, látta Góliátot.
2: And he looks at the reaction of all of his people.
1: Hallotta, hogy mit mond Góliát, és látta a honfitársainak a véleményét.
2: The courage that's in his heart.
1: És mi volt a csodálatos, hatalmas ebben a fiatal emberben, a szívének a bátor hozzáállása. Honnan vette ő ezt? Istentől kapta.
2: Who are you to talk like this to the living God?
1: Ki vagy te, mondta Góliátnak, hogy így szólsz az élő Istenhez? Dávid kijött csak a paritjájával.
2: This guy's a, he's a killer.
1: Ő egy gyilkos volt. Óriási. Mármint, hogy Góliát. Dávid pedig egy fiatal fiú.
2: He goes out with five stones, all he needs is one.
1: Nem volt neki öt köve Dávidnak.
2: Picks up five stones, all he needs is one.
1: Ja, öt követ szedett össze, de csak egyre volt szüksége. Tudjátok a történetet, eldobta a kövét, Góliát meghalt, mindenki újongott, mindenki dicsérte Dávidot, megölte az ő tízezerét, stb. Ahogy már mondtam, a bizonytalanság az egy nagy-nagy gátja, akadálya lehet annak, hogy bátorítást adjál másoknak. A bizonyság az egy ilyen tetőt rak a dolgok fölé. És senki nem tud afölé, a fedél fölé emelkedni, amit a vezetők határoznak meg. Ez egy ilyen visszatartó erő, és Isten pedig el akarja távolítani az ilyen fedőket, az ilyen visszatartó erőket, amik a növekedéstől próbálnak visszatartani. A Saul acélból csinálta ezt a fedőt, és amikor Dávid elkezdett e fölé emelkedni, akkor Saul a bizonytalansága miatt és az irítsége miatt ezekből kifolyólag kezdett el cselekedni, nem bízott Dávidban, és elkezdte őt üldözni. Saul kicsit megőrült, démonizáltá vált, és aztán hívták Dávidot, hogy jöjjön és kicsit zenéjen, muzsikáljon Saulnak. És amikor Dávid a hárfán játszott, vagy zongorán, amikor Júlia énekel, akkor a démonok azok elmennek, mert van egy olyan atmoszféra jelen olyankor. És amikor Dávid játszott a hárfáján, akkor békességbe került Saul, és jól érezte magát. Nem volt egyébként semmi szellemi érzékenység Saul életében.
2: And when the music was over,
1: és amikor vége volt a zenének,
2: here's my chance, Saul says.
1: Akkor Saul azt mondta, na itt az én esélyem, itt a lehetőség. Fogta a dárdát, és eldobta Dávid felé.
2: David becomes a very, very skillful spear ducker.
1: És Dávid egy nagyon profi dárda elkerülővé vált.
2: David begins to experience one of the most difficult seasons almost every leader will go through.
1: David megtanulta az életében megtapasztalta a legmélyebb
2: season of promotion.
1: Mélyebb részeket is.
2: That goes this way.
1: Mert a dicsősége úgy hullámzott, először felment, mikor megölte Góliátot, aztán Saul elutasította őt, és ez azt eredményezte, hogy Dávidnak el kellett mennie a pusztába. Ez egy teljesen magányos, sivár környezet volt, egy barlangban élt, és emberek egy csoportja gyűlt köré. De ezeknek az embereknek kész káosz volt, mindegyiknek az élete.
2: They got anger issues with someone.
1: Valakivel haragos kapcsolataik voltak ezeknek az embereknek, rendezetlen volt az életük. És ez volt az a társaság, aki körülvette Dávidot.
2: You know why?
1: Tudjátok, hogy miért?
2: It says in Isaiah that the Spirit of the Lord was upon Jesus because he would
1: bind the
2: brokenhearted, set the captives free.
1: Hogy az Úr szelleme volt Jézuson, hogy meggyógyítsa a megtört szívűeket, felszabadítsa a foglyokat.
2: He would cause the debt-ridden to become rich.
1: Hogy a szegényeknek a örömhírt hirdessen.
2: When the anointing is on someone,
1: amikor a kenet ott van valakin,
2: guess what kind of people will be drawn to you.
1: Akkor képzeljétek el, hogy milyen személyek fognak körülvenni benneteket. A gazdagok?
2: The able.
1: Akik képesek megtenni dolgokat? Az erősek?
2: Lives who are just absolutely perfectly in order, ready to serve.
1: Olyanok, akiknek az életük teljesen rendben van minden területen, és készek a szolgálatra? Nem, azok fognak jönni, akik lenyomottak, akik megkeseredettek, mindazok, akik kétségbe esettek. És Dávid körül elkezdtek ezek az emberek változni, mert Dávid ott körülvette egy légkör, ami az Istennel való kapcsolatából fakad. Szoktam mondani egy megállapítást, amit most is elmondanék. A ti megelégedettségetek, a boldogságotok az sokkal fontosabb annál, hogy bárki másra rábízhatnád magadon és Istenen kívül. Dávidnak egy olyan kapcsolata volt az Úrral, hogy megtanult elvenni bátorítást Istentől. És amikor a vezetésbe belelépett, akkor a környezetében élők elkezdték látni, hogy minden keresztül ez az ember. És az életük ezáltal elkezdett változni.
2: David takes these men into battle, into war. They begin to have David, extremely successful.
1: David elvitte ezeket az embereket a családba, és látták az ő elképesztő sikerességét. És sok ember követte Dávidot.
2: In one battle, he takes them out. You can find this in 1 Samuel chapter 29, 30. While they're out on the battle,
1: Egy csatában elhagyta őket, és amíg ők kint voltak a csatában, az ellenség egy csapdát állított fel, és amikor Dávid és a
2: the armies David's enemies came and they plundered his camp, stealing their wives, their children and burning the entire camp down.
1: Tehát az ellenség kirabolta Dávidéknak az egész tanyáját, és elrabolták a feleségeiket és mindeniket. Ez egy borzasztó helyzet volt Dávid számára. Visszamentek a táborba, és látták, hogy mi történt. Egy nagyon nagy problémával szembesültek. De mi volt a következő, ami még nehezebb volt Dávid számára? Mindazok a személyek, mindazok a harcostársak, akikre Dávid épített, ellene fordultak, és azt fontolgatták, hogy megölik őt. Nem tudom, hogy az életetek hogyan áll, és mióta vagytok vezetők.
2: Without a doubt, you will experience this, if not once, many times.
1: De kétség kívül előbb-utóbb meg fogjátok tapasztalni ezt, hogy azok a személyek, akikben vetettetek, akikért csak nem odaadtátok az életeteket, nekik adtátok az erőtöket, hittetek bennük, valami történik, és történik egy fordulat. A te nézőpontodból ez úgy néz ki, mint egy nagyon mély árulás.
2: The very ones that you work to build and inspire and encourage, they turn against you and say.
1: És azok az emberek, akikbe vetettél, akiket bátorítottál, akiket építettél fel, azok ellened fordulnak és azt mondják, hogy el lehet ballagni.
2: How you handle the situation becomes extremely important.
1: Hogy fogod kezelni ezt a helyzetet?
2: David's heart broken over what happened.
1: Dávid szíve megtört ezen, ami történt velük.
2: very people that he had built and empowered and
1: hogy azok az emberek, akiket ő felépített és megerősített és tanítványként kezelte őket.
2: They turn against him and want to kill him.
1: Azok ellene fordultak és meg akarták ölni őt.
2: Important phrase in 1 Samuel chapter 30 verse 6.
1: Van egy nagyon fontos kifejezés az 1 Sámuel 30. részében.
2: First Samuel 30.
1: 1 Sámuel 30.
2: Now you know the background. David was
1: tudjátok a hátteret. Dávid egy
2: This is interesting.
1: Nagyon érdekes.
2: Doesn't say that David's distressed over what happened to the camp.
1: Nem mondhatnám, hogy Dávidot az stresszelte igazán, ami a táborban történt.
2: I mean, there are a lot of logistical things that happen in church that make me well, less than happy.
1: Tehát vannak a gyülekezetben is lehetnek olyan körülmények, amik, hát hogy is mondjam, nem tesznek igazán boldoggá.
2: And I can deal with that.
1: De el tudok ezekkel bánni. Frusztrálnak, de megoldhatóak.
2: But there's nothing more taxing, there's nothing more draining for a leader when relationships tax you.
1: Nincs semmi terhelőbb annál egy vezető számára, amikor kapcsolatokbeli problémák szívnak le téged.
2: Is embittering him or
1: és Dávid,
2: making him greatly distressed for all the people Dávid were embittered,
1: is az stresszelte és az fárasztotta le, ahogy az emberek hozzáálltak ebben a helyzetben.
2: Each one because of his sons and his daughters.
1: Mindegyik elveszítette a
2: And here's a very little statement at the end of a tragic verse.
1: És van egy nagyon fontos megállapítás a tragikus versnek a végén, egy meglepő megállapítás. Ez a hatodik vers, Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. És hogyan volt erre képes? Még nem vagy biztos benne?
2: But it says that David strengthened himself in the Lord.
1: Azt mondja, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban.
2: And somewhere I believe that David spoke to himself in ways that led him to a result, an action.
1: Valahogy azt gondolom, hogy Dávid úgy szólt magához, úgy beszélt magához ebben a helyzetben, ami oda vezette őt, hogy képes volt megerősítette magát.
2: Please bring me az Úrban. The ephod.
1: És Dávid szólt Abjátár papnak, és aki mélekleg, hogy hozd ide nekem az efódot. És a 8. versben azt mondja, és Dávid megkérdezte az Urat.
2: Where do I go with this?
1: Hova ment a problémájával Dávid? Csak egy hely volt, egy dolog volt, ahova mehetett, csak az Úrhoz mehetett, és ő hozzá ment. Ez volt Dávid válasza erre a helyzetre. Ez volt az, ahogyan ő bátorította magát az Úrban. Nem zárom el magam őtőle, hanem inkább megnyitom még inkább magam az ő számára, és az én szabadulásom az tőle lesz.
2: Many of you know the result of this story.
1: Sokan tudjátok a végeredményét a történetnek.
2: God tells David, go and pursue.
1: Isten azt mondta Dávidnak, hogy menj és üldözd az ellenséget.
2: It's an action necessary. So David, they go and they pursue and they obtain everything.
1: Szükséges volt megcselekedni valamit, tenni valamit gyorsan, és aztán Dávid utánuk eredt és visszaszerzett mindent, amit elveszítettek.
2: The point of the story is that you learn how to encourage yourself in the Lord. You've got to talk to yourself in the right ways.
1: Ennek a történetnek is az az egyik tanulsága, hogy szükséged van arra, hogy tudd magadat bátorítani az Úrban, és hogy tudjál úgy beszélni magadhoz, hogy az ehhez vezessen benne.
2: In the car, I'm having this ongoing conversation. You do too.
1: Időnként ott ülök az irodámban, és magammal beszélek ilyen bátorító, buzdító dolgokat, és arra kérlek, hogy figyelj oda nagyon, hogy miket mondasz magadnak, és miről és hogyan beszélsz magaddal.
2: If there's untruth, if there's lies, if there's,
1: mert hogyha vannak abban hazugságok, igaztalan dolgok, vagy negatív dolgok, azok nagyon befolyásolhatják a benned lévő légkört.
2: And you keep yourself up by encouraging yourself in the Lord.
1: Ugyanakkor pedig fent tudod tartani magad érzelmileg akkor, hogyha pozitív módon beszélsz magadhoz.
2: Princess Diana, you know her, she's of course dead.
1: Volt egy hölgy évekkel ezelőtt.
2: But she was a leader in her own right.
1: Aki a vezető volt.
2: She championed incredible causes across the world.
1: Valami elképesztő dolgot csinált a világban. Nagyon sok ilyen non-profit szervezetet felügyelt.
2: In almost every speech that she had a little phrase that she would always use.
1: És szinte minden beszédben, amikor beszélt, akkor volt egy kifejezés, amit szinte mindig használt. Mindig azt mondta.
2: This is the princess.
1: Ez a
2: life is mostly froth and bubble.
1: Ez a hercegnő, hogy az élet csak nem mindig nehéz.
2: Things stand in stone.
1: Két dolog van, ami kősziklát.
2: Kindness in another's trouble.
1: Kedvesség vagy együttérzés másnak a problémájával, és az, hogy bátorítod magadat, bátorítsad magadat.
2: This became the philosophy of her life.
1: Ez volt az életének a filozófiája, ennek a hercegnőnek.
2: At the troubles of other people, and she demonstrated kindness.
1: Tekintettel volt másoknak a szükségére, és együttérzését fejezte ki feléjük. És bátorította saját magát.
2: To build an environment of empowerment and encouragement, you have to learn to receive encouragement from God.
1: Ahhoz, hogy a bátorítás és buzdítás légkörében tudjál élni, ahhoz kell, hogy tudjál elfogadni Istentől bátorítást és bátorítást, és kell, hogy tudjad magadat bátorítani és buzdítani. És a harmadik pedig, hogy legyél közel, legyél közösségben bátorító, buzdító személyekkel.
2: Find them.
1: Találd meg őket.
2: And don't just beware of complainers and criticizers, but rebuke them.
1: És ne csak, hogy tartózkodjál a vitatkozóktól és a kritizálóktól, hanem üldözd őket.
2: Take responsibility for the environment that you live in.
1: Vedd fel a felelősségét annak a környezetnek, amiben élsz.
2: And get around other people who've also learned to receive encouragement from the Lord and encourage
1: themselves. És legyél közösségben olyan személyekkel, akik megtanultak bátorítást, buzdítást elvenni az Úrtól, és maguk is ilyen légkörben élnek. Hogy egy olyan légkörben tudjál élni, amelyik visszatükrözi azt a légkört, amiben Isten maga is él.
2: We call that heaven on earth.
1: Ezt úgy hívjuk, hogy a menny a Földön.
2: Let your will be done here on earth as it is in heaven.
1: Legyen meg a te akaratod itt a Földön, ahogyan megvan a mennyben.
2: And please, when you see negativism and criticism, you've got to confront that.
1: És kérlek, amikor negativizmust vagy kritizálást látsz, akkor azzal szembe kell szállnod.
2: Who's the only criticizer in heaven?
1: Ki az egyetlen kritikus a mennyben, kritizáló?
2: The devil.
1: Az ördög.
2: He's the only one.
1: Ő az egyetlen.
2: And criticism will recreate his atmosphere.
1: És a kritika, a kritizálás légköre, az az ő légköre, az ördögé. Azt szeretnéd, hogy az ördög legyen a környezetedben?
2: Ah, te horváti.
1: Ó, azok a horvátok.
2: Sorry. Bless the Croatians.
1: Megáldjuk a horvátokat.
2: What a great people.
1: Milyen csodálatos emberek.
2: Yeah. We bless the Slovenes.
1: Megáldjuk a szlovénokat. Megáldjuk a szlovéneket.
2: How do we encourage?
1: Hogyan bátorítsunk?
2: I'm going to try to say this as quickly as I can.
1: Megpróbálom olyan gyorsan elmondani, ahogy csak tudom.
2: Ways that we can encourage. Number one is that you encourage with attention.
1: Az első pont, hogy hogyan tudunk bátorítani valakit, hogy figyelj oda rá.
2: As leaders, give people your personal attention.
1: kérlek benneteket vezetőként, adjatok, szálljátok oda a figyelmeteket az emberekre. Amikor odafigyelsz valakire, az együttérzést közvetít, és az, hogy fontos a te számodra. És időt kell szánni a beszélgetésekre. Beszélgetsz valakivel? És egy másik személy, aki ott keresztben van, ott mennek el emberek mellettünk, jobbra-balra, és mi beszélgetünk, és akkor közben állandóan ide-oda integetek, másra figyelek.
2: And I've made a personal decision when I'm speaking with someone I'm going to give them my attention.
1: Én hoztam egy személyes döntést ezzel kapcsolatban, hogyha valakivel beszélgetek, akkor odafigyelek rá teljes figyelmemmel.
2: I don't know how this is in your churches.
1: Nem tudom, hogy hogy van ez a ti gyülekezetetekben. De a mi gyülekezetünkben van néhány nagyon bátor személy. És amikor én beszélgetek valakivel és teljesen odafigyelek rá. Álljatok fel, legyetek szívesek.
2: You're me and someone else talking.
1: De beszélgettek.
2: And here's what they will do.
1: És akkor oda jönnek és ezt csinálják. Tehát látják, hogy beszélget valakivel, és oda megy hozzá. Nem szeretem az ilyen fajta aktivitást. Hogyha te ezt szoktad csinálni, akkor légy szíves, ne tedd ezt máskor. Tehát ha valaki látod, hogy beszél valakivel, akkor ne menj oda elköszönni tőle. Vannak fontos dolgok abban a légkörben, amit létrehozunk,
2: kialakítunk.
1: Amikor beszélgetsz valakivel, akkor szánd oda a teljes figyelmedet arra a személyre.
2: People you lead, the more you have to listen.
1: Minél több embert vezetsz, annál jobban meg kell tanulnod hallgatni.
2: That's why God gave us two ears and only one mouth.
1: Ezért adott Isten nekünk kettő fület és csak egy szájat.
2: Effective leadership has more to do with listening than with talking.
1: A hatékony vezetőnek több dolga van, többször kell hallgatnia, mint beszélnie.
2: So your encouragement doesn't start with speaking, it starts with listening.
1: Tehát a te bátorításod az nem azzal fog kezdődni, hogy beszélsz, hanem azzal, hogy hallgatsz és figyelmeztetsz arra a személyre. Második, bátoríts akkor, amikor a krízis jön.
2: As a leader, your words in times of crisis and trouble carry more weight than in any other time.
1: Vezetőként a te szavaid sokkal súlyosabbak a nehéz helyzetekben és a szükség próba idején, mint máskor. És ilyenkor kezdeményezőnek kell lenned a bátorításban.
2: Number three, encourage when a job harmadik is well done.
1: A bátorítás egy olyan szakma, amit jól kell csinálni.
2: In many churches, there's still an old attitude that still persists that expects people to work out of a sense of duty.
1: Sok gyülekezetben még mindig megvan egyfajta régebbi hozzáállás, hogy van, akinek ez az elhívása, hogy bátorító legyen.
2: It's also a reflection of the environment that maybe we ourselves came out of. The reasoning often is.
1: Gyakran van, hogy az érvelés az tud ilyen lenni, és ez nem igazán szellemi.
2: And he'll reward them for their labors.
1: És
2: some even argue that it builds up egos and promotes pride to give people praise.
1: Néha vannak, akik azt mondják, hogy az
2: therefore it's very
1: ártalmára lehet az embereknek, hogyha dicséred őket, mert túlságosan büszkékké teszi őket, és jobb, hogy ettől tartózkodsz. De nem, én ezzel nem tudok egyet érteni.
2: People want to know they are noticed and appreciated.
1: Az emberek tudni akarják és át akarják élni azt, hogy elfogadottak és értékeltek.
2: We have a team every week in our church.
1: Van egy csoportunk minden héten a gyülekezetünkben.
2: Chairs out for service. We got all of our sound equipment.
1: Berendezik a termet, összeállítják a hangtechnikát.
2: All the toys and food and things.
1: Minden gondoskodnak a játékról, az ennivalóról, innivalóról a gyerekeknek, és ez egyre több és több embert igényel, hogy ezt megtegyék.
2: As often as possible, without overstating.
1: És minden, amilyen gyakran csak tudom, elmondom nekik, hogy megdicsérjem őket, minden alkalmat megragadok erre. 7 éve.
2: 52 Sundays a year.
1: 52 vasárnap egy évben. El tudjátok képzelni, hogy egy kicsit már megöregettem ebben.
2: Yeah, we're praying for a building. We'd love to have a place of our own where we can just turn on the switch and here we are.
1: És azon munkálkodunk, hogy legyen egy saját ingatlanunk, ahol csak fel kell kapcsolni a villanyt, és már minden készen áll.
2: There's that kind of work and there's that kind of repetition over and over. People,
1: ez a fajta megbecsülés és értékelés újra és újra. Az embereknek szükségük van arra, hogy megdicsérd őket.
2: And it becomes a responsibility of leadership to be able to lavish that kind of praise and
1: és ez a felelőssége a vezetőknek, hogy az, hogy ők megbecsülik az embereket, az legyen általánosan ismert mindenki előtt, hogy ki tud azt fejezni, hogy mennyire értékeled a munkájukat, hogy mennyire értékeled az erőfeszítéseiket, és legyél hálás nekik. Van egy hölgy, aki az anyagi ügyeinket intézi.
2: I mean to the T.
1: Évek óta csinálja, és nagyon profi módon.
2: Our laws have just changed in Slovenia and now the government wants to have oversight of our finances as a church.
1: És most a törvények úgy alakulnak Szlovéniában, hogy a parlament, vagyis a kormány felügyelni akarja a gyülekezeteknek a pénzügyeit is.
2: Finances in documents that the government requires.
1: És össze kellett állítanunk nekünk is mindazokat a dokumentumokat, amiket a kormány igényel tőlünk,
2: so that we wouldn't be penalized and she wouldn't be penalized personally for our finances.
1: Azért, hogy ne kerüljünk nehéz helyzetbe a pénzügyi dolgaink miatt.
2: Oh, I'm so happy. It all came perfect.
1: És azt mondta ez a hölgy, hogy annyira örülök, hogy minden teljesen rendben van, és egyetlen euró sem hiányzik, amivel ne tudnánk elszámolni. Megkérdeztem tőle, hogy fizethetünk neked azért, amit teszel.
2: I so value what you do.
1: És elmondtam neki, hogy mennyire nagyra értékelem azt, ami munkát, amit elvégzel. És akkor rám mosolygott, és azt mondta, hogy nem, ez elég lesz, ez az a fizetség, amire nekem szükségem van. Az, hogy én azt mondtam neki, hogy értékelem és tisztelem ezért.
2: És
1: el tudom képzelni, hogy ez az a szükség, amit mindannyian érzünk. Hogy értékesnek és megbecsültnek akarjuk érezni magunkat. És kell, hogy tud kifejezni azt, amikor valaki jó munkát végez. És bátoríts akkor, amikor nem jól végeztek el valamit. Negyedik pont. Bátoríts akkor, amikor valamit rosszul csináltunk.
2: See, good leaders are people who, even when they must correct,
1: a jó vezetők azok olyan személyek, amikor feltétlenül helyre kell állítaniuk, vagyis ki kell igazítaniuk. Tehát úgy tudnak a lábad újjára rálépni, hogy megzavarnák a mosolyodat. Nem.
2: They can step on your toe without messing up your shine.
1: Tehát úgy tudnak a lábadra rálépni, hogy közben a cipődnek a csillogását nem teszik tönkre. Az embereknek leginkább akkor van szükségük bátorításra, amikor érzik, hogy nem jól csinálják a dolgukat.
2: Perhaps they may feel like they failed the leader.
1: Tehát például amikor egy vezetőként elbukik, vagy a csoport nem sikeres, vagy csak önmaga, az ő saját élete nem sikeres. Ez az a pont, amikor neked vezetőként ki kell fejezned az illető felé a szeretetedet és a bátorításodat. Hogyha valaki megsérült, akkor segítsd őt a gyógyulás irányába. És adj helyet arra annak a lehetőségének, hogy hibázzanak is az emberek.
2: I like to suggest, at least in our environment, that we take an 80-20 rule.
1: A mi környezetünkben kialakítottunk egy ilyen 18-20 ponttal álló.
2: 80% of the time we're going to get it right.
1: szabályokat.
2: 20% of the time we'll make a mistake.
1: Az időnk 18%-ában jól csináljuk a dolgokat, 20%-ban hibázunk, és amikor az a 20% jön,
2: slack, breathing room, space. It's okay. It's all right. And offer our encouragement, because if
1: we practice bátorításunkra van,
3: und dann unsere Ermutigung bereitstellen, denn wenn wir Gnade und ja.
2: Then when I make a mistake as a
1: amikor én vezetőként hibázok,
2: I can be afforded the same grace.
1: Akkor én is ugyanarra az irgalomra szorulok.
2: It becomes the environment that we create.
1: Ez is abból a légkörből fog eredni, amit kialakítottál.
2: And if we fail, it's okay.
1: És hogyha hibázok, az is rendben van. Minél több bátorítás és támogatás van, és végül az ötödik pont, a bátorítás.
2: Whenever possible.
1: Bátorítsam mindig, amikor csak lehetséges, minden percben.
2: At every coffee break.
1: Minden kávészünetben.
2: There was a new baseball coach in the United States.
1: Van egy új baseball tréner, edző az Egyesült Államokban.
2: He was interviewed about how he would manage the careers of multi-million-dollar players.
1: Ők megkérdezték tőle, hogy hogyan vezeti ő a több dollár millióba kerülő játékosok életét.
2: Rodriguez, he plays for the New York not Giants, the New York Yankees, thank you.
1: Egy játékos, aki a New York Yankees csapatában játszik.
2: $275 million.
1: 275 millió dollárról állított ki számlát.
2: To play baseball.
1: Azért, hogy baseballozzon.
2: So here's the manager of these multi-million-dollar players.
1: És a következőt mondta ennek a multimilliómos játékosnak.
2: It can be difficult to lead players who make millions of dollars when your salary is much smaller.
1: Nehéz jó tanácsot adni egy ilyen játékosnak, amikor a te fizetésed sokkal alacsonyabb.
2: He said, how can you do it?
1: Hogyan tudod ezt megcsinálni?
2: He said, I have a very simple rule.
1: Azt mondta, egy nagyon egyszerű szabályom van.
2: He says, imposing rules without relationships incites rebellion.
1: Hogy a személyes kapcsolat nélküli szabályfelállítások azok lázadáshoz vezetnek.
2: My first order of business as the coach.
1: Edzőként az én elsődleges alapelvem ebben az egész dologban
2: is to get to know these men.
1: Az, hogy megismerjem az adott szemét.
2: And empower them to do their job the best they can.
1: És felruházzam azzal a képességgel, hogy a legjobban csinálja a dolgát, amit
2: tesz. This coach put relationship ahead of task.
1: Tehát ez az edző a kapcsolatokat tette az első helyre mindenek közül.
2: More important than winning.
1: A kapcsolatuk, a játékosaival való kapcsolata fontosabb volt a számára, mint az, hogy nyerjenek. Azt kell mondjam, hogy a gyülekezetben, amikor a kapcsolataink helyén vannak, és amikor kiépítjük a bátorításnak és a bátorításnak a légkörét, akkor győzni fogunk minden alkalommal.
2: That same team went on that year to win the pennant. They won the championship. This team, they went on to win with this coach.
1: Ez a csoport abban az évben nem nyert, talán.
2: You can do it.
1: Meg tudjátok csinálni.
2: I believe in you.
1: Hiszek bennetek.
2: I love you.
1: Szeretlek benneteket.
2: I appreciate you.
1: Értékellek benneteket.
2: I value you.
1: Értékellek benneteket.
2: And these aren't just phrases.
1: És ezek nem csak frázisok.
2: When we speak them, when we believe them, they become the atmosphere of our house.
1: Amikor beszélünk velük, amikor bátorítjuk őket,
2: will be drawn to that atmosphere.
1: Akkor az emberek vonzódni fognak ehhez a légkörhöz.
2: If that's not become the atmosphere with you inside.
1: Hogyha nem ez a légkör lesz bennetek belül,
2: let him come to you and begin to change that gloom.
1: Vagy nem ez van még bennetek, akkor engedjétek meg neki, hogy bejöjjön az életetekbe, és azt a homályt, ami bennetek van, azt kitakarítsa, kisöpörje. Hogy bárhova mentek,
2: in your home church when you're there, maybe you as a leader.
1: Az otthoni gyülekezeteitekben, amikor ott vagytok, lehet, hogy te vagy a vezető.
2: Maybe just make it a Make it a goal each Sunday. Just find three people that you can express something to them that you appreciate about them.
1: Kitűzheted célul magad elé azt, hogy találj minden vasárnap három olyan személyt, aki felé kifejezed, hogy nagyra értékeled és megbecsülődött.
2: And believe me, you'll start to see something in the atmosphere.
1: Gyakorold ezt csak négy héten keresztül, és figyeld meg az atmoszférát, hogy hogyan fog változni.
2: Encourage someone else to do the same.
1: És bátorítsál valaki mást még magadon kívül, hogy ő is tegye ugyanezt. És ez elkezd egy olyan légkört létrehozni, ami megerősítő.
2: That's where I like to be.
1: Ez az, ahol én szeretek lenni.
2: It's where God likes to live.
1: És ez az, ahol Isten szeret élni.
2: When we do it, we create our own little piece of heaven here on earth.
1: Amikor ezt tesszük, akkor a mennynek egy kis részét éljük át itt a Földön. Ezt megteheted az otthonodban.
2: Don't let criticism come into your marriage.
1: Ne engedd meg, hogy a kritizálás bejöjjön a házasságodba. Ne tedd azt. Ezt csináld, azt csináld, ne így csináld.
2: Almost kind of see the Holy Spirit kind of standing. He's.
1: Érzitek, hogy a Szent Szellem itt lebeg.
2: He's waiting for the first person to say.
1: Arra vár.
2: I'm sorry.
1: Az első személyre vár, aki azt mondja, hogy sajnálom.
2: You're important to me.
1: De fontos vagy a számomra.
2: He starts to flutter in and fly in.
1: És ő elkezd itt.
2: That's his atmosphere.
1: Ebben a légkörben elkezd mozogni.
2: When you work together with him,
1: és amikor együtt dolgozol ő vele,
2: to become that kind of encourager,
1: és megtapasztalod ezt a bátorítását, akkor ő meg fog nyugodni te rajtad.
2: And people who will be of the opposite spirit are going to be drawn to you.
1: És azok a személyek, akik pedig más szellemből vannak, vagy más szellemmel vannak, azok el fognak távozni.
2: So that you're not going to be
1: vonzani fogja az embereket hozzád, és ezek nem fogják megmérgezni, nem lesznek képesek megmérgezni ezt a légkört, hanem meg fognak változni rajtad keresztül.
2: Okay.
1: Rendben.
2: Will you be an encourager?
1: Lesztek bátorítók? Ez egy választás, amit meg kell hoznod, egy döntés. Egy olyan képesség, amit meg tudsz tanulni. Nem így születünk.
2: Oh yeah, he's born. Yeah, he's just a natural encourager.
1: Ő úgy született, ő egy ilyen természetéből fakadó bátorító. Nem így van ez.
2: It's a skill we learn.
1: Ez egy olyan képesség, amit meg tudunk tanulni.
2: We learn it out of relationship with him.
1: Meg tudjuk tanulni a vele való kapcsolatunkból.
2: He treats us.
1: És abból a módból, ahogy ő kezel bennünket.
2: So many scriptures, I won't go through them in the New Testament. If you just read the New Testament, you'll find many places where God is described as the.
1: Hely van a Szentírásban, ami erről szól, különösen az Új Szövetségben. Olvassátok és meglátjátok nagyon sok helyen.
2: Why is there so much encouragement in the New Testament?
1: És miért van annyira sok bátorítás az Új Szövetségben?
2: Because by very nature, people are prone to discouragement and criticism.
1: Azért, mert természet szerint az emberekben inkább az elégedetlenség és a kriticizmus van. És a vezetőként az elsődleges felelősségünk az, hogy felszabadítsuk a körülöttünk lévő légkört a bátorításra.
2: Let your counsel be filled with courage and hope.
1: Hogy a szolgálatunk, a tanácsolásunk az legyen telve bátorítással. Hogy még amikor együtt kávézol valakivel, az az idő is legyen telve bátorítással. Az ebédlőasztalatok, a reggelitetek, az esti meséitek és a vacsora asztalat.
4: Elhangzott a Vezető jelleme című tanítássorozat 5. része, melyben Steve Telcerovot hallottuk.
5: Ez volt a Neked Szól.
6: Ez volt a Neked Szól.
5: Aktuális bibliai tanítások.
6: Aktuális bibliai tanítások.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Vezető jelleme című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
3: Megállapításra szeretném kezdeni ezt a tanítást. Semmi vezetés nélkül
4: nothing happens.
3: Semmi nem történik.
4: I mean just practically even what we just experienced doesn't happen without leadership.
3: Hogyha megnézzük azt, hogy mi történt itt az előző percekben, semmi nem történt volna, nem lett volna vezető.
4: And everybody in the group and particularly Julia would say, well, yeah, but the Holy Spirit was leading.
3: És mindenki itt a csoportban, és különösen Julia vezette ezt a dolgot, de hát alapvetően a Szent Szellem vezette természetesen, de hát ez is egy mindenki szükséges hozzá. A Szent Szellem mint hangszereket használ bennünket, hogy vezessünk.
4: We cannot shy away from the necessity of leadership. We can't.
3: Nem lehetünk túlságosan szemérmesek vagy bátortalanok ahhoz, hogy ne vállaljuk el a vezetésnek a felelősségét, és az élet minden területén szükséges a vezetés.
4: Which is the environment of empowering.
3: Ebben a légkörben, amit az imént megtapasztaltunk, az erővel való felruházásnak a légkörében.
4: It's one of the most important commodities or elements that must accompany leadership.
3: Az egyik legfontosabb dolog az a csoportos vezetés.
4: I want to talk to you about the importance of being an encourager, receiving encouragement and building an atmosphere of an empowerment.
3: Szeretnék beszélni nektek arról, hogy hogyan lehet felépíteni ennek a légkörét és a vezetésre bátorítani az embereket.
4: One of the commodities in life that most people can't get enough of is encouragement.
3: Az egyik olyan dolog, amire szükségünk van, és amit nem kapnak az emberek napjainkban elég kellő mennyiségben, az a bátorítás.
4: Our ego is never so intact that one can't find a hole in which to plug a little praise.
3: Az énünkben mindenkinek ott van az igénye arra, hogy egy kis bátorítás, dicséretet kapjon.
4: Compliments or praise, encouragement by its very nature.
3: De az összetevői a bátorításnak és a dicséretnek
4: highly biodegradable.
3: Azok nagyon nagy mértékben
4: biodegradable.
3: Tehát nagy mértékben ilyen biológiailag lebonthatóak, tehát könnyen bomlanak maguktól. És miután ilyesmitben részesülünk, órák vagy napok múlva ez semmivé lesz, elmúlik.
4: Which is why we can always use another one.
3: Ezért van szükségünk arra, hogy időről időre másikat használjunk, újra kapjunk bátorítást.
4: Without question, the church environment, by and large, is not always associated with an environment of empowerment and encouragement.
3: Nem is kérdés az, hogy a gyülekezet nem mindig az a hely, ahol túlságosan sok bátorítást vagy buzdítást kapná.
4: If you're the exception, some of you are looking at me with a strange face. Some of you.
3: Néhányan olyan furcsán néztek rám.
4: If that's not true in your environment, it's because you're doing something.
3: Hogyha ez nem igaz a te környezetedben, akkor ott van valami, ami nem engedte meg ezt a negatív tendenciát oda bejönni.
4: In other words, it's the leadership's job to create the kind of culture that you want within your church.
3: A vezetők felelőssége az, hogy egy olyan légkört hozzanak létre a gyülekezetben, ami ilyen bátorító.
4: And if the culture is critical, if it's
3: és ha környezetedben lévő kultúra az ilyen kritikus,
4: pardon? Yeah, judgmental,
3: kritikus vagy megítélő,
4: heavy,
3: nehéz.
4: There are things that can be done to change that environment.
3: Akkor vannak olyan dolgok, amit meg kell tenni azért, hogy ez a légkör
4: megváltozzon.
3: És a vezetőségnek életbevágóan fontos szerepe van abban, hogy ez megtörténjen.
4: Az én
3: háztartásomban, családomban én vagyok a felelős azért, hogy milyen a légkör, amiben élünk.
4: And sometimes I fail miserably.
3: Időnként ezt nagyon zavarosnak érzem, vagy bántónak. Amikor nem vagyok fent érzelmileg, akkor az egész családom megérzi, átéli ezt.
4: And through the years now, they're much more inclined to let me know.
3: És az elmúlt években most már egyre inkább tudomásomra tudják ezt hozni.
4: Dad, what's wrong with you?
3: Papa, mi a baj veled?
4: And that atmosphere that I bring with me impacts the entire household.
3: És abban azt a légkört, amit én magamban hordozok, az befolyásolja az egész családot.
4: The atmosphere you bring with you affects the atmosphere of where you are.
3: Az a légkör, amit magadban hordozol, befolyásolja annak a környezetnek a légkörét, amiben benne vagy.
4: Now, thank God we serve someone who loves to empower.
3: Hála Istennek olyan valakit szolgálunk, aki szeret bátorítani bennünket.
4: We were sitting here at the early part of our worship time. I was a little bit overwhelmed emotionally.
3: És amikor itt ültünk a dicsőítés ideje alatt az első percekben érzelmileg teljesen elborított engem.
4: Because I could sense his empowering, his coming to want to embrace us, to give us courage to be able to accomplish what he wants us to do.
3: Az Úr szeretete, és az, ahogyan átölelt és magához ölelt bennünket, hogy felruházzon erővel, ami szükséges ahhoz, hogy jó vezetőkké tudjunk válni.
4: There's a huge enemy to an empowering environment, and that enemy is insecurity.
3: Van egy nagy ereje ennek a bátorító környezetnek, légkörnek, ami ezt próbálja megakadályozni, az pedig a bizonytalanság.
4: Insecurity is a great retardant. It's a hindrance to giving encouragement.
3: Bizonytalanság az az akadálya lehet a bátorításnak.
4: It becomes extremely difficult to praise or encourage others if we are insecure or threatened by them.
3: Nagyon nehéz lehet valakit bátorítani vagy dicsérni, miközben mi tartunk tőle vagy félünk tőle.
4: And this becomes a principle of life that we can never give what we ourselves have not received.
3: Ez egy alapelve az életünknek, hogy nem tudunk olyasmit átadni másoknak, amit mi magunk nem kaptunk meg.
4: Think about your own background and where have you come from.
3: Gondoljatok csak bele abba a háttérbe, ahonnan ti jöttetek.
4: Think for a few minutes of the background of your home.
3: Gondolkozzatok el egy kicsit a korábbi otthonotoknak a légkörén.
4: That you lived under and you lived with.
3: Az édesapátokról, édesanyátokról, akikkel együtt éltetek.
4: What was the general environment of that home and what were the quality or the nature of the
3: words that they spoke to you? Mi volt az általános légköre annak az otthonnak, amiben éltetek, és milyen módon, hogyan szóltak, viszonyultak hozzátok?
4: My wife and I deal frequently with couples.
3: A feleségem és én gyakran foglalkozunk párokkal.
4: We often see the negative environment from which those couples came from out of their
3: gyakran látjuk azt, hogy az a háttér, ahonnan a pár tagjai jöttek, a korábbi otthonaik.
4: And very often subconsciously they recreate the same environment that they came from with each other.
3: És nagyon gyakran tudat alatti módon magukkal hozzák azokat a negatív hatásokat, amiket a korábbi otthonaikban láttak, tapasztaltak, átéltek.
4: How much encouragement did you receive as a young boy, as a young girl growing up in your home?
3: Csak gondolj bele és pontozd 1-től 10-ig, hogy mekkora volt a bátorításnak, buzdításnak a mértéke, amit te az otthonotokban kaptál a szüleidtől.
4: What were the nature of the words that you heard spoke to you by those two persons who were most important in your life?
3: Milyen természetűek voltak azok a szavak, amit attól a két szemétől kaptál, akik annak idején a legjelentősebb személyek voltak az életedben, az apától, az anyától? Fiam, büszke vagyok rád,
4: I love you.
3: Szeretlek téged.
4: I believe in you.
3: Hiszek benned, bízok benned.
4: If you're a young girl to hear the words out of your dad's mouth saying you're
3: hogyha egy fiatal lány vagy, és azt hallod az édesapádtól, hogy te vagy a legszebb lány az egész világon.
4: You are so precious to me. You're the
3: apple. Annyira drága vagy nekem. Te vagy a szemem fénye.
4: See, those kinds of words fill our emotional tank as a young boy, as a young girl.
3: Ezek a fajta beszédek, kijelentések feltöltenek bennünket fiatal fiúként, lányokként, bátrabbakká, bátrakká, és megelégedetté tesznek bennünket. És valami olyat tesznek be a mi személyiségünkbe.
4: That identity becomes a positive quality where we look at life that we can succeed.
3: Hogy elkezdünk úgy tekinteni az életre, hogy meg tudjuk csinálni a dolgokat, győztes életet tudunk élni.
4: On a scale of 1 to 10, where would you put that kind of environment for yourself?
3: Egy 1-től 10-ig tartó skálán hova tudnád tenni magad a korábbi szülői hátteredben ilyen
4: it
3: szempontból?
4: It becomes important for us to look at that reality.
3: Fontos számunkra az, hogy szembesítsük magunkat ezzel
4: because
3: a valósággal.
4: Because it's a very important source of empowerment and encouragement and inspiration for our life.
3: Mert ez egy nagyon fontos forrása annak a bátorításnak, támogatásnak, ami az életünkön van.
4: And if you say, well, on a scale of 1 to 10, mine was a 1.
3: Te azt mondod, hogy hát az én esetemben ezen a skálán én mondjuk egyes helyzetben voltam.
4: I didn't hear those kinds of words. I heard many other things.
3: Nem hallottam ilyen szavakat, hanem sok olyat hallottam például, hogy
4: you're stupid.
3: Te buta vagy, ostoba vagy. Nem tudsz semmit sem jól csinálni. Mi baj van veled?
4: I'm sorry I ever had you.
3: Sajnálom, hogy egyáltalán te vagy a gyermekem, hogy te vagy nekem.
4: There are words and things that cut so deep into us creates a negative environment that we carry within ourselves.
3: Lehetnek olyan szavak is, amik mélységesen sértenek bennünket, és amiket magunkkal hordozunk, magunkban cipelünk életünk teljes
4: There's a power in God to break that environment, to change the atmosphere within which you live.
3: És van Istennek arra hatalma és ereje, hogy megtörje ezeknek a beszédeknek az erejét benned.
4: It doesn't matter what's happening on the outside. It couldn't be sunny out there, but inside you it's raining and cloudy.
3: És független attól, hogy milyen világosság és napsütés van körülötted, a bensődben mégis felhők vannak és borús minden.
4: See, we tend to try to encourage the opposite. When it's raining and cloudy outside, we always say, oh, but the sun is shining somewhere.
3: Tudjátok, amikor kint olyan borús idő van, vagy rosszul állnak a dolgok, akkor szoktuk azt mondani, hogy hát bátorítjuk egymást, hogy tudod, a nap most is süt valahol. Ljubljanában például mostanában állandóan köd van, alig látjuk a napot.
4: But many people carry an atmosphere where it's cloudy within themselves. It's raining all the time. They're sad and they're depressed.
3: De sok embernek a belső életében is állandóan felhős, borult az ég, és köd van, és állandóan deprimáltak, és szomorúak belül. De
4: by the very essence of what he is, he can break into that storm within you.
3: Az ő szava és az ő benne lévő erő az képes megtörni azt a vihart, ami benned dúl.
4: He can speak to the storm, cause it to stop.
3: Ő tud szólni a viharhoz és le tudja állítani azt.
4: And he can turn that gloom into sunshine.
3: És meg tudja ezt a ködös, sötét állapotot változtatni
4: napsütésessé.
3: Hogyha képes vagy meghallani azt a bátorítást, ami őtőle jön.
4: You've got to hear his word. I believe in you. You are my son.
3: Meg kell hallanod, amikor azt mondja neked, hogy hiszek benned, te az én fiam vagy.
4: Encouragement has the ability to be able to give courage, to inspire, to give confidence.
3: A bátorítás, amit ilyen módon megkapsz, azt tesz téged képessé arra, hogy másokat bátorítsa.
4: Can thrive or succeed without that kind of atmosphere being given to them or provided for them.
3: És nagyon kevés olyan személy van, aki sikeres életet tud élni anélkül, hogy ilyen bátorítást kapna, vagy ilyen légkörben élne.
4: Synonyms for encouragement would include to embolden. To make strong,
3: hogy erőssé tegyen, hogy biztonságba helyezzen.
4: What is the antonyms for encouragement?
3: Mi a hogyan tudunk behatolni ebbe a fajta bátorításba, vagy mi az előszobája? Az erőnek az erőtlenség.
4: Instead of being reassured, you are unsure.
3: Ahelyett, hogy bizonyos lennél dolgokban, bizonytalan vagy.
4: And it's not a very good place to be in leadership when someone doesn't have strength and is unsure.
3: Nem egy jó állapot az, ha valaki vezető pozícióban van, és nem magabiztos, hanem bizonytalan.
4: You will feel that many times.
3: Lehet, hogy úgy érzed sokszor.
4: I feel it often.
3: Én is gyakran így érzem.
4: But I know that there is a source that I'm connected with.
3: De tudom, hogy van egy olyan forrás, amivel kapcsolatban állok.
4: Who gives reinsurance?
3: Aki ad nekem magabiztonságot, aki ad nekem erőt.
4: Who gives courage to face what I need to face and
3: aki ad bátorságot ahhoz, hogy szembenézek azzal, amivel szembe kell néznem, és hogy ki tudjak tartani vezetőként.
4: The power behind a positive attitude cannot be overstated.
3: Nem lehet überelni azt az erőt, ami a magabiztonságból, a stabilitásból ered.
4: Whatever dimension we are to be able to create that kind of environment, the culture for which we have responsibility.
3: Tehát a felelősségünk van abban, hogy a kultúrámunktól függetlenül a gyülekezetben meg tudjuk ezt a légkört teremteni.
4: Also, don't ever underestimate the power of a negative environment.
3: És nem szabad alulbecsülnötök, viszont a negatív környezetnek a hatásait és erejét sem. Egy olyan világban élünk, ami szeret kritizálni.
4: I need to apologize to all of our creation friends on behalf of our Slovenian nation.
3: Bocsánatot kell kérnem a szlovén nemzettől. Beszélgettem Zselkóval a szünetben, és Horvátországban és Szlovéniában sok probléma van.
4: How often we hear the phrase, ah, te Horváti.
3: És milyen gyakran hallom én azt otthon Szlovéniában, hogy áh, ezek a horvátok.
4: And I would imagine it might be similar in your environment, ah, te Szlovénci.
3: És el tudom képzelni, hogy a horvátoknál meg az van, hogy áh, ezek a szlovének.
4: Kaj se grejo. Sorry. They understand, it's important.
3: Ők értik, ez a lényeg.
4: I think particularly in our cultures in the Balkans, I would say Slovenia, Croatia, Serbia.
3: Azt hiszem, hogy különösen a Balkánon ez a három nép, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, itt különösen erős a kritizálás.
4: We all lived in an environment that never allowed or would honor individual expression or initiative.
3: Ami sohasem teszi lehetővé, hogy kifejezzük a mozgató dolgokat, amik befolyásolnak bennünket.
4: No, you had to keep them down, keep them in a position of subjection.
3: Tehát alacsonyabb szinten kell, hogy tartsad a véleményedet vagy gondolataidat.
4: And it's so stifling for the human spirit to be kept in that kind of a subjective position.
3: És ez annyira nehéz az emberi személyiség számára, hogy ilyen szubjektív pozícióban maradjon.
4: God wants to break that yoke off of our nations.
3: Isten le akarja törni ezt az igát a nemzeteinkről.
4: He wants to break that yoke off of our homes.
3: Le akarja törni ezt az otthonainkról.
4: He wants to break that yoke off of our churches.
3: És le akarja törni ezt az igát a gyülekezeteinkről is.
4: And he wants to fill them with an empowering and encouraging environment.
3: És be akar tölteni bennünket egy bátorító, buzdító környezettel, légkörrel.
4: Because without it, leadership can't function. Without it, individuals cannot function to their best.
3: Mert a vezetőség és az egyének sem tudják a legjobbjukat teljesíteni enélkül.
4: How do you build an atmosphere of encouragement and commitment?
3: Hogyan tudod felépíteni a bátorításnak, támogatásnak a légkörét?
4: Number one.
3: Először is.
4: Very important for a leader.
3: Nagyon fontos egy vezető számára.
4: You've got to learn to receive encouragement from God.
3: Meg kell tanulnod bátorítást elvenni, elfogadni Istentől.
4: And answer the question, who's for me? Answer the question, who's for me?
3: Válaszolj a kérdésre, ki teremtett?
4: Who's for me?
3: Ki az, aki értem van? Bocsánat. Tehát ki az, aki értem van? Ha Isten értem van, Isten velem van, kicsoda lehet ellenem.
4: Learning to receive encouragement from God is so dependent on your view of Him.
3: Tehát annyira fontos, hogy hogyan tekintesz Istenre, milyennek látod őt.
4: Can anybody tell me what the name what name Jesus gave to the Holy Spirit when he said, I'm going to leave and
3: meg tudjátok mondani, hogy milyen nevet adott, hogyan nevezte Jézus a Szent Szellemet, amikor azt mondta, hogy én elmegyek azért, hogy az a másik el tudjon jönni?
4: What's the name he gave to him?
3: Mi volt az a név, amit
4: adott? Paraklétos. Do you know what that word means?
3: Paraklétosnak nevezte. Tudjátok, mit jelent ez a szó?
4: In Greek, literally, it means one.
3: Görögben szó szerint azt jelenti, hogy valaki.
4: It's one who's called alongside.
3: Valaki, aki el van ott melletted van.
4: Para means another. Para means another.
3: Para azt jelenti, hogy valaki mellett.
4: So it's another who comes alongside you.
3: Olyan valaki, aki melletted van.
4: And his primary job as a helper.
3: És az ő elsődleges foglalkozása, ténykedése az, hogy támogat téged.
4: Courage.
3: És bátorítással szolgál feléd, bátorítást oszt meg veled. Nem vagy egyedül.
4: How many leaders think that they're alone?
3: Hány vezető érzi úgy, hogy egyedül van? Éreztétek valaha magányosnak magatokat?
4: Whatever thing you may be. They usually say leadership is a lonely business.
3: Általában azt szokták mondani, hogy a vezetés az egy magányos ténykedés.
4: And there are challenges, there are difficulties.
3: És vannak kihívások, nehézségek. Amikor a felelősség végül is a tiéd.
4: But you've got to know the nature of the God and the nature of the Spirit who's been called to stand alongside of you.
3: De kell, hogy ismerd Isten, kell, hogy ismerd Isten természetét és azt a szemét, akit ő elküldött, hogy melletted veled legyen és támogasson téged.
4: God lives in an environment of courage and strength.
3: Mert Isten a bátorításnak és az erőnek a légkörében él.
4: For you and he has faith in you.
3: Ő hisz érted és hisz benned.
4: And in relating to him and knowing him, he wants that faith and that courage to transfer from his heart and spirit and nature to your heart, spirit and nature.
3: És a vele való kapcsolatban az ő szellemének a természetét osztja meg velünk.
4: You have to be a person who learns to receive encouragement from God.
3: Olyan személynek kell lenned, aki megtanul elvenni, átvenni bátorítást
4: Istentől. He's got to be your source. There will be many times when you won't be able to draw it from your environment.
3: Ő kell, hogy legyen az, aki megerősít téged a te helyzetedben.
4: I hope that's rare for you.
3: Én remélem azt, hogy
4: I hope you create an environment within your own community and your church and your relationships and friendships.
3: Hogy olyan légkört teremtetek a kapcsolataitokban, gyülekezeteitekben, otthonaitokban.
4: Where encouragement, where praise, where compliments,
3: ahol a bátorítás, a dicsőítés, a támogatás, a megbecsülés az olyan gyors, olyan könnyen folyik és áramlik, mint egy köszöntés.
4: It's basically a skill that we learn.
3: Ez alapvetően egy tanult képesség.
4: And it becomes a part of our life the longer that we associate with him and know his true nature.
3: És az életünkben ez attól válik természetessé, hogy megismerjük őt és kapcsolódunk ő hozzá.
4: We become a person who says I believe in you, we have faith for you and in you.
3: Olyan személyé válunk ettől, akik azt mondjuk másoknak, hogy hiszek érted és hiszek benned és bízom benned. A 2 Korintus első részéhez menjünk.
4: In verse 3 Paul basically sets the environment of the letter he's writing to them.
3: Harmadik versben itt betekintést nyerünk abba a légkörbe, ami Pál leveleiben van.
4: He's wanting to set the atmosphere.
3: Ő megerősít téged a te helyzetedben.
4: I hope that's rare for you.
3: Én remélem azt, hogy
4: I hope you create an environment within your own community and your church and your relationships and friendships.
3: Hogy olyan légkört teremtetek a kapcsolataitokban, gyülekezeteitekben, otthonaitokban.
4: Where encouragement, where praise, where compliments,
3: ahol a bátorítás, a dicsőítés, a támogatás, a megbecsülés az olyan gyors, olyan könnyen folyik és áramlik, mint egy köszöntés.
4: It's basically a skill that we learn.
3: Ez alapvetően egy tanult képesség.
4: And it becomes a part of our life the longer that we associate with him and know his true nature.
3: És az életünkben ez attól válik természetessé, hogy megismerjük őt és kapcsolódunk ő hozzá.
4: We become a person who says I believe in you. We have faith for you and in you.
3: Olyan személyé válunk ettől, akik azt mondjuk másoknak, hogy hiszek érted, és hiszek benned, és bízom benned. A 2 Korintus első részéhez menjünk.
4: In verse 3, Paul basically sets the environment of the letter he's writing to them.
3: Harmadik versben itt betekintést nyerünk abba a légkörbe, ami Pál leveleiben van.
4: He's wanting to set the atmosphere.

0: It becomes a part of our life the longer that we associate with him and know his true nature.
1: És az életünkben ez attól válik természetessé, hogy megismerjük őt és kapcsolódunk őhozzá.
0: We become a person who says I believe in you, we have faith for you and in you.
1: Olyan személyé válunk ettől, akik azt mondjuk másoknak, hogy hiszek érted és hiszek benned és bízom benned. A 2 Korintus első részéhez menjünk.
0: In verse 3 Paul basically sets the environment of the letter he's writing to them.
1: Harmadik versben itt betekintést nyerünk abba a légkörbe, ami Pál leveleiben van.
0: He's wanting to set the atmosphere.
1: Ő az elején le akar fektetni,
0: this is blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, or the God of all encouragement.
1: Áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak vagy bátorításnak Istene.
0: It's the same Greek word that's translated comfort is the same word that's used for encouragement.
1: Vigasztalás, amit itt vigasztalásnak fordít, az ugyanaz a szó görögben, mint a bátorítás. Tehát az, hogy ott van melletted, támogat téged, és a te javadat akarja.
0: The idea here is he wants to empower, he wants to put a strength inside of us.
1: És az van ebben benne, azt is jelenti, hogy bennünk van és támogat minket.
0: He's the God of all courage.
1: Ő Isten, ő minden erőnek, minden bátorságnak az Istene.
0: Who empowers us in all of our affliction.
1: Aki
0: so that we may able to give courage to those who are in any affliction with the courage with which we ourselves are encouraged by God.
1: Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba eseteket, azzal a vigasztalással, amelyen Isten vigasztal minket.
0: God gives me courage, he gives me strength, he gives me reassurance.
1: Pál azt mondja, hogy Isten bátorítást adott nekem, ő adott nekem biztonságot, magabiztonságot. És Pál továbbadja természetéből folyóan azokat a dolgokat, amiket ő is úgy kapott.
0: Life becomes an environment of empowerment.
1: Tehát Istennek a Pálnak a környezete, a bátorítás környezete azért jön ki belőle, mert benne is ez van. És amikor az ő közelébe kerültél, akkor ebbe a környezetbe kerülsz bele, és ez megerősít téged.
0: But a great leader inspires people to have confidence in themselves.
1: Inspirálja az embereket arra, hogy legyen bennük magabiztosság.
0: So you meet the Lord.
1: Tehát hogyan találkozol az Úrral?
0: And you trust him, right?
1: És bízol benne, igaz?
0: Got confidence in your leadership.
1: És ez a vezető voltodnak a biztonságát ez adja.
0: And you'll discover confidence growing in yourself.
1: És észreveszed azt, hogy a magabiztosság elkezd növekedni benned.
0: Why?
1: Miért?
0: Because he believes in you.
1: Mert ő hisz benned.
0: When you as a leader,
1: amikor vezetőként
0: relationships with people,
1: kapcsolódsz emberekhez,
0: they express a confidence in you.
1: Akkor bizalmat fejeznek ki feléd.
0: The longer they hang around you,
1: minél hosszabb ideje tartoznak hozzád, annál inkább tudsz kiépíteni ő bennük saját magukban is magabiztonságot. És ez gyakran attól függ, hogy ez hogyan fejlődik ki bennük, amit mondunk nekik vezetőként. Tanulnatok, hogy elfogadjatok, átvegyetek Istentől bátorítást, és másodszorban kell, hogy megtanuljátok saját magatokat bátorítani. Mindannyian, akik itt vagytok ebben a teremben, őrültek vagytok. Mindenféle klinikai definíció szerint.
0: Every one of us in this room carry a conversation with ourselves every day.
1: Mindenki, aki itt van ebben a teremben, hordoz naponként bizonyos vitát magában.
0: I knew there was something strange about this.

0: church, but I just couldn't quite.
1: Tudom, hogy van valami különös ezekben a gyülekezetekben, de
0: there are several places in Scripture where in the New Testament, particularly with Jesus, he exposes
1: több hely az írásban, főleg az Új Szövetségben,
0: the conversations that people have with themselves.
1: Ami utal arra, vagy arról szól, hogy arról a beszélgetésre, hogy az emberek magukban beszélgetnek.
0: Reasoning within himself, he said, "Man, I have all these, all this wealth, all this increase. What shall I do? I'm going to tear down my old barns."
1: Emlékeztek arról a történetről, amikor Jézus arról az gazdag emberről beszél, akinek nagy termése volt, és magában azt mérlegelt, azon gondolkodott, hogy lerontom az eddigi magtáraimat, újakat építek, stb. Nem mondta ő ezt senkinek, csak magában ezen gondolkodott.
0: And Jesus exposes this inward thought life. And he
1: Jézus,
0: says, you fool, don't you know your life is required of you today?
1: És Jézus azt mondta, hogy meg vagy bolond vagy te, hát ma elveszik tőled a te életedet.
0: Your soul is required of you. What will those barns have any value to you now?
1: És mi haszna lesz abból a te lelkednek, mindabból a gazdagságból, amit itt van a földön?
0: Remember the woman who had an issue of blood?
1: Emlékeztek a vérfolyásos asszonyra?
0: What does the Bible say?
1: Mit mond a Biblia?
0: She said to herself, if I could.
1: Ő azt mondta magának. Magában mondta ő is azt, hogy ha csak megérinthetem a ruhája szegélyét, a köntös a szegélyét, meggyógyulok. Figyeljétek meg a különbséget e között a két beszélgetés között, amit ezek az emberek magukkal végeztek. A magunkkal való beszélgetés a legveszélyesebbek közé tartozhat, amikben
0: and
1: csak részünk lehet.
0: And it's the desire of the Holy Spirit to influence that internal conversation you have with yourself on a daily basis.
1: És a Szent Szellemnek a vezetése alá kell vinnünk ezt a magunkban zajló beszélgetéseket is.
0: He wants to interject that conversation with his truth.
1: Mert ő bele akar lépni ebbe a beszélgetésbe az ő igazságával.
0: As we digest it and take it into our thought life.
1: Ahogyan Isten beszédét emésztjük és befogadjuk a gondolatvilágunkba.
0: So that it becomes a part of our internal conversation.
1: Hogy az részévé váljon a belső magunkkal folytatott beszélgetésünknek. Hogy amikor a tükörbe nézel, akkor ne annyira azon izgasd magad, hogy nézel ki.
0: I have a daughter, she's 14 now, she sees every imaginable spot.
1: Hogy az én nekem például van egy 14 éves lányom, aki a minden, a legelképesztőbb kiütések, pattanások vannak az arcán, amit csak el tudok képzelni.
0: Inject into that internal conversation.
1: És amikor ő a saját belső beszélgetésében
0: I'm beautifully and wonderfully made.
1: Azt mondja, hogy csodálatosra teremtettem.
0: How beautiful are the works of your hands.
1: Milyen csodálatosak a te kezed munkái.
0: Instead of,
1: ahelyett, hogy azt mondja, hogy ma megint van itt egy. Kinyomom.
0: And you can literally talk yourself into a depression.
1: Szó szerint bele tudod beszélni magadat a depresszióba.
0: And here's the good news.
1: És most jön a jó hír.
0: You can talk yourself out of one.
1: És ki is tudod beszélni belőle magadat. Tehát a depresszióból.
0: Remember David was anointed for leadership.
1: Emlékezzetek meg arról, amikor Dávidot már felkelték a vezetésre. Nagyon fiatal volt még.
0: Learning lessons in the back of the hills.
1: Ott a hegyeken tanulta a órákat, csak úgy kedvtelésből medvéket és oroszlánokat ölt, őrizte a bárányokat.
0: He hears about his brothers on the lines of battle.
1: Hallott a fiú bátyairól, akik az arcvonalban harcoltak, ott volt Góliát, Dávid jött.
0: He's been anointed for leadership.
1: És már fel volt kenve a vezetésre. Tudta, hogy ő egy vezető. Ő készen királlyá kente Sámuel próféta.
0: David comes to the front lines, he sees this Goliath.
1: Dávid odajött az első sorba, látta a Góliátot.
0: And he looks at the reaction of all of his people.
1: Hallotta, hogy mit mond Góliát, és látta a honfitársainak a véleményét. És mi volt a csodálatos, hatalmas ebben a fiatal emberben? A szívének a bátor hozzáállása. Honnan vette ő ezt? Ő Istentől kapta. Ki vagy te, mondta Góliátnak, hogy így szólsz az élő Istenhez? Dávid kijött csak a paritjájával. Ő egy gyilkos volt. Óriási. Mármint, hogy Góliát. Dávid pedig egy fiatal fiú. Nem volt neki öt köve Dávidnak. Ja, öt követ szedett össze, de csak egyre volt szüksége. Tudjátok a történetet, eldobta a kövét, Góliát meghalt, mindenki újongott, mindenki dicsérte Dávidot, megölte az ő tízezerét, stb. Ahogy már mondtam, a bizonytalanság az egy nagy-nagy gátja, akadálya lehet annak, hogy bátorítást adjál másoknak. A bizonyság az egy ilyen tetőt rak a dolgok fölé. És senki nem tud afölé, a fedél fölé emelkedni, amit a vezetők határoznak meg. Ez egy ilyen visszatartó erő, és Isten pedig el akarja távolítani az ilyen fedőket, az ilyen visszatartó erőket, amik a növekedéstől próbálnak visszatartani. A Saul acélból csinálta ezt a fedőt, és amikor Dávid elkezdett e fölé emelkedni, akkor Saul a bizonytalansága miatt és az irítsége miatt ezekből kifolyólag kezdett el cselekedni, nem bízott Dávidban, és elkezdte őt üldözni. Saul kicsit megőrült, démonizáltá vált, és aztán hívták Dávidot, hogy jöjjön és kicsit zenéljen, muzsikáljon Saulnak. És amikor Dávid a hárfán játszott, vagy zongorán, amikor Júlia énekel, akkor a démonok azok elmennek, mert van egy olyan atmoszféra jelen olyankor. És amikor Dávid játszott a hárfáján, akkor békességbe került Saul, és jól érezte magát. Nem volt egyébként semmi szellemi érzékenység Saul életében.
0: And when the music was over,
1: és amikor vége volt a zenének,
0: here's my chance, Saul says.
1: Akkor Saul azt mondta, na itt az én esélyem, itt a lehetőség. Fogta a dárdát, és eldobta Dávid felé.
0: David becomes a very, very skillful spear ducker.
1: És Dávid egy nagyon, nagyon, nagyon profi dárda elkerülővé vált.
0: David begins to experience one of the most difficult seasons almost every leader will go through.
1: Dávid megtanulta az életében megtapasztalta a legmélyebb
0: season of promotion.
1: Mélyebb részeket is.
0: That goes this way.
1: Mert a dicsősége úgy hullámzott, először felment, mikor megjött Góliátot, aztán Saul elutasította őt, és ez azt eredményezte, hogy Dávidnak el kellett mennie a pusztába. Ez egy teljesen magányos, sivár környezet volt, egy barlangban élt, és emberek egy csoportja gyűlt köré. De ezeknek az embereknek kész káosz volt mindegyiknek az élete.
0: They got anger issues with someone.
1: Valakivel haragos kapcsolataik voltak ezeknek az embereknek, rendezetlen volt az életük. És ez volt az a társaság, aki körülvette Dávidot.
0: You know why?
1: Tudjátok, hogy miért?
0: It says in Isaiah that the Spirit of the Lord was upon Jesus because he would
1: bind the
0: brokenhearted, set the captives free.
1: Hogy az Úr szelleme volt Jézuson, hogy meggyógyítsa a megtört szívűeket, felszabadítsa a foglyokat.
0: He would cause the debt-ridden to become rich.
1: Hogy a szegényeknek a örömhírt hirdessen.
0: When the anointing is on someone,
1: amikor a kenet ott van valakin,
0: guess what kind of people will be drawn to you.
1: Akkor képzeljétek el, hogy milyen személyek fognak körülvenni benneteket. A gazdagok?
0: The able.
1: Akik képesek megtenni dolgokat? Az erősek?
0: Lives who are just absolutely perfectly in order, ready to serve.
1: Olyanok, akiknek az életük teljesen rendben van minden területen, és készek a szolgálatra? Nem, azok fognak jönni, akik lenyomottak, akik megkeseredettek, mindazok, akik kétségbe esettek. És Dávid körül elkezdtek ezek az emberek változni, mert Dávid ott körülvette egy légkör, ami az Istennel való kapcsolatából fakad. Szoktam mondani egy megállapítást, amit most is elmondanék. A ti megelégedettségetek, a boldogságotok
0: far too important,
1: az sokkal fontosabb, sokkal fontosabb annál, hogy bárki másra rábízhatnád magadon és Istenen kívül.
0: David had a relationship with the Lord.
1: Dávidnak egy olyan kapcsolata volt az Úrral,
0: he learned to draw encouragement from him.
1: Hogy megtanult elvenni bátorítást Istentől.
0: David's leadership began to be seen through what was happening with these men.
1: És amikor a vezetésbe belelépett, akkor a környezetében élők elkezdték látni, hogy minden keresztül ez az ember. És az életük ezáltal elkezdett változni.
0: David takes these men into battle, into war. They begin to have extremely successful.
1: Dávid elvitte ezeket az embereket a családba, és látták az ő elképesztő sikerességét. És sok ember követte Dávidot.
0: One battle he takes them out. You can find this in 1 Samuel chapter 29:30.
1: És egy
0: while they're out on the battle.
1: Egy csatában elhagyta őket, és amíg ők kint voltak a csatában. Az ellenség egy csapdát állított fel, és amikor Dávid és a
0: the armies David's enemies came and they plundered his camp, stealing their wives, their children and burning the entire camp down.
1: Tehát az ellenség kirabolta Dávidéknak az egész tanyáját, és elrabolták a feleségeiket és mindeniket. Ez egy borzasztó helyzet volt Dávid számára. Visszamentek a táborba, és látták, hogy mi történt. Egy nagyon nagy problémával szembesültek. De mi volt a következő, ami még nehezebb volt Dávid számára? Mindazok a személyek, mindazok a harcostársak, akikre Dávid épített, ellene fordultak, és azt fontolgatták, hogy megölik őt. Nem tudom, hogy az életetek hogyan áll, és mióta vagytok vezetők.
0: Without a doubt, you will experience this, if not once, many times.
1: De kétség kívül előbb-utóbb meg fogjátok tapasztalni ezt, hogy azok a személyek, akikben vetettetek, akikért csak nem odaadtátok az életeteket, nekik adtátok az erőtöket, hittetek bennük, valami történik, és történik egy fordulat. A te nézőpontodból ez úgy néz ki, mint egy nagyon mély árulás.
0: The very ones that you work to build and inspire and encourage, they turn against you and say.
1: És azok az emberek, akikbe vetettél, akiket bátorítottál, akiket építettél fel, azok ellened fordulnak és azt mondják, hogy el lehet ballagni.
0: How you handle the situation becomes extremely important.
1: Hogy fogod kezelni ezt a helyzetet?
0: David's heart broken over what happened.
1: Dávid szíve megtört ezen, ami történt velük.
0: very people that he had built and empowered and
1: hogy azok az emberek, akiket ő felépített és megerősített és tanítványként kezelte őket,
0: they turn against him and want to kill him.
1: Azok ellene fordultak és meg akarták ölni őt.
0: Important phrase in 1 Samuel chapter 30 verse 6.
1: Van egy nagyon fontos kifejezés az 1 Sámuel 30. részében.
0: 1 Samuel 30.
1: 1 Sámuel 30.
0: Now you know the background. David was
1: tudjátok a hátteret. Dávid egy
0: This is interesting.
1: Nagyon érdekes.
0: Doesn't say that David's distressed over what happened to the camp.
1: Nem mondhatnám, hogy Dávidot az stresszelte igazán, ami a táborban történt.
0: I mean, there are a lot of logistical things that happen in church that make me well, less than happy.
1: Tehát vannak a gyülekezetben is lehetnek olyan körülmények, amik, hát hogy is mondjam, nem tesznek igazán boldoggá. De el tudok ezekkel bánni. Frusztrálnak, de megoldhatóak. Nincs semmi terhelőbb annál egy vezető számára, amikor kapcsolatokbeli problémák szívnak le téged.
0: Is embittering him or és Dávid, making him greatly distressed for all the people
1: Dávid
0: were embittered.
1: Dávid is az stresszelte és az fárasztotta le, ahogy az emberek hozzáálltak ebben a helyzetben.
0: Each one because of his sons and his daughters.
1: Mindegyik elveszítette a
0: And here's a very little statement at the end of a tragic verse.
1: És van egy nagyon fontos megállapítás a tragikus versnek a végén, egy meglepő megállapítás.
0: Himself in the Lord his God.
1: Ez a hatodik vers, Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében.
0: How did he do that?
1: És hogyan volt erre képes?
0: I'm not sure yet.
1: Még nem vagy biztos benne?
0: But it says that David strengthened himself in the Lord.
1: Azt mondja, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban.
0: And somewhere I believe that David spoke to himself in ways that led him to a result, an action.
1: Valahogy azt gondolom, hogy Dávid úgy szólt magához, úgy beszélt magához ebben a helyzetben, ami oda vezette
0: David
1: őt, hogy képes volt megerősítette magát
0: Please bring me az Úrban. The ephod.
1: És Dávid szólt Abjátár papnak, és Akimeleknek, hogy hozd ide nekem az efódot. És a 8. versben azt mondja,
0: és
1: Dávid megkérdezte az Urat,
0: tehát
1: hova ment a problémájával Dávid? Csak egy hely volt, egy dolog volt, ahova mehetett, csak az Úrhoz mehetett, és ő hozzáment. Ez volt Dávid válasz erre a helyzetre. Ez volt az, ahogyan ő bátorította magát az Úrban. Nem zárom el magam őtőle, hanem inkább megnyitom még inkább magam az ő számára, és az én szabadulásom az tőle lesz.
0: Many of you know the result of this story.
1: Sokan tudjátok a végeredményét a történetnek.
0: God tells David, go and pursue.
1: Isten azt mondta Dávidnak, hogy menj és üldözd az ellenséget.
0: There's an action necessary, so David, they go and they pursue and they obtain everything.
1: Szükséges volt megcselekedni valamit, tenni valamit gyorsan, és aztán Dávid utánuk eredt és visszaszerzett mindent, amit elveszítettek.
0: The point of the story is that you learn how to encourage yourself in the Lord. You've got to talk to yourself in the right ways.
1: Ennek a történetnek is az az egyik tanulsága, hogy szükséged van arra, hogy tudd magadat bátorítani az Úrban, és hogy tudjál úgy beszélni magadhoz, hogy az ehhez vezessen benne.
0: I'm in the car and I'm having this ongoing conversation. You do too.
1: Időnként ott ülök az irodámban, és magammal beszélek ilyen bátorító, buzdító dolgokat, és arra kérlek, hogy figyelj oda nagyon, hogy miket mondasz magadnak, és miről és hogyan beszélsz magaddal.
0: If there's untruth, if there's lies, if there's,
1: mert hogyha vannak abban hazugságok, igaztalan dolgok, vagy negatív dolgok, azok nagyon befolyásolhatják a benned lévő légkört.
0: And you keep yourself up by encouraging yourself in the Lord.
1: Ugyanakkor pedig fent tudod tartani magad érzelmileg akkor, hogyha pozitív módon beszélsz magadhoz.
0: Princess Diana, you know her, she's of course dead.
1: Volt egy hölgy évekkel ezelőtt.
0: But she was a leader in her own right.
1: Aki a vezető volt.
0: She championed incredible causes across the world.
1: Valami elképesztő dolgot csinált a világban. Nagyon sok ilyen non-profit szervezetet felügyelt.
0: In almost every speech that she had a little phrase that she would always use.
1: És szinte minden beszédben, amikor beszélt, akkor volt egy kifejezés, amit szinte mindig használt. Mindig azt mondta.
0: This is the princess.
1: Ez a
0: life is mostly froth and bubble.
1: Ez a hercegnő, hogy az élet csak nem mindig nehéz.
0: Two things stand in stone.
1: Két dolog van, ami kősziklát.
0: Kindness in another's trouble.
1: Kedvesség vagy együttérzés másnak a problémájával, és az, hogy bátorítod magadat, bátorítsad magadat.
0: This became the philosophy of her life.
1: Ez volt az életének a filozófiája ennek a hercegnőnek. Tekintettel volt másoknak a szükségére, és együttérzését fejezte ki feléjük. És bátorította saját magát.
0: To build an environment of empowerment and encouragement, you have to learn to receive encouragement from God.
1: Ahhoz, hogy a bátorítás és buzdítás légkörében tudjál élni, ahhoz kell, hogy tudjál elfogadni Istentől bátorítást és bátorítást, és kell, hogy tudjad magadat bátorítani és buzdítani. És a harmadik pedig, hogy legyél közel, legyél közösségben bátorító, buzdító személyekkel.
0: Find them.
1: Találd meg őket.
0: And don't just beware of complainers and criticizers, but rebuke them.
1: És ne csak, hogy tartózkodjál a vitatkozóktól és a kritizálóktól, hanem üldözd őket.
0: Take responsibility for the environment that you live in.
1: Vedd fel a felelősségét annak a környezetnek, amiben élsz.
0: Other people who've also learned to receive encouragement from the Lord and encourage themselves.
1: És legyél közösségben olyan személyekkel, akik megtanultak bátorítást, buzdítást elvenni az Úrtól, és maguk is ilyen légkörben élnek. Hogy egy olyan légkörben tudjál élni, amelyik visszatükrözi azt a légkört, amiben Isten maga is él.
0: We call that heaven on earth.
1: Ezt úgy hívjuk, hogy a menny a Földön.
0: Let your will be done and here on earth as it is in heaven.
1: Legyen meg a te akaratod itt a Földön, ahogyan megvan a mennyben.
0: And please, when you see negativism and criticism, you've got to confront that.
1: És kérlek, amikor negativizmust vagy kritizálást látsz, akkor azzal szembe kell szállnod.
0: Who's the only criticizer in heaven?
1: Ki az egyetlen kritikus a mennyben, kritizáló?
0: The devil.
1: Az ördög.
0: He's the only one.
1: Ő az egyetlen.
0: And criticism will recreate his atmosphere.
1: És a kritika, a kritizálás légköre, az az ő légköre, az ördögé. Azt szeretnéd, hogy az ördög legyen a környezetedben?
0: Ah, te horváti.
1: Ó, oh, azok a horvátok.
0: Sorry. Bless the Croatians.
1: Megáldjuk a horvátokat.
0: What a great people.
1: Milyen csodálatos emberek.
0: Yeah. We bless the Slovenes.
1: Megáldjuk a szlovénokat. Megáldjuk a szlovéneket.
0: How do we encourage?
1: Hogyan bátorítsunk?
0: I'm going to try to say this as quickly as I can.
1: Megpróbálom olyan gyorsan elmondani, ahogy csak tudom.
0: Ways that we can encourage. Number one is that you encourage with attention.
1: Az első pont, hogy hogyan tudunk bátorítani valakit,
0: please,
1: hogy figyelj oda rá.
0: As leaders, give people your personal attention.
1: Kérlek benneteket vezetőkként, szálljátok oda a figyelmeteket az emberekre.
0: Shows respect and it communicates their value.
1: amikor odafigyelsz valakire, az együttérzést közvetít, és az, hogy fontos a te számodra. És időt kell szánni a beszélgetésekre. Beszélgetsz valakivel? És egy másik személy, aki ott keresztben van, ott mennek el emberek mellettünk, jobbra-balra, és mi beszélgetünk, és akkor közben állandóan ide-oda integetek, másra figyelek. Én hoztam egy személyes döntést ezzel kapcsolatban, hogyha valakivel beszélgetek, akkor odafigyelek rá teljes figyelmemmel. Nem tudom, hogy hogy van ez a ti gyülekezetetekben, de a mi gyülekezetünkben van néhány nagyon bátor személy. És amikor én beszélgetek valakivel, és teljesen odafigyelek rá, álljatok fel, legyetek szívesek.
0: You're me and someone else talking.
1: De beszélgettek.
0: And here's what they will do.
1: És akkor oda jönnek és ezt csinálják. Tehát látják, hogy beszélget valakivel, és oda megy hozzád. Nem szeretem az ilyen fajta aktivitást. Hogyha te ezt szoktad csinálni, akkor légy szíves, ne tedd ezt máskor. Tehát ha valaki látod, hogy beszél valakivel, akkor ne menj oda elköszönni tőle. Vannak fontos dolgok abban a légkörben, amit létrehozunk, kialakítunk. Amikor beszélgetsz valakivel, akkor szánd oda a teljes figyelmedet arra a személyre.
0: The more people you lead, the more you have to listen.
1: Minél több embert vezetsz, annál jobban meg kell tanulnod hallgatni.
0: That's why God gave us two ears and only one mouth.
1: Ezért adott Isten nekünk kettő fület és csak egy szájat.
0: Effective leadership has more to do with listening than with talking.
1: A hatékony vezetőnek több dolga van, többször kell hallgatnia, mint beszélnie.
0: So your encouragement doesn't start with speaking, it starts with listening.
1: Tehát a te bátorításod az nem azzal fog kezdődni, hogy beszélsz, hanem azzal, hogy hallgatsz és figyelmet szállsz arra a személyre. Második, bátoríts akkor, amikor a krízis jön.
0: As a leader, your words in times of crisis and trouble carry more weight than in any other time.
1: Vezetőként a te szavaid sokkal súlyosabbak a nehéz helyzetekben és a szükség próba idején, mint máskor. És ilyenkor kezdeményezőnek kell lenned a bátorításban.
0: Number three, encourage when a job is well done.
1: A bátorítás egy olyan szakma, amit jól kell
0: csinálni.
1: Sok gyülekezetben még mindig megvan egyfajta régebbi hozzáállás, hogy van, akinek ez az elhívása, hogy bátorító legyen.
0: It's also a reflection of the environment that maybe we ourselves came out of. The reasoning often is.
1: Gyakran van, hogy az érvelés az tud ilyen lenni, és ez nem igazán szellemi.
0: And he'll reward them for their labors.
1: És
0: some even argue that it builds up egos and promotes pride to give people praise.
1: Néha vannak, akik azt mondják, hogy az
0: therefore it's very
1: ártalmára lehet az embereknek, hogyha dicséred őket, mert túlságosan büszkékké teszi őket, és jobb, hogy ettől tartózkodsz. De nem, én ezzel nem tudok egyetérteni.
0: People want to know they are noticed and appreciated.
1: Az emberek tudni akarják és át akarják élni azt, hogy elfogadottak és értékeltek.
0: We have a team every week in our church.
1: Van egy csoportunk minden héten a gyülekezetünkben.
0: Chairs out for service. We got all of our sound equipment.
1: Berendezik a termet, összeállítják a hangtechnikát.
0: All the toys and food and things.
1: Minden gondoskodnak a játékról, az ennivalóról, innivalóról a gyerekeknek, és ez egyre több és több embert igényel, hogy ezt megtegyék.
0: As often as possible, without overstating.
1: És minden, amilyen gyakran csak tudom, elmondom nekik, hogy megdicsérjem őket, minden alkalmat megragadok erre. 7 éve.
0: 52 Sundays a year.
1: 52 vasárnap egy évben. el tudjátok képzelni, hogy egy kicsit már megöregettem ebben.
0: Yeah, we're praying for a building. We'd love to have a place of our own where we can just turn on the switch and here we are.
1: És azon munkálkodunk, hogy legyen egy saját ingatlanunk, ahol csak fel kell kapcsolni a villanyt, és már minden készen áll.
0: There's that kind of work and there's that kind of repetition over and over. People,
1: ez a fajta megbecsülés és értékelés újra és újra. Az embereknek szükségük van arra, hogy megdicsérd őket.
0: And it becomes a responsibility of leadership to be able to lavish that kind of praise and
1: és ez a felelőssége a vezetőknek, hogy az, hogy ők megbecsülik az embereket, az legyen általánosan ismert mindenki előtt. Hogy ki tud azt fejezni, hogy mennyire értékeled a munkájukat, hogy mennyire értékeled az erőfeszítéseiket, és legyél hálás nekik. Van egy hölgy, aki az anyagi ügyeinket intézi. Évek óta csinálja, és nagyon profi módon.
0: Our laws have just changed in Slovenia and now the government wants to have oversight of our finances as a church.
1: És most a törvények úgy alakulnak Szlovéniában, hogy a parlament, vagyis a kormány felügyelni akarja a gyülekezeteknek a pénzügyeit is.
0: Finances in documents that the government requires.
1: És össze kellett állítanunk nekünk is mindazokat a dokumentumokat, amiket a kormány igényel tőlünk.
0: So that we wouldn't be penalized and she wouldn't be penalized personally for our finances.
1: Azért, hogy ne kerüljünk nehéz helyzetbe a pénzügyi dolgaink miatt.
0: Oh, I'm so happy. It all came perfect.
1: És azt mondta ez a hölgy, hogy annyira örülök, hogy minden teljesen rendben van, és egyetlen euró sem hiányzik, amivel ne tudnánk elszámolni. Megkérdeztem tőle, hogy fizethetünk neked azért, amit teszel.
0: I so value what you do.
1: És elmondtam neki, hogy mennyire nagyra értékelem azt, ami munkát, amit elvégzel. És akkor rám mosolygott, és azt mondta, hogy nem, ez elég lesz, ez az a fizetség, amire nekem szükségem van. Azt, hogy én azt mondtam neki, hogy értékelem és tisztelem ezért.
0: És
1: el tudom képzelni, hogy ez az a szükség, amit mindannyian érzünk. Hogy értékesnek és megbecsültnek akarjuk érezni magunkat. És kell, hogy tud kifejezni azt, amikor valaki jó munkát végez. És bátoríts akkor, amikor nem jól végeztek el valamit. Negyedik pont. Bátoríts akkor, amikor valamit rosszul csináltunk.
0: See, good leaders are people who, even when they must correct,
1: a jó vezetők azok olyan személyek, amikor feltétlenül helyre kell állítaniuk, vagyis ki kell igazítaniuk. Tehát úgy tudnak a lábad újjára rálépni, hogy megzavarnák a mosolyodat. Nem.
0: They can step on your toe without messing up your shine.
1: Tehát úgy tudnak a lábadra rálépni, hogy közben a cipődnek a csillogását nem teszik tönkre. Az embereknek leginkább akkor van szükségük bátorításra, amikor érzik, hogy nem jól csinálják a dolgukat.
0: Perhaps they may feel like they failed the leader.
1: Tehát például amikor egy vezetőként elbukik, vagy a csoport nem sikeres, vagy csak önmaga, az ő saját élete nem sikeres. Ez az a pont, amikor neked vezetőként ki kell fejezned az illető felé a szeretetedet és a bátorításodat. Hogyha valaki megsérült, akkor segítsd őt a gyógyulás irányába. És adj helyet arra annak a lehetőségének, hogy hibázzanak is az emberek. A mi környezetünkben kialakítottunk egy ilyen 18-20-ból álló szabályokat.
0: 20% of the time we'll make a mistake.
1: az időnk 18%-ában jól csináljuk a dolgokat, 20%-ban hibázunk, és amikor az a 20% jön,
0: space. It's okay. It's all right. And offer our encouragement. Because if
1: és ez mind, ami bátorításunkra van.
0: Then when I make a mistake as a
1: amikor én vezetőként hibázok,
0: I can be afforded the same grace.
1: Akkor én is ugyanarra az irgalomra szorulok.
0: It becomes the environment that we create.
1: Ez is abból a légkörből fog eredni, amit kialakítottál.
0: And if we fail, it's okay.
1: És hogyha hibázok, az is rendben van. Minél több bátorítás és támogatás van, és végül az ötödik pont, a bátorítás.
0: Whenever possible.
1: Bátorítsál mindig, amikor csak lehetséges, minden percben.
0: At every coffee break.
1: Minden kávészünetben.
0: There was a new baseball coach in the United States.
1: Van egy új baseball tréner, edző az Egyesült Államokban.
0: He was interviewed about how he would manage the careers of multi-million dollar players.
1: Ők megkérdezték tőle, hogy hogyan vezeti ő a több dollár millióba kerülő játékosok életét.
0: Rodriguez, he plays for the New York not Giants, the New York Yankees, thank you.
1: Egy játékos, aki a New York Yankees csapatában játszik.
0: 275
1: millió dollárról állított ki számlát.
0: To play baseball.
1: Azért, hogy baseballozzon.
0: So here's the manager of these multi-million dollar players.
1: És a következőt mondta ennek a multimilliómos játékosnak.
0: It can be difficult to lead players who make millions of dollars when your salary is much smaller.
1: Nehéz jó tanácsot adni egy ilyen játékosnak, amikor a te fizetésed sokkal alacsonyabb.
0: How can you do it?
1: Hogyan tudod ezt megcsinálni?
0: He said, I have a very simple rule.
1: Azt mondta, egy nagyon egyszerű szabályom van.
0: He says, imposing rules without relationships incites rebellion.
1: Hogy a személyes kapcsolat nélküli szabályfelállítások azok lázadáshoz vezetnek.
0: My first order of business as the coach.
1: Edzőként az én elsődleges alapelvem ebben az egész dologban
0: is to get to know these men.
1: Az, hogy megismerjem az adott szemét.
0: And empower them to do their job the best they can.
1: És felruházom azzal a képességgel, hogy a legjobban csinálja a dolgát, amit
0: tesz. This coach put relationship ahead of task.
1: Tehát ez az edző a kapcsolatokat tette az első helyre mindenek közül.
0: More important than winning.
1: A kapcsolatuk, a játékosaival való kapcsolata fontosabb volt a számára, mint az, hogy nyerjenek. Azt kell mondjam, hogy a gyülekezetben, amikor a kapcsolataink helyén vannak, és amikor kiépítjük a bátorításnak és a bátorításnak a légkörét, akkor győzni fogunk minden alkalommal.
0: That same team went on that year to win the pennant. They won the championship. This team, they went on to win. With this coach.
1: Ez a csoport abban az évben nem nyert, talán.
0: You can do it.
1: Meg tudjátok csinálni.
0: I believe in you.
1: Hiszek bennetek.
0: I love you.
1: Szeretlek benneteket.
0: I appreciate you.
1: Értékellek benneteket.
0: I value you.
1: Értékellek benneteket.
0: And these aren't just phrases.
1: És ezek nem csak frázisok.
0: When we speak them, when we believe them, they become the atmosphere of our house.
1: Amikor beszélünk velük, amikor bátorítjuk őket,
0: people will be drawn to that atmosphere.
1: Akkor az emberek vonzódni fognak ehhez a légkörhöz.
0: If that's not become the atmosphere with you inside.
1: Hogyha nem ez a légkör lesz bennetek belül,
0: let him come to you and begin to change that gloom.
1: Vagy nem ez van még bennetek, akkor engedjétek meg neki, hogy bejöjjön az életetekbe, és azt a homályt, ami bennetek van, azt kitakarítsa, kisöpörje. Hogy bárhova mentek,
0: when you're there. Maybe you as a leader.
1: Az otthoni gyülekezeteitekben, amikor ott vagytok, lehet, hogy te vagy a vezető.
0: Maybe just make it a goal each Sunday. Just find three people that you can express something to them that you appreciate about them.
1: Kitűzhet egy célul magad elé azt, hogy találj minden vasárnap három olyan szemét, aki felé kifejezett, hogy nagyra értékeled és megbecsülődött.
0: And believe me, you'll start to see something in the atmosphere.
1: Gyakorold ezt csak négy héten keresztül, és figyeld meg az atmoszférát, hogy hogyan fog változni.
0: Encourage someone else to do the same.
1: És bátorítsál valaki mást még magadon kívül, hogy ő is tegyen ugyanezt. És ez elkezd egy olyan légkört létrehozni, ami megerősítő.
0: That's where I like to be.
1: Ez az, ahol én szeretek lenni.
0: It's where God likes to live.
1: És ez az, ahol Isten szeret élni.
0: When we do it, we create our own little piece of heaven here on earth.
1: Amikor ezt tesszük, akkor a mennynek egy kis részét éljük át itt a Földön. Ezt megteheted az otthonodban.
0: Don't let criticism come into your marriage.
1: Ne engedd meg, hogy a kritizálás bejöjjön a házasságodba. Ne tedd azt. Ezt csináld, azt csináld, ne így csináld.
0: Almost kind of see the Holy Spirit kind of standing. He's.
1: Érzitek, hogy a Szent Szellem itt lebeg.
0: He's waiting for the first person to say.
1: Arra vár. Sorry. Az első személyre vár, aki azt mondja, hogy sajnálom.
0: You're important to me.
1: De fontos vagy a számomra.
0: He starts to flutter in and fly in.
1: És ő elkezd itt.
0: That's his atmosphere.
1: Ebben a légkörben elkezd mozogni. És amikor együtt dolgozol ő vele, és megtapasztalod ezt a bátorítását, akkor ő meg fog nyugodni te rajtad. És azok a személyek, akik pedig más szellemből vannak, vagy más szellemmel vannak, azok el fognak távozni. Ez vonzani fogja az embereket hozzád, és ezek nem fogják megmérgezni, nem lesznek képesek megmérgezni ezt a légkört, hanem meg fognak változni rajtad keresztül.
0: Oké.
1: Rendben.
0: Will you be an encourager?
1: Lesztek bátorítók? Ez egy választás, amit meg kell hoznod, egy döntés. Egy olyan képesség, amit meg tudsz tanulni. Nem így születünk. Ő úgy született, ő egy ilyen természetéből fakadó bátorító. Nem így van ez.
0: It's a skill we learn.
1: Ez egy olyan képesség, amit meg tudunk tanulni. Meg tudjuk tanulni a vele való kapcsolatunkból. És abból a módból, ahogy ő kezel bennünket. Annyi hely van a Szentírásban, ami erről szól, különösen az Új Szövetségben, olvassátok és meglátjátok, nagyon sok
0: helyen.
1: És miért van annyira sok bátorítás az Új Szövetségben? Azért, mert természet szerint az emberekben inkább az elégedetlenség és a kriticizmus van. És a vezetőként az elsődleges felelősségünk
0: to banish that atmosphere.
1: Az, hogy
0: let your preaching be filled with power.
1: Felszabadítsuk a körülöttünk lévő légkört a bátorításra.
0: Let your counsel be filled with courage and hope.
1: Hogy a szolgálatunk, a tanácsolásunk az legyen telve bátorítással. Hogy még amikor együtt kávézol valakivel, az az idő is legyen telve bátorítással. Az ebédlőasztalatok, a reggelitetek, az esti meséitek és a vacsora asztal.
2: Elhangzott a Vezető Jelleme című tanítássorozat 5. része, melyben Steve Telcerovot hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszműsora.

0: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, itt a stúdióban hosszú idő után, ez a pár hónap kihagyás után visszatér Életképes rovatunk. Örülünk, hogy újra itt vagy.
2: Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és az Életképek Tinédzser Országból az mindig működik, csak néha van, hogy iskolai szünet van, vagy épp vihar van Tinédzser Országban, olyan vihar, hogy nem tudunk bemenni hóakadályok és egyéb akadályok miatt, akkor kimaradunk, és az életképek viszont folytatódnak.
1: Ez így van, ahogy mondod, az biztos, hogy Tinédzser Országban is vannak viharok, és vannak néha akadályozó tényezők, de minden esetre örülünk, hogy folytatódik ez a sorozatunk, és egy nagyon izgalmas témát hoztál a mai napra. Én egyébként úgy emlékszem, hogy amikor utoljára találkoztunk, akkor azt ígértük, hogy a szokásokról fogunk beszélgetni, miközben miután ma megérkeztél, azt mondtad, hogy van egy nagyon jó programod, aminek az a címe, hogy találd meg a saját hangod, és ez is a szokásokkal összefügg.
2: Egy rádióban mennyire fontos, hogy a megfelelő hangfrekvenciát megtaláljuk. A kedves rádió hallgató is addig tekeri az adás, addig tekeri a megfelelő potmétereket.
1: Vigyázz, hogy mit mondasz, amíg a paksát meg nem találja.
2: Míg meg nem találja az általa kiválasztott rádiónak a csatornáját. Most elkezdtem diákoknak, főleg 7.-8-osoknak kimondottan ilyen témában segíteni, hogy nem lehet úgy pályát választani, hogyha nem is ismerem magamat, és nem tudom azt, hogy mi is az egyáltalán az én saját hangom. És ez lett a fantázia neve a programomnak most, hogy találd meg a saját hangod. Ebben sokat segített a életed legfontosabb 6 döntésében Senkovej, amit a harmad kiadó adott ki könyvet, és ebből szeretnék néhány dolgot így megosztani a kedves rádió hallgatóval, hogy hogyan találjuk meg a saját hangunkat. Érdekes párhuzamot találtam, hogy a Bibliában is van olyan személy, aki keresi a saját hangját, és van olyan, akit össze is kevernek, mint hogyha más hangján szólna. Ez Keresztelő János, akiről megkérdezik, hogy te vagy Jézus, a Messiás, és azt mondja, hogy nem, én a pusztában kiáltó hang vagyok. És ő tudta, hogy ő kicsoda, és tudta azt, hogy ki nem. És ma a fiatalok néha másnak a hangját szeretnének megszólalni. Vannak ilyen műsoraink is, hogy eljátsszuk, mint hogyha másképp tudnánk énekelni. De én 4 dolgot írtam össze, hogy mi szükséges egy sikeres pályaválasztáshoz. Szükségem van önismeretre, milyen vagyok én, hogy működök, mik az erősségeim, mik a szenvedélyem. Ismernem kell, mire van szükség és kereslet a környezetemben, milyen lehetőségek, adottságok, elérhető erőforrások vannak a közelemben, és mi az, amit hosszú távon el tudok képzelni, mint életfeladatot, ami örömmel tud eltölteni, inspirál, és amiben ki tudok teljesedni. És hogy hogyan találom meg ebben a saját hangomat, a könyv 4 területet említ, és azt mondja, hogy ennek a 4 körnek a közös meccéspontjában lesz a saját hangunk, miben vagyok tehetséges, miért tudok lelkesedni, mire van szükséglet, és mit diktál a lelkiismeretem.
1: Érdekes ez a 4 pont, illetve az is, hogy a pályaválasztás aspektusából közelítjük most ezt meg, miközben ugye azért a tinédzsereknek és a fiataloknak mindig óriási kérdés ez az önmaguk megtalálása, valahol ebben is segítséget nyújt, hiszen hogyha valóban önazonos valaki, és tisztában van a saját értékeivel, tehetségével, erősségeivel, akkor fog tudni majd ügyesen pályát választani.
2: Megdöbbentő, hogy nagyon sokan már az első pontnál megállnak, hogy miben vagyok igazán jó, semmiben. Tehát még az alapvető sikeres osztályokban is nehéz fölvállalnunk, lehet, hogy ez a magyar mentalitásból fakad, hogyha valamiben esetleg jó vagyok, vagy az átlagnál jobb vagyok. Más kutatók itt a tehetségnél megkülönböztetnek különböző tehetségeket, a zenei intelligenciától, a nyelvi intelligenciáig, a térbeli intelligenciáig, ami a térlátás segíti, főleg mérnököknek van rá szüksége. Hát én azért nem lettem jó gépész, mert a térlátásom abszolút hiányzik, ugyanúgy meg különböztetnek belső intelligenciát, amikor saját magamat tudom elemezni, és megkülönböztetnek társas intelligenciát, hogy én a társak közötti szociális kapcsolataimban hogyan tudom megélni az adottságaimat. A tanulási stílusoknál beszéltünk olyanokról, akik egymással tudnak jól tanulni. Hát akinek a társas intelligenciája erős, azt tud így társak között tanulni, és a zenei mellett beszélhetünk a matematikai vagy logikai intelligenciáról is, és beszélhetünk a nyelvi vagy nyelvi készségi intelligenciáról, ami megnyilvánul az adott nyelven vagy az idegen nyelvnek az elsajátításában. Például érvelés technika. Most már sokszor előjön érettségén is, hogy érvelniük kell pro vagy kontra, és ezt főleg azt tudja, akinek erős a nyelvi intelligenciája. És vannak olyan foglalkozások, amire meg ezek az intelligencia típusok nem árt, hogyha találkoznak, tehát, hogy akinek erős a nyelvi intelligenciája, abból akár jó ügyvéd is lehet, vagy tanár, vagy netalántán előadó területen. És van a vizuális vagy térbeli intelligencia, ez pedig a képzeletért felelős. Összefoglalnám a hétféle típust, amiről beszéltem. Tehát nyelvi intelligencia, ez a szóbeli és írásbeli kommunikációban valaki kiemelkedő. Logikai, ez a matematikai érvelés, logikai tudományos gondolkodás, és maga a tudománynak a megértését is segíti. Mozgási vagy kinesztikus intelligencia, erről még nem beszéltem. Ez a testünk érzékelése, és az a kifejezés, hogy táncban, tornában, bármiben hogyan fejezem ki magamat. Van az interpersonális, ez a társas intelligencia, hogyan reagálok mások szükségleteire, és van az intrapersonális, az egyénen belüli gazdag világból hogyan tudok meríteni, és a zenei vagy muzikális gondolatok megértése, ritmusérzék, zenei gondolkodásmód. Érdekes, hogy az intuíció, muzikalitás képessége nagyon összekapcsolódik. Állítólag az agykutatók azt mondják, hogy minél többet zenél valaki, annál kreatívabban tud mondjuk rajzolni, vagy annál jobban, tehát hogy egymást az intelligencia területek segítik, és a vizuális térbeli, ez pedig, hogy hogyan érzékelem, vagy hogyan képzelem el az adott helyzetet.
1: Tehát ez a 7 pont, amit felsoroltál, ez az úgynevezett 4-es pontunk első pontja, miben vagyok jó, ezt jó tisztázni. Tehát egyébként ez az egyik legfontosabb, azt gondolom, amit mondtál, hogy a fiatalokról van szó, akkor nekik tényleg fontos, hogy tudják azt, hogy ők miben jók, mi az erősségük. Hogyan tudnád ezt egyszerűen így a műsorunk végére lefordítani? Hogyan tudsz buzdítani egy fiatalt? Hogyan találja meg ő azt, hogy miben jó?
2: Csíkszentmihályi óta van egy ilyen kifejezésünk, hogy flow, és azt szoktam mondani, hogy mi az, amivel bele tudsz úgy temetkezni, hogy nem érzékeled az időt, nem érzékeled a fáradtságot, és csak csinálod, és még fel is tölt, és örömet jelent számodra. Akkor vagy flowban. Ezt a pozitív pszichológia használja ezt a kifejezést, de egy magyar professzorhoz, Csíkszentmihályihoz kapcsolható ez a flow vagy a kreativitás élményét így határozza meg.
1: Tehát abban vagyok jó, amiben örömömet lelem?
2: Abban vagyok jó, amiben örömömet lelem, mert úgy tudom csinálni, mint hogyha az az adottságomnak úgy a része lenne, hogy úgy fölismerem, hogy jé, az Isten engem erre alkotott. És a Bibliában látunk ilyen embereket, akik, amikor így keresik a saját hangukat, saját képességeiket, akkor az Isten ruházza föl különböző adottsággal vagy tehetséggel. Gondoljunk a Szent Sátor építésére, és azt olvassuk, hogy Bésájelt és Aholiábot az Isten lelke betölti bölcsességgel, hogy mindenféle takácsmesterséghez, ezüstmesterséghez, aranyművességhez értsenek, ami a Szent Sátorhoz kell. És azt szoktam a fiataloknak hangsúlyozni, hogy az a terület, amiben már eddig valami élményt szereztél, azokat írd össze először. Uh-huh. Ne azt, amiben teljesen nulláról kezded az építkezést.
1: Találd meg a saját hangod, innen indultunk, és eljutottunk egészen az első pontig, hogy miben vagyunk igazán jók, nem csak a fiataloknak egyébként, hanem az idősebbeknek is ajánlott, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk. Köszönöm a mai gondolatokat, folytassuk innen jövő héten.
2: Folytassuk ott, hogy mire van szüksége a környezetemnek, ez lesz a következő témánk.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Eileen Vincent közbenjárás című tanítását hallhatjuk.
3: Is.
4: We've been talking about prayer in many different ways.
3: Nagyon sok különböző módon beszélgettünk az imáról.
4: But not directly.
3: De nem közvetlenül.
4: But stirring up your heart so that you will become praying people.
3: Csak gerjesztgettük a szíveteket, hogy imádkozó emberek legyetek.
4: But I want to talk to you about intercession, the heart of intercession.
3: De most a közbenjárásról és a közbenjárás lényegéről, lelkéről akarok beszélni nektek.
4: Do you know, I never used to consider myself an intercessor.
3: Tudjátok, én soha nem tekintettem magamat közbenjárónak.
4: At one time I was asked if I would write a chapter in a book on intercession.
3: Egyszer megkértek, hogy írnék egy fejezetet egy közbenjárásról szóló könyvbe.
4: And every time this person asked me, I said, no, you've chosen the wrong person.
3: És valahányszor az illető kérte ezt tőlem, hogy írjam meg ezt a fejezetet, azt mondtam neki, hogy hát nem írom meg, nem a megfelelő embert kérdezed
4: erről. I'm not an intercessor.
3: Mert hogy én nem vagyok közbenjáró.
4: I'm not one of those people who goes into the room, shuts the door and is on my knees for hours and hours.
3: Nem tartozom azok közé, akik bemennek a szobájukra, magukra zárják az ajtót, és órákon keresztül térdelnek az úr előtt.
4: But this lady kept coming back to me again and again.
3: De ez a hölgy nem hagyott békén, újra és újra visszajött.
4: Please write this chapter for my book.
3: Kérlek, írd meg ezt a fejezetet a könyvembe.
4: In the end I said to her,
3: végül azt mondtam neki,
4: I can only write one thing.
3: Csak egy dolgot tudok leírni.
4: I'll call it prayer on the run.
3: Ezt úgy hívom, hogy futó imádság, imádkozás futva.
4: Some of you will identify with that.
3: Néhányan vagytok itt, akik tudtok ezzel azonosulni.
4: I pray all the time.
3: Állandóan imádkozom.
4: I was praying as I took my children to school.
3: Imádkoztam, amikor iskolába vittem a gyerekeimet.
4: I was praying as I was coming home.
3: És amikor hazamentem,
4: I was praying as I was going to the grocery store.
3: Amikor a zöldségeshez mentem, akkor is imádkoztam.
4: And I certainly was praying when I was vacuuming the carpet.
3: És kétségtelenül nagyon imádkoztam, amikor a szőnyeget porszívóztam.
4: I was praying when I cleaned the bathroom.
3: A fürdőszoba pucolása közben is imádkoztam.
4: So I said, my life is prayer on the run.
3: Tehát én azt mondtam, hogy az én életem a futás közben való imádkozásról szól.
4: So she said, I think that will do.
3: Azt mondta, hogy az hiszem, ez jó lesz.
4: So I wrote a chapter in a book called Prayer on the Run.
3: Úgyhogy megírtam egy fejezetet egy könyvben, aminek az volt a címe, so hogy imádkozás futás közben.
4: However you pray.
3: Tehát akárhogyan is imádkoztok.
4: Come on, let's pray.
3: Az a lényeg, hogy imádkozzatok.
4: The other thing I want to tell you.
3: A másik dolog, amit mondani akarok.
4: Is that I pray in tongues a lot.
3: Én nagyon sokat imádkozok nyelveken.
4: Almost all the time I'm praying in tongues.
3: Majdnem folyamatosan imádkozom nyelveken.
4: But do you know, I came to a place where I felt as if praying in tongues wasn't really praying.
3: De tudjátok, én eljutottam egyszer odáig, amikor azt gondoltam, hogy a nyelveken való imádkozás nem is igazán imádkozás.
4: You know, I convinced myself that I wasn't praying because I wasn't praying with my understanding.
3: Meggyőztem magam arról, hogy ilyenkor igazán nem is imádkozom, hiszen nem használom az értelmemet.
4: And I think that is quite a deceiving way the enemy can get at you.
3: És azt gondolom, hogy ez egy nagyon megtévesztő mód, ahogy az ellenség elkaphatja az embert.
4: And he can undermine your prayers by that kind of attitude.
3: És ezzel a fajta hozzáállással aláaknázhatja az imáitokat.
4: Praying in tongues is praying.
3: Az imádkozás a nyelveken igenis imádkozás.
4: Perhaps some of the most powerful praying takes place when we pray in
3: valószínűleg a legerőteljesebb imák egy része hangzik el, amikor nyelveken imádkozunk.
4: So I want to encourage you.
3: Tehát én bátorítani
4: akarlak.
3: Come on,
4: pray in tongues.
3: Imádkozzatok nyelveken.
4: And if you don't even have the gift of tongues.
3: És hogyha még nem kaptátok meg ezt az ajándékot.
4: Come on, that's number one gift that you need.
3: Akkor ez az első ajándék, amire szükségetek van.
4: I want to say to you, it's a very important gift.
3: El akarom mondani nektek, hogy ez egy nagyon fontos ajándék.
4: There are 9 gifts of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellemnek 9 ajándéka van.
4: 8 of them are for giving away.
3: Ezek közül 8 olyan dologról szól, amit mi adunk oda.
4: 8 of them are for ministering to other people.
3: Tehát 8 arról szól, hogy miközben szolgálunk másoknak, aközben működik.
4: Only one of them is for yourself.
3: Csak egyetlen van, ami önmagunk számára szól.
4: Praying in tongues will build you up, make you strong.
3: A nyelveken való imádkozás megépít minket és erőssé tesz.
4: And I tell you what it does?
3: Megmondom, mit tesz még.
4: It makes you strong enough so that you can give the other gifts away.
3: Elég erőssé tesz ahhoz titeket, hogy a többi ajándékot oda tudjátok adni.
4: Come on, so if you don't pray in tongues,
3: tehát, hogyha nem imádkoztok nyelveken,
4: seek that gift.
3: Még akkor keressétek ezt az
4: ajándékot. Seek the Holy Spirit.
3: És keressétek a Szent Szellemet.
4: And he'll come upon you.
3: És ő rátok fog szállni.
4: And he'll satisfy the deepest areas of your personality and your soul.
3: És meg fogja elégíteni a személyiségetek és a lelketek legmélyebb részét.
4: Hallelujah. Turn with me into 1 Timothy chapter 2.
3: Az 1 Timóteus 2-höz lapozzunk.
4: And I'm going to share the word of God with you.
3: És akkor Isten igéjét megosztom veletek.
4: 1 Timothy 2:2.
3: 1 Timóteus 2:2.
4: Okay. Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men.
3: Illetve első vers. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért.
4: First of all.
3: Mindenek előtt.
4: That means that it's got some importance to it.
3: Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon fontos dolog.
4: And we're being instructed here.
3: Itt azt mondja nekünk az igen.
4: That there are different kinds of praying.
3: Hogy különböző fajta imádkozások vannak.
4: Whatever we do, we need to do it first of all.
3: De akármit is csinálunk, ezt kell először tennünk.
4: We pray for kings and for all who are in authority.
3: Hogy imádkozzunk királyokért és minden hatalmasságban levőkért.
4: Come on, first of all, we pray for kings and those in authority.
3: Mindenek előtt királyokért és hatalmasságban levőkért imádkozzunk.
4: Presidents and prime ministers.
3: Elnökökért, miniszterelnökökért.
4: They are in desperate need of our prayers.
3: Mert nekik óriási szükségünk van az imáinkra.
4: First of all, pray for them.
3: Mindenek előtt imádkozzatok értük.
4: You know what we do really is that first of all we criticize them.
3: Tudjátok, amit mi teszünk, az, hogy mindenek előtt kritizáljuk őket.
4: We haven't prayed for them.
3: Nem imádkoztunk értük.
4: And the poor things are so attacked by the devil.
3: Aztán látjuk, hogy megtámadja őket az ördög ennek eredményeként.
4: They are in need of our prayer.
3: Ezeknek az embereknek szükségük van az imánkra.
4: The purpose of all of this is that we might lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence.
3: Mindennek az a célja, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
4: Because God desires that all men be saved and come to the knowledge of the truth.
3: Mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.
4: Now, in those types of prayers in verse 1.
3: Ezekben a fajta imánkban, amiről az első vers beszél.
4: Supplications, prayers, intercessions and giving of thanks.
3: A könyörgések, imádságok, esedezések és hálaadás.
4: We got the word intercessions.
3: Van tehát a közbenjárások is benne.
4: Now, some people get the idea that if you're an intercessor,
3: az embernek az a gondolata, hogyha valaki közbenjáró,
4: that's just a special kind of calling.
3: Akkor ez egy különleges elhívás.
4: So some people are intercessors.
3: Tehát vannak néhányan, akik közbenjáró.
4: No, it's not like that at all.
3: De egyáltalán nem erről van szó.
4: Some people are obedient to the word and they are intercessors.
3: Csak néhányan engedelmeskednek az igének és ezért közbenjárók.
4: We're all called to be intercessors.
3: Mindannyiunkat elhívott az Úr közbenjárásra.
4: The whole church should intercede.
3: Az egész egyháznak kellene közbenjárnia.
4: What is intercession?
3: Mi a közbenjárás?
4: It's just praying for something other than yourself.
3: Amikor nem önmagunkért imádkozunk, hanem más dolgokért.
4: Come on, it's getting your field of vision a bit wider than praying for me.
3: Amikor egy kicsit többet látunk a közbenjárásunkkal, mint csupán önmagunkat.
4: It's praying for your family, praying for your church, praying for your city, praying for your nation.
3: Amikor imádkoztok a családotokért, a városotokért, a nemzetetekért, a gyülekezetetekért.
4: It isn't a special calling.
3: Nem egy különleges elhívás.
4: You know, I go to some churches in the United States.
3: Tudjátok, az Egyesült Államokba elmegyek néhány gyülekezetbe.
4: And as people think I'm an intercessor.
3: És mivel az emberek azt gondolják, hogy én közbenjáró vagyok.
4: They say to me, "Will you speak to our intercessors group?"
3: Az megkérdezik tőlem, hogy beszélnél a közbenjáró csoportunknak.
4: Now the church might be 600 strong.
3: Lehet, hogy van egy 600 fős gyülekezet.
4: And about 6.5 people turn up for the intercessors group. Six and a half people.
3: Igen, és akkor körülbelül 6.5 ember eljön a közbenjáró csoportra.
4: This is crazy.
3: Hát ez egy őrület.
4: As if this is some special high calling.
3: Mint hogyha ez valami különleges, magasrangú elhívás lenne.
4: I'm speaking to the intercessors.
3: Most épp a közbenjárókhoz szólok.
4: This is who we are.
3: Ezek vagyunk mi.
4: Come on, Church of God.
3: Gyerünk, Isten egyháza.
4: We are to intercede for this world.
3: Közben kell járnunk ezért a világért.
4: Who else will?
3: Mert ki más tenné?
4: Come on, it's the job of the church.
3: Az egyház dolga ez.
4: And we're all called to this.
3: És mindannyiunkat erre hívott el Isten.
4: So what is an intercessor?
3: Tehát ki a közbenjáró?
4: Now let me look at Ezekiel and chapter 33.
3: Nézzük meg az Ezekiel 33-at.
4: Ezekiel and 33.
3: Ezekiel 33.
4: If I can find it.
3: Ha megtalálom.
4: Okay. Well done. 33. Okay, let's look at verse 2.
3: Nézzük meg a második verset.
4: When I bring a sword upon the land, and the people of the land take a man from their territory and make him their watchman.
3: Mikor hozok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit ő maguk közül, hogy őt őrállókká teszik.
4: The first thing I want to say about an intercessor.
3: Az első dolog, amit a közbenjárókról mondani szeretnék.
4: Is there are a lot of different descriptions of the kinds of activities that he does.
3: Az, hogy nagyon sokféleképpen írja le az ige azt, hogy milyen dolgot tesz a közbenjáró.
4: First of all, I'd say he's a watchman.
3: Mindenekelőtt azt mondanám, hogy őrálló a közbenjáró.
4: Now what is a watchman?
3: Mit csinál az őrálló?
4: Some companies employ a watchman to guard their property at night.
3: Vannak olyan vállalatok, akik őrállókat bérelnek fel azért, hogy éjjel vigyázzanak a területükre.
4: So he's there to guard the property. He is there to see if anybody's coming.
3: Neki az a dolga, hogy őrizze a telket és figyelje, hogy jön-e valaki.
4: In the Old Testament,
3: az Ószövetségben,
4: they would put a watchman on the wall of the city.
3: A város falra helyezték el az őrállókat.
4: And there would be he would have so many hours he'd be on duty.
3: És bizonyos órán keresztül az illető ügyeletben volt.
4: And whilst he was on duty,
3: és miközben ő volt az ügyeletes,
4: it would be dreadful if he went to sleep.
3: Nagyon ijesztő lett volna számára, ha elmer aludni.
4: Come on, he was supposed to be awake.
3: Mert hogy ébren kellett neki lenni.
4: He's supposed to be seeing what was happening.
3: És látnia kellett, mi történik.
4: He's supposed to be looking out and seeing if there's any trouble or danger coming.
3: Figyelnie kellett a láthatárt, hogy jön-e valami veszély vagy probléma.
4: He was there to warn the city.
3: Azért volt ott, hogy figyelmeztesse a várost.
4: Now, the problem is with most Christians.
3: A legtöbb kereszténnyel az a baj.
4: When it comes to praying,
3: hogy amikor az imádkozásról van
4: szó, we are praying about the trouble that the devil has already brought.
3: Akkor azok miatt, a bajok miatt imádkozunk, amiket az ördög már ránk hozott.
4: Most of our prayer meetings are clearing up the mess.
3: A legtöbb alkalmunk arról szól, hogy föltakarítjuk a hulladékot.
4: Come on, isn't this true?
3: Nem így van.
4: The troubles come, so we pray.
3: Jön a baj, és aztán imádkozunk.
4: Now we need watchmen on the wall who say, trouble is coming. Pray and prevent it.
3: Nekünk szükségünk van őrállókra a falon, akik azt mondják, hogy látom, hogy baj közeledik, úgyhogy imádkozzatok, hogy megakadályozhassuk.
4: Now that is what a watchman is.
3: Ez az őrálló.
4: He sees the trouble coming.
3: Látja, hogy jön a baj.
4: He warns the city.
3: Figyelmezteti a város.
4: He is there to prevent it coming into the city.
3: És azért van ott, hogy megakadályozza, hogy ez a baj bejusson a városba.
4: He's looking out.
3: Figyel.
4: And he's warning of danger.
3: És figyelmeztet a veszélyre.
4: He's defending the city.
3: Védi a várost.
4: And he's there ready to alert those who can deal with the trouble.
3: És úgy van ott, hogy készen áll arra, hogy riassza azokat, akik el tudják hárítani a bajt.
4: So the next part of the intercessor's task.
3: Tehát a közbenjáró feladatának a következő része.
4: Is that he's got a trumpet ministry.
3: Az, hogy ilyen trombita szolgálata van.
4: When he sees the sword coming.
3: Amikor látja, hogy jön a fegyver,
4: he blows the trumpet and warns the people.
3: Megfújja a kürtöt, és ezzel figyelmezteti a népet.
4: Now what's that talking about?
3: Mit jelent ez?
4: He mobilizes the intercessors.
3: Mozgósítja a közbenjárókat.
4: He sounds the alert.
3: Riadót fúj.
4: We need these kinds of intercessors.
3: Szükségünk van ilyen közbenjárókra.
4: That these people are also prophetic.
3: De mert ezek profétikus emberek.
4: Now what do I mean by that?
3: Mit jelent ez, hogy értem ezt?
4: They are sensitive in the spirit realm.
3: Érzékenyek a szellemi világra.
4: So that they can hear and see what's happening in that spirit realm.
3: És meghallják és meglátják, hogy mi történik a szellemi világban.
4: They know what's happening. They can see what the enemy's doing.
3: Tudják, mi történik. Látják, mit tesz az ellenség.
4: And through the gifts of the Holy Spirit, they observe his activity.
3: A Szent Szellem ajándékai által figyelik az ellenség tevékenységeit.
4: You know what I call the word of knowledge?
3: Tudjátok, hogy én hogy mondom a tudománybeszédének a meghatározását?
4: It's like a periscope that goes up and looks into the enemy's camp.
3: Ez olyan, mint egy periszkóp, amit így felemelünk és körülnézünk a ellenség táborában.
4: The enemy hasn't got a clue how we know.
3: Az ellenségnek fogalma sincs arról, hogy honnan tudtuk.
4: But come on, if we got sensitive eyes and ears.
3: De hogyha érzékeny a szemünk és a fülünk.
4: We know what the enemy is doing.
3: Akkor tudjuk, mit tesz az ellenség.
4: We sound the trumpet.
3: És megfújjuk a kürtöt.
4: Prophetic eyes have seen.
3: Ezek prófétai
4: látószemek,
3: és prófétai fülek, amik hallanak.
4: So they make a clear sound.
3: És így egyértelműen megfújjuk
4: a kürtöt.
3: Megszólal a kürt.
4: It calls the intercessors to work.
3: És ez munkába hívja a közbenjárókat.
4: They give instructions and direction to the warriors.
3: És ők adnak útmutatásokat, utasításokat a harcosoknak.
4: And it tells us in Jeremiah in chapter 6.
3: A Jeremiás 6-ban azt olvassuk.
4: Let's just look there, Jeremiah in chapter 6.
3: Nézzük meg.
4: If I can find it. Okay. Jeremiah chapter 6 and verse 17.
3: Jeremiás 6:17.
4: Listen to this, this is sad.
3: Ez mondatik itt.
4: 16, stand in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way is, and walk in it, and you'll find rest for your souls. Verse 16.
3: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út?
4: But they said, no, we will not walk in it.
3: De ők azt mondták, nem megyünk, nem járunk azon.
4: Yet I also set watchmen over you, saying, "Listen to the sound of the trumpet."
3: Őrállókat is rendeltem föléjük, mondván, figyeljetek a kürtnek szavára.
4: They said, "We won't listen."
3: És azt mondták, nem figyelünk.
4: Therefore, hear, you nations.
3: Azért halljátok meg ti nemzetek.
4: And know, congregation.
3: És tudd meg te gyülekezetek.
4: What is among them?
3: Ami következik reájuk.
4: Hear, O earth.
3: Hard meg, ó föld.
4: Behold, I will certainly bring calamity on this people.
3: Íme, én veszedelmet hozok erre a népre.
4: The fruit of their thoughts, because they have not heeded my words.
3: Az ő gondolatainak gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédeimre.
4: Nor my word, nor my law, but have rejected it.
3: És az én törvényemet megvetették.
4: Come on, what's that scripture saying to us?
3: Mit mond nekünk ez az ige?
4: The trumpet sounded.
3: Megszólalt a trombita.
4: But they said, no, we don't want to listen.
3: De azt mondta a nép, hogy mi nem figyelünk rá.
4: The trumpet sounded again.
3: Újra megszólalt.
4: And the Lord says, you didn't want to listen?
3: És az Úr azt mondta, nem akartok oda figyelni.
4: Well, trouble's going to come upon you then.
3: Akkor rátok jön a baj.
4: And this trumpet sound in this scripture goes to the nations.
3: És ebben az igében ez a trombita szó a nemzeteknek szól.
4: And the next verse it goes to the whole earth.
3: A következő vers pedig oh, az egész földnek.
4: God, we live in those days, precious ones.
3: Ó Istenem, ezekben a napokban élünk, drágáim.
4: A trumpet sound is going out in the earth.
3: Amikor az egész földön szól a trombita szó.
4: Listen, nations, listen.
3: Figyeljetek, nemzetek, figyeljetek.
4: Wake up to the hour.
3: Ébredjetek föl erre a riadót.
4: See this the days in which we live.
3: Lássátok meg, milyen napokban élünk.
4: Understand it's not a time for playing games.
3: Értsétek meg, hogy ezek nem azok a napok, amikor játékokat játszhatunk.
4: Oh God.
3: Ó Istenem.
4: He said he'll bring the fruit of their own thoughts upon them if they will not listen.
3: Azt mondja, ha nem figyelnek, akkor a saját gondolataiknak a gyümölcseit hozom rájuk.
4: Come on, let us pray that Hungary will listen to the sound of the trumpet.
3: Imádkozunk, hogy Magyarország odafigyeljen a riadó szóra.
4: And let the sound of the trumpet sound clearly in this land.
3: És ebben az országban legyen egyértelmű a trombita szava.
4: The intercessor is a watchman, he's got a trumpet ministry, he is a prophet.
3: A közbenjáró tehát őrálló, trombita szolgálata van és proféta.
4: He's also like a spy.
3: Olyan is, mint egy kém.
4: He's looking to see what the enemy is doing.
3: Figyel, hogy lássa, mit tesz az ellenség.
4: He's also like one who's got responsibility to guard that which belongs to the Lord.
3: olyan ember is, akinek az a kötelessége, hogy őrizze azt, ami az Úr tulajdona.
4: Come on, watchman.
3: Gyerünk, őrállók.
4: Don't let us be the ravaging power of the devil come in and rob us.
3: Ne engedjük, hogy az ördögnek a hordái bejöjjenek és kiraboljanak minket.
4: Come on, we need to watch. Watch and pray, Jesus said.
3: Figyelnünk kell, virrasztanunk. Azt mondta Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok.
4: Can you not watch with me 1 hour, he said.
3: Azt mondta, hogy nem tudtatok velem egy órán keresztül virrasztani.
4: Watch and pray.
3: Figyeljetek és imádkozzatok.
4: And this is what we must do in these days.
3: Ezt kell tennünk ezekben a napokban.
4: So the intercessor is a watchman.
3: Tehát a közbenjáró őrálló.
4: He's a step ahead of the enemy.
3: Egy lépéssel az ellenség előtt jár.
4: The next meaning of an intercessor is.
3: A közbenjárónak a következő magyarázása.
4: And it's best described in Ezekiel in chapter 22 verse 30.
3: Legjobban az Ezekiel 22:30 írja őt le.
4: Let's find that.
3: Akkor találjuk meg.
4: Ezekiel, here I am, sorry, 22:30.
3: Tehát Ezekiel 22:30.
4: This is the saddest scripture in the whole Bible.
3: Az egész Bibliában ez a legszomorúbb igevers.
4: Listen to what the Lord says.
3: Figyeljetek, mit mond az Úr.
4: I sought for a man among them who would make up a wall and stand in the gap before me on behalf of the land that I should not destroy it. But I found none.
3: És keressék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen, és előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam.
4: I found none.
3: Senkit sem találtam.
4: So what is this ministry?
3: Tehát mi ez a szolgálat?
4: Standing before God on behalf of men.
3: Isten előtt állás az emberek érdekében.
4: Standing, I imagine this.
3: Képzeljétek ezt el.
4: Here we are standing before God.
3: Itt vagyunk, Isten előtt állunk.
4: Pleading his our case before God.
3: És Isten előtt az ügyünkért folyamodunk.
4: Oh God, you see the land.
3: Ó Uram, te látod ezt a
4: földet.
3: You
4: see the need.
3: Látod a szükséget.
4: You see the rebellion.
3: Látod a lázadást.
4: You see the sin.
3: Látod a bűnt.
4: Oh God, you're just in all your ways.
3: Ó Istenem, te igaz vagy minden utaidban.
4: You can judge the land.
3: Te megítélheted
4: a földet. Oh but God, I'm standing here.
3: De Istenem, én itt állok.
4: I'm standing here before you, before the land.
3: Itt állok előtted az ország és te
4: közted. Oh God, receive me, Lord.
3: Istenem, fogadj el engem.
4: And let the land go free.
3: És hadd szabaduljon meg az ország.
4: Hear my prayer, Lord.
3: Hallgass meg az imámat, Uram.
4: Who's going to stand before God for the land?
3: Ki fog Isten elé állni az országért?
4: This is what we're supposed to be doing.
3: Ezt kell tennünk.
4: I sought for a man among them who would make up the wall and stand in the gap before me on behalf of the land.
3: Kerestem közülük valakit, aki falat falazna és állna a törésen én előmbe az országért.
4: Is it a time when the wall of protection has broken down around the city?
3: Ebben az időben a város körül le van rontva a védőfal.
4: And God is looking for those who will stand in that gap now and make that protection complete.
3: És Isten olyanokat keres, akik ebben az időben odaállnak a résre és a védelmet teljesíthetik. Ó, közbenjárók!
4: Come on, take your place.
3: Gyerünk, foglaljátok el a helyeteket.
4: I can imagine such an intercessor standing before God.
3: El tudom képzelni ezt a közbenjárót, aki így áll Isten előtt.
4: He could stand this way.
3: És így is állhatna.
4: And he could stand before the devil.
3: És ott állhat az ördög előtt is.
4: Get off my land.
3: Takarodj a földemről.
4: In Jesus name.
3: Jézus nevében.
4: If you can stand before God.
3: Ha tud állni Isten előtt.
4: You can stand before the devil.
3: Akkor tud állni az ördög előtt is.
4: Come on, folks.
3: Gyerünk, emberek.
4: We want some intercessors.
3: Szükség van néhány közbenjáróra.
4: We know what it is to stand before God.
3: Akik tudják, hogy mit jelent Isten előtt állni.
4: There's so many wonderful examples of that in the scripture, but we won't go there now.
3: Az igében nagyon sok csodálatos példa van erre, de most nem lapozunk azokhoz.
4: Perhaps we just look at one. Let's look at Abraham in Genesis 18.
3: Talán egyet nézzünk meg Ábrahámot az 1 Mózes 18-ban.
4: Genesis in chapter 18.
3: Tehát 1 Mózes 18.
4: Wonderful passage of scripture.
3: Egy csodálatos ige szakasz.
4: Here we have Abraham pleading for Sodom and Gomorrah.
3: Abraham Sodomáért és Gomorráért folyamodik itt.
4: Chapter 18 and verse 16.
3: 16. vers a 18. részben.
4: Verse 17.
3: És 17.
4: The Lord says to Abraham.
3: Azt mondja az Úr Ábrahámnak.
4: Shall I hide from Abraham what I'm doing?
3: Eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok?
4: Since Abraham shall surely become a great and mighty nation of all the nations on the earth and be blessed by in him.
3: Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz, és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
4: I know, I have known him.
3: Mert tudom róla, ismerem őt.
4: In order that he may command his children and his household after him, and they may keep the way of the Lord.
3: Hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az útnak útját.
4: To do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him.
3: Igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.
4: Verse 17.
3: 17. vers.
4: Shall I hide from Abraham what I'm doing?
3: Eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok?
4: Would you like to be in on the inner councils of God?
3: Szeretnétek Isten tanácsos csoportjában lenni?
4: I believe we have an invitation.
3: Úgy hiszem, hogy meg vagyunk oda hívva.
4: Where God will share what he's doing with us.
3: Hát Isten el akarja mondani, hogy mit fog tenni velünk.
4: But look, none of you would share your intimate, most important secrets with anybody who was not trustworthy.
3: De közületek sem osztaná meg senkivel a legbensőségesebb titkait és dolgait, akit nem gondol megbízhatónak.
4: You wouldn't share them unless you knew you had that person's heart.
3: Nem osztanád meg ezeket a dolgokat olyan emberrel, akiről nem tudod, hogy a szíve a tied.
4: The Lord won't share it with us unless he's got our heart.
3: Az Úr sem osztja meg velünk a dolgait, hogyha a mi szívünk nem olyan.
4: He's looking for that Abraham heart in us.
3: Ilyen ábrahámi szívet keres bennünk.
4: And then come down to verse 22.
3: Aztán 22. vers.
4: The heavenly visitors went away and Abraham stood before the Lord.
3: A látogatók távoztak, Ábrahám pedig még az Úr előtt állt.
4: Take note of that.
3: Figyeljétek ezt meg.
4: Abraham stood before the Lord.
3: Ábrahám az Úr előtt állt.
4: You know there's a certain audacity in being able to stand before God.
3: Tudjátok, kell egy bizonyos kitartás ahhoz, hogy az ember az Úr előtt álljon.
4: He wasn't on his knees or his face.
3: Nem a térdein vagy az arcán volt Ábrahám.
4: He was standing before God.
3: Hanem Isten előtt állt.
4: What does that tell you?
3: Mit tudunk meg ebből?
4: He knew who he was.
3: Tudta magáról, hogy ő kicsoda.
4: He knew what God had done in him.
3: Tudta, hogy Isten mit cselekedett ő bennem.
4: He knew what God had invested in him to make him able to stand before God.
3: Tudta, hogy Isten mit fektetett ő belé ahhoz,

0: Figyeljétek ezt meg.
1: Abraham stood before the Lord.
0: Abraham az Úr előtt állt.
1: You know, there's a certain audacity in being able to stand before God.
0: Tudjátok, kell egy bizonyos kitartás ahhoz, hogy az ember az Úr előtt álljon.
1: He wasn't on his knees or his face.
0: Nem a térdein vagy az arcán volt Abraham.
1: He was standing before God.
0: Hanem Isten előtt állt.
1: What does that tell you?
0: Mit tudunk meg ebből?
1: He knew who he was.
0: Tudta magáról, hogy ő kicsoda.
1: He knew what God had done in him.
0: Tudta, hogy Isten mit cselekedett ő bennem.
1: He knew what God had invested in him to make him able to stand before God.
0: Tudta, hogy Isten mit fektetett ő belé ahhoz, hogy ő meg tudjon állni Isten előtt.
1: Do you know there is a strange place of being almost have audacity in standing before God.
0: Tehát Isten előtt álláshoz kellene különböző dolgok, például kell egy bizonyos bátorság vagy vakmerőség.
1: It's a place, it's a position of faith.
0: Ez a hitnek a helyzete.
1: It's a position of knowing who you are and knowing your God and your acceptance in him.
0: Az embernek ilyenkor tudnia kell, hogy ő kicsoda, tudnia kell, hogy Isten előtt kinek számít, hogy meg tudjon állni előtte.
1: Come on, you can go there.
0: El lehet idáig jutni.
1: Press in to find that place.
0: Nyomuljatok, igyekezzetek megtalálni ezt a helyet.
1: Abraham stood before God.
0: Abraham ott állt Isten előtt.
1: And Abraham came near and said.
0: És közelebb lépett és azt mondta.
1: Would you destroy the righteous with the wicked?
0: Avagy elveszted-e az igazat és a gonoszsal együtt?
1: Get the picture.
0: Lássátok a képet.
1: Abraham stood before God.
0: Abraham Isten előtt állt.
1: Abraham came near.
0: Aztán még közelebb lépett.
1: This man wasn't frightened.
0: Wasn't?
1: He wasn't frightened.
0: Ez az ember nem félt.
1: The fear of the Lord was upon him, I'm sure.
0: Biztos vagyok benne, hogy Isten félelem volt benne.
1: But the brokenness of sharing God's heart was upon him.
0: De az is rajta volt, az a megtöretés, ami abból fakadt, hogy Isten a szívét megosztotta vele.
1: He was actually feeling God's heart.
0: Azt érezte konkrétan, hogy mi van Isten szívében.
1: And that heart was breaking him.
0: És Istennek a szíve összetörte
1: őt. So he couldn't just stay there and do nothing.
0: Tehát csak nem tudott ott úgy maradni, hogy nem csinál semmit.
1: Oh God, I'm coming into your presence.
0: Ó Istenem, bejövök a jelenlétedbe.
1: He'll even come nearer.
0: Még közelebb is lépett.
1: Suppose there were 50 righteous in the city. Would you destroy the place, not spare it for 50 righteous?
0: Talán van 50 igaz abban a városban, avagy elveszted-e és nem kedvezel a helynek az 50 igazért.
1: And you know the story.
0: Ismeritek a történetet?
1: He is Abraham having this argument almost with God.
0: Itt van Abraham, aki majdnem hogy vitatkozik Istennel.
1: God says, yes, I'll spare it if I find 50 righteous.
0: Isten azt mondja, igen, 50 igazért megkímélem.
1: So Abraham says again, I know I'm just dust and ashes.
0: Tehát Abraham tovább beszél és azt mondja, hogy tudom, hogy én csak por és hamu vagyok.
1: And I take it upon myself to speak to you, Lord.
0: És mégis itt vállaltam, hogy beszélek hozzád, Uram.
1: Suppose there are 5 less than 50. Would you destroy the city for lack of 5?
0: Hogyha az 50-ből hiányzik 5, akkor emiatt az 5 miatt elpusztítod a várost?
1: 45 people, would you destroy the city?
0: Hogyha 45 igaz lesz a városban, akkor elpusztítod?
1: And the Lord said, no, I will not destroy it for the sake of 40.
0: És azt mondja az Úr, nem, a 45 igazért nem pusztítom el.
1: Listen to the language of Abraham.
0: Figyeljetek, hogy Abraham hogyan beszél.
1: Verse 30.
0: 30. vers.
1: Lord,
0: Uram,
1: let not the Lord be angry.
0: Ne haragudjék meg az én Uram.
1: I will speak.
0: Ha szólok.
1: Suppose this 30 should be found there. Will you destroy it if there's only 30?
0: Hát, ha találtatnak ott 30-an, és ő felelt, nem teszem meg, ha találok ott 30-at.
1: Indeed, now I've taken it upon myself to speak to the Lord. Suppose there's only 20 were found there.
0: És ő mondta, immár merészkedtem szólani az én Uramnak, hát, ha találtatnak ott 20-an.
1: Just see this man.
0: Képzeljétek el ezt az embert.
1: He's not going to give up.
0: Nem adja fel, nem hajlandó rá.
1: He's pushing in, pushing in.
0: Nyomul befelé, közelebb az Úrhoz.
1: He's speaking to the Lord God Almighty,
0: Maker
1: of heaven and earth.
0: A mindenható Úristenhez beszél, a menny és föld teremtőjéhez.
1: Let the Lord not be angry.
0: Ne haragudjék az Úr.
1: I will speak, but once more.
0: Még egyszer szólok.
1: Suppose there's 10 there, Lord.
0: Hát, ha találtatnak ott 10, Uram.
1: And the Lord said, I will not destroy it for the sake of 10.
0: És ő mondta, nem vesztem el a 10-ért.
1: And the Lord went on his way.
0: és az Úr

0: utána továbbment.
1: And he had finished speaking with Abraham.
0: Befejezte a beszélgetést Ábrahámmal.
1: That's an intercession, isn't it?
0: Ez aztán közbenjárás, igaz?
1: In the presence of the Lord.
0: Az Úr jelenlétében.
1: He obtained 10, that city of Sodom for 10.
0: Megkapta volna Ábrahám Szodoma városát, ha 10 igaz van benne.
1: You know what he did is he obtained Lot and his family.
0: Tudjátok, kit szerzett meg így Ábrahám, Lótot és a családját.
1: He obtained them in faith, by faith in prayer.
0: Hitáltal imában megkapta ezeket az embereket.
1: Now you could have said they weren't worth the saving.
0: Ti is mondhatnátok azt, hogy ezeket az embereket sem volt érdemes megmenteni, nem voltak méltók rá.
1: Come on, Lot's wife didn't get very far. She turned around and became a pillar of salt.
0: Mert végül is Lot felesége nem is jutott túl messze, mert hátrafordult és sóbálványá merett.
1: But you know, a lot of what we think is not worth saving is precious in God's eyes.
0: De tudjátok, sok minden, amiről mi azt gondoljuk, hogy nem méltó arra, hogy megmentsék, Isten szemében drága.
1: We need to have his heart and know how stand before God.
0: Tudnunk kell, mi van az ő szívében, és hogyan kell ő elé állnunk.
1: Look at Moses. Look at the intercessor Moses.
0: Nézzük meg Mózes, mint közbenjáró.
1: Let's look at Exodus 32.
0: 2 Mózes 32-ben.
1: Exodus chapter 32.
0: Tehát 2 Mózes 32.
1: And we'll look at verse 30.
0: 30. vers.
1: Now they had just made this golden calf.
0: Éppen ekkor csinálták azt az aranyborjút.
1: And Moses had come down the mountain and found this thing.
0: És Mózes lejött a hegyről és megtalálta ezt
1: and
0: az
1: he
0: állatot.
1: Was so angry about this.
0: És nagyon megharagudott emiatt.
1: And he comes to the Lord because the Lord is going to consume the people.
0: És utána odament az Úrhoz, mert az Úr meg akarta emészteni a népet.
1: So Moses turns to the Lord and says, "All these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold." Verse 31.
0: A 31. versben azt mondja Mózes, odament az Úrhoz, és azt mondta neki, kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket.
1: Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you've written.
0: De most bocsáss meg bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál.
1: What a prayer!
0: Micsoda ima!
1: Save these people, Lord God! Lord God, if you can't save them, blot me out of the book!
0: Uram, Isten, mentsd meg ezt a népet, de ha nem tudod őket megkímélni, akkor törölj ki engem a te könyvedből.
1: Heart of the intercessor.
0: Ez a közbenjáró szíve.
1: I don't think as many of us would ever say that.
0: Azt gondolom, hogy közülünk nem sokan mondtak még ilyet.
1: What a standard!
0: Micsoda színvonal!
1: What a man!
0: Micsoda ember!
1: Now I want to just share with you something concerning intercession itself.
0: Elmondok nektek valamit magáról a közbenjárásról.
1: In the scripture,
0: az igében,
1: the Hebrew word for intercession,
0: az a héber szó, ami a közbenjárást jelenti,
1: is paga, P-A-G-A.
0: Az a paga szó.
1: Now this word is a very interesting word.
0: Ez egy nagyon érdekes szó.
1: It's like a coin.
0: Olyan, mint egy érme.
1: It's got two faces.
0: Két oldala van.
1: One face is warfare.
0: Az egyik oldala harcot jelenti.
1: One, and the other face is travail.
0: A másik pedig a vajudást.
1: And the same word can mean either thing.
0: És ugyanaz a szó mind a kettőt jelentheti.
1: And think of it like that, two sides of a coin.
0: És úgy gondoljatok erre, mint egy érme két oldalára.
1: And so this word paga means.
0: Tehát ez a szó, hogy paga, azt jelenti.
1: To hit with violence.
0: Hogy erőszakosan, erőszakkal ráütni valamire.
1: To strike with a sharp instrument.
0: Egy éles tárgyal megütni.
1: Like, and it's like driving in a stake. To drive in.
0: Mint amikor beütünk egy pöcköt a földbe.
1: It means to come up against.
0: Jelenti azt, hogy ellene menni valaminek.
1: Like an army coming up against his enemy.
0: Ahogy egy hadsereg az ellenség ellen támad.
1: It's to come up against violently.
0: Erőszakosan, erővel ellene menni valaminek.
1: Now, those words of intercession have nothing to do with anything which is peaceable or just praying.
0: Ezek a jelentései a közbenjárás szónak semmilyen kapcsolatban nincsenek a békesség és imádkozással.
1: They're all violent words.
0: Ezek mind ilyen erőszakot tartalmazó szavak.
1: It links with Ephesians chapter 6 verse 10. Let's look there.
0: Az Efézus 6:10-hez kapcsolódik ez, nézzük meg.
1: You know this scripture?
0: Tudjátok, ezt az igét ismeritek.
1: Let's look at verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but, come on, we're saying, we do wrestle against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, and against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
0: A 12. vers mondja, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem, tehát van tusakodásunk kikkel, a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.
1: We do contend.
0: Tehát van harcunk.
1: We do wrestle.
0: Van birkózásunk.
1: This is warfare against Satan.
0: Tehát a sátán elleni harcról van szó.
1: It is facing Satan with God.
0: Amikor Isten mellett állva szembenézünk a sátánnal.
1: It's using the sword of the spirit.
0: Akkor használjuk a szellem kardját.
1: And it's nothing passive about it.
0: Semmi tétlenség nincs ebben a szóban.
1: Now what do I mean facing Satan with God?
0: Hogy értem azt, hogy Istennel együtt szembenézünk a sátánnal?
1: Do you believe that the living God lives within you?
0: Hiszitek, hogy az élő Isten él bennetek?
1: So we can stand before God.
0: Tehát állhatunk Isten előtt.
1: We can stand before the enemy.
0: Állhatunk az ellenség előtt.
1: And who's he seeing?
0: És kit lát az ellenség ilyenkor?
1: He's seeing God in the flesh, in this flesh.
0: A mi testünkben élő Istent látja.
1: Christ is in me.
0: Krisztus bennem
1: by the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem által.
1: And he's not dealing with human flesh, he's dealing with the living God.
0: Ilyenkor a sátánnak nem emberi testtel kell elbánnia, hanem az élő Istennel.
1: I want to tell you that's a position of faith.
0: Elmondom nektek, hogy ez a hitnek az álláspontja.
1: Now when we talk about intercession,
0: amit a közbenjárással kapcsolatban mondunk,
1: in those terms of hitting and striking,
0: ebben a jelentésében, hogy odaütni vagy ráütni vagy sújtani.
1: People will say to you, well, you can't call that prayer.
0: És az emberek azt mondhatják erre, hogy hát ezt a dolgot nem nevezheted imának.
1: Because that's not praying to God.
0: Mert ez nem Istenhez való imádkozás.
1: No, it's not praying to God.
0: Nem, ez tényleg nem Istenhez való imádkozás.
1: What it is actually doing is calling God's authority down and using it against the enemy.
0: Ilyenkor tulajdonképpen Isten tekintélyét hívjuk le magunkra és használjuk az ellenséggel szemben.
1: So in the strictest sense, intercession of this nature is not prayer.
0: Tehát a legszűkebb jelentésében ez a fajta közbenjárás nem imádkozás.
1: And this is why people call it spiritual warfare.
0: És ezért hívják szellemi harcnak.
1: It better describes what we're doing.
0: Mert ez a kifejezés leírja azt, amit csinálunk.
1: Now some denominations have a problem with that terminology.
0: Vannak felekezetek, akiknek nem tetszenek ezek a kifejezések.
1: Because they say, well, that's not praying.
0: Mert azt mondják, hogy ez nem imádkozás.
1: Well, I agree, it's not praying to God.
0: Egyetértek, nem Istenhez imádkozunk.
1: But it's doing
0: ilyenkor.
1: The work of prayer.
0: De mégiscsak az ima munkáját végezzük.
1: Because what does prayer do? It transforms this world, causes heaven to come to earth.
0: Mert mit tesz az ima? Megváltoztatja ezt a világot, és eléri, hogy a menny lejöjjön a földre.
1: So we're doing that work.
0: Tehát ezt a munkát végezzük ilyenkor is.
1: Through demolishing the powers of darkness.
0: Azáltal, hogy a sötétség erőit leromboljuk.
1: Paga.
0: Paga.
1: Intercession.
0: Közbenjárás.
1: And that's one side of the coin.
0: Ez az érem egyik oldala.
1: Now the other side.
0: A másik oldala.
1: It has words of travail.
0: Az ilyen vajúdós szavakat jelent.
1: Now this paga also means this.
0: Tehát a paga azt is jelenti.
1: To travail before God.
0: Hogy Isten előtt vajudni.
1: To come in between God and the situation.
0: Isten és az adott helyzet közé állni.
1: That's standing in the gap.
0: Tehát amikor a résre állunk.
1: It also means to meet with God.
0: Jelenti azt is, hogy találkozni Istennel.
1: And that meeting with God is like a pleading with him on behalf of somebody.
0: És ilyenkor úgy találkozunk Istennel, hogy valakinek az érdekében folyamodunk Istenhez.
1: So these words and these meanings are all prayer directed towards God.
0: Ezek a szavak mind az Istenhez való imádkozás valamilyen oldalát jelentik.
1: Paga means also to entreat God.
0: Azt is jelenti a paga, hogy könyörögni Istenhez.
1: To run to him.
0: Tehát kérlelni őt, ő hozzá futni.
1: To get the ear of the king on behalf of other people.
0: A király füleibe szólni valamit valaki más érdekében.
1: And it's also linked to the idea of pain with childbirth.
0: És ahhoz a gondolathoz is kötődik ez a szó, ami a gyerekszülés fájdalmait jelenti.
1: That birthing.
0: Szülés.
1: Now this is not a worked up emotion.
0: Ez nem egy ilyen felkurblizott érzelem.
1: It is something which God does by His Spirit to birth His purposes.
0: Ez Isten teszi az ő szelleme által az ő céljainak megszülése érdekében.
1: Can we look at Isaiah in chapter 54?
0: Ézsaiás 54-et nézzük meg.
1: And here God is prophesying to, through Isaiah.
0: Itt Ézsaiáson keresztül profétál Isten.
1: Sing, O barren, and you have not born. Break forth into singing and cry aloud. You have not labored with child. For many are the children of the desolate than the children of the married woman, says the Lord.
0: Újjong, te meddő, ki nem szültél. Újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajuttál. Mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr.
1: There is a birthing, there is a travailing, there is a something even for the barren to find a place of fruitfulness as they entreat God and they come to this place.
0: Ez tehát a szülésnek, a vajudásnak a jelentése, és ez egy olyan dolog, amiben még a meddők is megtalálhatják a gyümölcsözést, mert Isten elé járulhatnak, és ő hozzá esedezhetnek.
1: I want to tell you that those words which talk about warfare and violence.
0: El akarom mondani nektek, hogy azok a szavak, amelyek a harcról és az erőszakról szólnak.
1: They're like military terms.
0: Ezek olyanok, mint katonai kifejezések.
1: James 4:7 says, "Resist the devil and he'll flee from you."
0: A Jakab 4:7 azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek és ő elfut tőletek.
1: And that's what we're doing in prayer.
0: És ezt tesszük imában.
1: And that resisting is you set ourselves against him.
0: Ez az ellenállás azt jelenti, hogy ellene állunk, felállunk ellene az ördögnek.
1: We come to stand against him.
0: Oda jövünk és ellene megállunk.
1: But then when it comes to travail,
0: de amikor vajudásról van szó,
1: we're running to our God.
0: Akkor a mi Istenünkhöz futunk.
1: When it talked about Jesus praying,
0: amikor Jézus imádkozásáról olvasunk,
1: most often if you go through a concordance, you'll find the word used for Jesus's prayers is the word supplication.
0: A legtöbben, hogyha Jézus imádságára használt szavakat megnézitek egy kongordanciában, azt találjátok, hogy ez a szó eredetileg ilyen könyörgést jelent, esedezést.
1: He came to his father with strong prayers and supplications.
0: Jézus erős imákkal és könyörgésekkel járult az atya elé.
1: Now what does that supplication mean?
0: Mi ez az esedezés?
1: There's an idea within that word of pleading with him.
0: Tehát ebben a szóban az a jelentés van benne, hogy érvelünk Istennek, és úgy kérjük őt valamire.
1: And also added into that meaning there,
0: és ennek a jelentéséhez még az is hozzájárul,
1: is the idea of bringing an olive branch.
0: Az a gondolat, hogy hozunk egy olajfa ágat.
1: So here he is, the Lord Jesus Christ himself.
0: Tehát maga az Úr Jézus Krisztus is.
1: Coming
0: itt van,
1: with an olive branch.
0: És jön egy olajfa ággal.
1: And pleading with his heavenly Father.
0: És az ő mennyei atyához esedezik könyörög.
1: Oh Lord.
0: Ó Uram.
1: And he is praying for you and me.
0: És érted és értem imádkozik ekkor.
1: Making supplications for us.
0: És esedezik értünk.
1: Hallelujah. So there's two sides to this intercession.
0: Tehát a közbenjárásnak ez a két oldala van.
1: But I want to say to you there's a position in intercession which I think is essential.
0: De azt gondolom, el kell mondanom nektek, hogy van a közbenjárásban egy olyan pozíció, ami azt gondolom, hogy létfontosságú.
1: And I've learned this by experience.
0: Ezt tapasztalatból tanultam meg.
1: And I call it identification.
0: Ezt azonosulásnak hívom.
1: I believe unless you come to a position of identification with that for which you're praying, your prayers will not be pretty well ineffective.
0: És már azt gondolom, hogy ha nem jutok el odáig, hogy azonosulni tudtok azzal, amiért imádkoztok, akkor az imáitok nem lesznek túl hatékonyak.
1: One time I was just in India looking at people's faces.
0: Egyszer még Indiában voltam és néztem az emberek arcát.
1: You know this just crowds of people everywhere all the time.
0: Ott mindenütt állandóan tömeg van.
1: And I was just looking at the faces of the needy people.
0: És néztem a szükségben levő emberek arcát.
1: And I was crying out inside my heart saying, "Oh God, save these people."
0: És a szívemben, a bensőmben Istenhez kiáltottam, hogy mentsd meg őket, ó Uram.
1: They're so needy, Lord.
0: Akkora szükségben vannak, Uram.
1: And I remember looking at a particular man.
0: Emlékszem, hogy egy bizonyos emberre ránéztem.
1: And my heart was breaking for this man.
0: És összetört a szívem ezért az emberért.
1: He looked so needy and demonized.
0: Olyan démonizáltnak és szükségben levőnek látszott.
1: And I remember saying to the Lord, "Oh God, he's got nobody to pray for him. He can't pray for himself."
0: És azt mondtam, emlékszem, hogy Uram, ennek az embernek senkien nincs, aki imádkozna érte, és ő sem tud önmagáért imádkozni.
1: Terrible not to be able to pray for yourself when you're in a terrible place.
0: Hogyha egy szörnyű helyen vagytok, és nem tudtok önmagatokért imádkozni, képzeljétek ezt el.
1: And what happened was the Lord said to me.
0: És azt mondta nekem az Úr ekkor.
1: Stand in his shoes.
0: Hogy légy be a cipőjébe, úgymond.
1: And you pray as if you are him.
0: És úgy imádkozz, mintha te lennél ő.
1: I want to tell you the Lord did a deep work in my heart through that.
0: El akarom mondani nektek, hogy az Úr a szívemben egy nagyon mély munkát végzett ezáltal.
1: He took me to a place where I could learn to identify with people.
0: Eljuttatott odáig, amikor megtanulhattam azonosulni az emberekkel.
1: Stand in their shoes.
0: Lépj be a cipőibe, a helyébe képzeld magad.
1: And then pray for them.
0: Aztán imádkozz érte.
1: Pray as if you were them.
0: Imádkozzatok úgy az emberekért, mint a ti lennétek ők.
1: What am I saying? Feel their need.
0: Tehát ezzel azt mondom, hogy érezzétek át a szükségeiket.
1: Feel their pain.
0: Érezzétek a fájdalmaikat.
1: God wants us to do that.
0: Isten azt akarja, hogy tegyük ezt.
1: You know, Jesus did that.
0: Jézus is ezt tette.
1: It says he was numbered with the transgressors.
0: Azt olvassuk róla, hogy ő a bűnösök közé számláltatott.
1: Come on, he was stood with us.
0: Tehát mellénk állt.
1: He didn't sort of hold himself aloof.
0: Nem tartotta távol magát tőlünk.
1: You remember the time he was baptized in water?
0: Emlékeztek, amikor bemerítkezett vízbe?
1: Yeah, let's look at that Matthew's Gospel in chapter 3.
0: Nézzük meg a Máté 3-ban.
1: Here's Jesus going down to the river to be baptized.
0: Itt van Jézus, aki lemegy a folyóba, hogy bemerítkezzen.
1: And John the Baptist meets him.
0: Keresztelő János találkozik vele.
1: And there's crowds of people all coming out to the city to come to John the Baptist to be baptized.
0: És tömegesen jönnek az emberek a városból Keresztelő Jánoshoz, hogy bemerítkezzenek.
1: And what does the Bible tell us?
0: És mit mond a Biblia?
1: They were coming to be baptized for the washing away of their sins.
0: Hogy azért jöttek bemerítkezni, hogy lemosassanak a bűneik.
1: Now Jesus comes along.
0: Aztán jön Jézus.
1: He's got no sin to get washed away.
0: Neki nincs bűne, amit le kéne mosni.
1: Is he going to join the crowd?
0: Csatlakozik a tömeghez.
1: Or did he hold up a banner and say, I have got no sin, but I'm just doing what God told me to do.
0: Tehát csatlakozott a tömeghez, vagy fölemelt egy zászlót maga fölé, ami azt mondta, hogy nekem nincsen bűnöm, én csak azért jöttem, hogy megtegyem, amit Isten kért tőlem.
1: No, he just joined the crowd.
0: Nem, ő egyszerűen csak beállt a tömegbe.
1: People were being baptized in the River Jordan.
0: Az embereket merítették be a Jordánba.
1: One after another being baptized into the water.
0: Egymás után bemerítették őket a vízben.
1: Confessing their sins.
0: Megvallották a bűneiket.
1: And if you could imagine.
0: És ha el tudjátok képzelni.
1: It was as if the water was getting dirty with sin.
0: Olyan volt ez, mintha a víz egyre piszkosabb lett volna a bűnök miatt.
1: All their sins were being washed away in the water.
0: Hiszen mindazokat a bűnöket a vízbe mosták bele.
1: And the spotless Lamb of God.
0: És jön Isten szeplőtelen báránya.
1: Was numbered with the transgressors.
0: Akit a bűnösök közé számláltak.
1: Steps in there.
0: És belép oda.
1: And says, let it be so for now.
0: És azt mondja, hogy engedd most ezt így.
1: And John baptizes him.
0: És János őt is bemeríti.
1: Into that dirty water.
0: Ebbe a piszkos vízbe.
1: Into the sin of Adam.
0: Ádám bűnébe.
1: So Jesus identified himself.
0: Tehát Jézus azonosult.
1: With Adam's race.
0: Ádám fajával.
1: Right at the beginning of his ministry.
0: Rögtön a szolgálata kezdetekor.
1: So all of his ministry.
0: Tehát egész szolgálata.
1: He was bearing Adam's race and Adam's sin upon him.
0: Ő szolgálata alatt hordozta Ádám faját és Ádám bűnét önmagán.
1: Our sins were laid on him.
0: A mi bűneink őrá vettettek.
1: He died for our sins.
0: A mi bűneinkért halt meg.
1: He died for the sin of the whole world.
0: Az egész világ bűneiért halt meg.
1: He identified with sinners.
0: Ő azonosult a bűnösökkel.
1: He wasn't making a fuss the day he was crucified on that cross.
0: Nem panaszkodott vagy morgolódott azon a napon, amikor keresztre feszítették.
1: He wasn't saying, I'm not a sinner.
0: Nem mondta, hogy én nem vagyok
1: bűnös. This shouldn't be happening to me.
0: Ennek nem kéne megtörténnie velem.
1: He was just receiving this.
0: Csak elfogadta ezt.
1: And if you can understand.
0: És ha meg tudjátok érteni.
1: As he hung on the cross.
0: Ahogy a kereszten függött.
1: This was the ultimate act of intercession.
0: Ez volt a közbenjárásnak a legvégső cselekedete.
1: He was yielding himself in total intercession.
0: Alávetette magát, átadta magát a teljes közbenjárásnak.
1: And his intercession was heard.
0: És meghallgatta Isten az ő közbenjárását.
1: You and I are saved today.
0: Te és én azért vagyunk üdvözültek ma.
1: Because his intercession was heard.
0: Mert Isten meghallgatta az ő közbenjárását.
1: His intercession was heard and he defeated the powers of darkness.
0: Meghallgatta Isten az ő közbenjárását és ő legyőzte a sötétség erőit.
1: praise his name.
0: Dicsőség az ő nevének.
1: Who, being in the form of God, didn't consider it robbery to be equal with God, but he made himself like a servant.
0: Aki noha Istennel egyenlő volt, nem tekintette ragadománynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem szolgálva tette magát, és a legalacsonyabb helyet foglalta el.
1: He totally identified with this sick humanity.
0: Teljesen azonosult a beteg emberiséggel.
1: He said, these people are my people.
0: Azt mondta, ezek az emberek az én népem.
1: It was as if he married the human race.
0: Olyan volt, mintha feleségül vette volna az emberiséget.
1: I'm going to take responsibility for them.
0: Én vállalom értük a felelősséget.
1: The glorious one identified with us.
0: A dicsőséges azonosult velünk.
1: I want to tell you that is intercession.
0: El akarom mondani nektek, hogy ez aztán közbenjárás.
1: That is glorious intercession.
0: Ez dicsőséges közbenjárás.
1: Identification is essential if we are ever going to travail.
0: Az azonosulás elengedhetetlen, hogyha el akarunk jutni a vajudásig.
1: It means that we will suffer with him.
0: Ez azt jelenti, hogy vele együtt szenvedünk.
1: Until you will never heal the need without feeling the need.
0: És soha nem tudtok meggyógyítani egy szükséget, ha nem érzitek a szükséget.
1: You'll never heal the need without feeling the need.
0: Sosem gyógyíthattok meg egy szükséget, amíg nem érzitek azt.
1: You know there are people who stand in the breach.
0: Tudjátok, vannak emberek, akik a résre állnak, a törésre.
1: These are the ones who stand between the consequences of sin and a righteous God.
0: Ők azok, akik oda állnak a bűn következményei és az igaz Isten közé.
1: You remember the time I've already read that scripture to you where Moses stood in the breach. He said, "Blot me out of the book, but don't judge these people."
0: Emlékeztek arra az időre, ezt az igét már felolvastam az előbb, amikor Mózes közben járt, és azt mondta az Úrnak, hogy állítsd helyre ezt a népet, vagy kimérd meg, vagy ha nem, törölj ki engem a te könyvedből.
1: Jesus did that also for Peter.
0: Jézus ugyanezt tette Péterért.
1: Péter, Satan has desired you to sift you like wheat.
0: A sátán kikért téged, hogy megrostáljon, mint a búzát.
1: But I've prayed for you.
0: De én imádkoztam érted.
1: I got between Satan and what was coming to you.
0: Én odaálltam a sátán közé az elé, ami jött volna az életedre.
1: Come on, are we going to pray?
0: Imádkozni fogunk.
1: Are we going to intercede like this?
0: Közben fogunk így járni.
1: This is what we're being called to.
0: Erre hívott el minket Isten.
1: I want to tell you, it's such a heavenly calling.
0: El akarom mondani nektek, hogy ez egy annyira mennyei elhívás.
1: You might think, why should we do this?
0: Gondolhatnátok azt, hogy miért kell nekünk ezt tennünk?
1: Prayer is the exercise of our authority on the earth.
0: Az ima a mi hatalmunk gyakorlása a földön.
1: It's us taking responsibility for heaven's purposes here upon the earth.
0: Amikor vállaljuk a felelősséget a mennyei célokért itt a földön.
1: And through prayer the church rules.
0: És ima által uralkodik az egyház.
1: And you know it's also our training for the future.
0: És tudjátok, ez a kiképzésünk is a jövőre.
1: In eternity it says, do you not know that the saints will judge the world?
0: Azt olvassuk, hogy nem tudjátok, hogy az örökkévalóságban a szentek fogják ítélni a világot.
1: 1 Corinthians chapter 6.
0: 1 Korintus 6.
1: I think it's verse 2.
0: Azt gondolom második vers.
1: Do you not know that the saints will judge the world?
0: Nem tudjátok, hogy a szentek fogják ítélni a világot?
1: Come on, we can be trained in judging the world.
0: Ki lehetünk képezve a világ megítélésére.
1: And we are cooperating with the very living God, causing his will to be done here.
0: És az élő Istennel működünk együtt, mert elérjük, hogy az ő akarata megvalósuljon.
1: This is training for reigning.
0: Ez az uralkodásra való kiképzés.
1: 1 Corinthians chapter 6 and verse 3.
0: 1 Korintus 6:3.
1: Do you not know that you're going to judge angels?
0: Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogtok ítélni?
1: I want to tell you, intercession is our training for doing these things.
0: Elmondom nektek, hogy a közbenjárás a kiképzésünk arra, hogy majd ezeket a dolgokat tegyük.
1: 2 Timothy chapter 2 verse 12.
0: 2 Timóteus 2:12.
1: Says if we will endure, we will also reign with him.
0: Azt mondja, hogy ha tűrünk, akkor vele együtt is fogunk uralkodni.
1: And Revelations 3:21.
0: És Jelenések 3:21.
1: Tells us that we can overcome, just as Christ has overcome.
0: Azt mondja, hogy ugyanúgy győzhetünk, ahogy Krisztus győzött.
1: You know the bride is going to sit on his throne.
0: Tudjátok, a mennyasszony Krisztus trónján fog ülni.
1: And that bride today is being trained by him to rule through prayer.
0: És ma Krisztus ezt a mennyasszonyt az uralkodásra az imádságon keresztül képezi ki.
1: Come on earth, the bride of Christ.
0: A földön Krisztus mennyasszonya
1: is ruling.
0: Uralkodik.
1: We're ruling in the middle of our enemies.
0: Az ellenségeink között uralkodunk.
1: We live in eternity now.
0: Tehát már most az örökké valóságban élünk.
1: It's coming a time when we'll be exalted to heavenly places.
0: Jön egy idő, amikor majd felmagasztaltatunk mennyei helyekre.
1: And there we who sit upon his throne.
0: És ott mi, akik az ő trónján ülünk,
1: will be ruling.
0: Uralkodni fogunk.
1: And we've already been trained through prayer. Hallelujah.
0: És addigra már az imán keresztül ki leszünk erre képezve.
1: Now we've got a delegated authority and a responsibility to enforce God's will right here and to administer his decisions in the earth.
0: Most van egy ránk ruházott tekintély Istentől annak érdekében, hogy az ő akaratát megvalósulásra bírjuk itt a földön, és ítélni tudjunk.
1: You remember the scripture which says in Matthew, I think chapter 18, where it says, whatever you bind on earth will be bound in the heavens.
0: Emlékeztek arra az ígére a Máté 18-ban, hogy amit megköttök a földön, az kötve lesz a mennyben.
1: Whatever you loose on the earth will be loosed in the heavens.
0: Amit megoldottok a földön, oldva lesz a mennyben.
1: Come on, we've got great authority.
0: Nagy hatalmunk, tekintélyünk van.
1: God has given this authority to his church and he's not taking it back.
0: Isten az egyházának odaadta ezt a tekintélyt és nem veszi vissza.
1: The purpose of intercession.
0: A közbenjárás célja
1: is above everything else.
0: Mindenek fölött az
1: is to bring heaven's rule here upon the earth.
0: Hogy a menny uralmát lehozzuk a földre.
1: And to create a people.
0: És egy olyan népet hozzunk létre,
1: who cooperate with God in such a way,
0: aki olyan módon működik együtt Istennel,
1: that they are being changed from one degree of glory to another.
0: Hogy az dicsőség egyik szintjéről a másik szintjére változnak el.
1: They understand his heart.
0: Akik értik, mi van Isten szívében.
1: Understand his will.
0: Értik az ő akaratát.
1: And they begin to think and feel and respond like God himself.
0: És elkezdenek úgy érezni és úgy érteni és úgy reagálni, ahogy Isten.
1: What happened to Moses to make him say, blot me out of the book?
0: Mi történt Mózessel, amit miatt azt mondta, hogy törölj ki engem a könyvedből?
1: He must have lived in God's presence.
0: Biztos, hogy Isten jelenlétében élt.
1: And he became so God-like in his reactions.
0: És annyira istenszerűek lettek a reakciói.
1: I want to tell you, precious ones.
0: El akarom mondani nektek, drágák.
1: God's got a personal agenda for each one of your lives.
0: Hogy Istennek mindegyiktek életével van egy személyes terve.
1: And that is to transform you.
0: Ez pedig az, hogy ti megváltozzatok.
1: And make you like Jesus.
0: És olyanná váljatok, mint Jézus.
1: And there isn't a faster way for it to happen than in that place of prayer.
0: És ez a leggyorsabban imádkozás közben történik meg.
1: When you start doing what Jesus ever lives to do.
0: Amikor elkezditek azt csinálni, ami miatt Jézus örökké él, hogy azt tegye.
1: What does it tell us he ever lives to make intercession for us?
0: Mit mond a Biblia, hogy Jézus örökké él és közben jár értünk?
1: This ministry of intercession is a heavenly ministry.
0: A közbenjáró szolgálat egy mennyei szolgálat.
1: There's not much of what's in heaven on the earth.
0: A földön nem túl sok nyilvánul meg abból, ami a mennyben van.
1: But here is something that's a heavenly ministry right here on the earth for us.
0: De a számunkra itt a földön van egy mennyei szolgálat.
1: And you're invited to participate.
0: És Isten arra hív titeket, hogy ebben részt vegyetek.
1: Intercede.
0: Járjatok közben.
1: And let the anointing which is upon the head, our Lord Jesus Christ.
0: És a kenet, ami a főn van, aki a mi Úrunk Jézus Krisztus.
1: Let that anointing flow down upon his body.
0: Áradjon le az ő testére.
1: And I want to tell you, you can get caught up in the same anointing.
0: És el akarom mondani nektek, hogy ti is megkaphatjátok ugyanezt a kenetet.
1: Come on, we don't make intercession by ourselves.
0: Nem kell egyedül közben járnunk.
1: This is the work of Jesus, the intercessor.
0: Ez Jézus munkája, aki a közbenjáró.
1: And we become part of him and his intercession.
0: És mi az ő részévé válunk, és az ő közbenjárásának a részévé.
1: And it flows down on us with an anointing.
0: És ez egy kenettel árad le ránk.
1: And you feel what he feels.
0: És akkor érzitek, amit ő.
1: You pray what he's praying.
0: És azt imádkozzátok, amit ő.
1: You hear what he's saying.
0: És halljátok, amit mond.
1: Oh, what a communication this is.
0: Oh, micsoda kommunikáció ez.
1: What a privilege it is.
0: Micsoda kiváltság.
1: And he's inviting you into that place.
0: És ő erre hív titeket.
1: Come on, precious ones.
0: Gyerünk, drágáim.
1: Isn't that incredible invitation?
0: Ez egy fantasztikus hívás.
1: We can enter into that place of intercession.
0: Beléphetünk a közbenjárás helyére.
1: He's inviting you.
0: És mert Krisztus hív titeket erre.
1: Hallelujah.
2: Elhangzott Eileen Vincent közbenjárás című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Okay, praise the Lord.
4: Dicsőség az Úr.
3: I just found some of my notes were all in the wrong order and mixed up with the next subject. So I hope I've got them straight now, but if I suddenly start talking about something totally different, yeah, wave your arms or something.
4: És ha valami olyanról beszélnék, ami szemben megy az eddigiekkel, vagy eltér annak a témájától, akkor csak jelezzetek majd nekem.
3: Yeah. Okay, we're talking about soul ties in the family.
4: A családon belüli lelki kötődésekről beszéltünk.
3: And we talked about the ties between husband and wife.
4: Beszéltünk a férj és feleség közötti lelki kötődésről.
3: When we used to have these, the church, the movement used to have summer camps.
4: Amikor a gyülekezeti életben elkezdődtek az ilyen nyári táborozások.
3: And I was helping there.
4: És én ott segítkeztem.
3: And at a time when people could ask questions of a panel, there was four of us on a panel.
4: Volt időszak arra fenntartva, hogy az emberek kérdéseket tegyhessenek fel minden
3: And every year there was the same question came up.
4: Minden évben feljött ugyanaz a kérdés.
3: Is sex for enjoyment or for procreation?
4: Arra azzal kapcsolatosan, hogy a szex arra van, hogy élvezzük azt, vagy pedig a fajfenntartásra,
3: and
4: szaporodásra.
3: And there were always people who would say it is only for procreation.
4: Mindig voltak olyan emberek, akik azt mondták,
3: and we must not enjoy it.
4: Szaporodás miatt van, nem kell, hogy élvezzük ezt.
3: My opinion, I would always say it's for both.
4: És mi pedig mindig azt tanítottuk,
3: you know, but we were all totally wrong.
4: De mind a kettő teljesen.
3: Because we were asking the wrong, or trying to answer the wrong question.
4: Mert ilyenkor, ha ez a kérdés
3: The question is not is sex for this or for this.
4: Megválaszolni, mert nem arról szól a dolog, hogy a
3: sex erre vagy arra. The right question is what is sex for?
4: Hanem a helyes kérdés az, hogy
3: And sex is for marriage.
4: Mire van a sex, és az pedig a házasságra van.
3: And sex is to bless marriage.
4: És a sex arra van, hogy megáldja áldás.
3: And it blesses marriage in several ways.
4: És ez többféle módon is megáldja a házas feleket.
3: First of all, there is a giving between husband and wife of the greatest physical enjoyment that is possible to enjoy.
4: Mindenek előtt a férj és a feleség számára is a fizikai élvezetnek egy olyan módját adja, ami a legmagasabb rendű élvezet, amit a férj és a feleség
3: But all within the relationship.
4: És ez a kettejük kapcsolatában benne van.
3: But sex also forms very strong soul ties.
4: De a szexuális kapcsolat nagyon erőteljes lelki kötődést is kialakul. És ilyen szempontból is fontos, hogy összeköti a férjet és a feleséget ilyen módon.
3: Is a sex life.
4: A szexuális élet.
3: And this is how God has intended it before Adam and Eve sinned. Okay.
4: És erre találta ezt ki Isten már azelőtt, hogy Ádám és Éva.
3: This is what God looked at when He created it, and He said, "Everything else is good, but this is very good."
4: Ez az, amit mikor megteremtett Isten ránézett, és azt mondta, hogy minden, amit teremtett, az igen jó, de ez meg aztán különösen jó.
3: And so the wedding night is so important for the bonding between husband and wife.
4: A nászészaka nagyon fontos a férj és a feleség összeköttetése.
3: The honeymoon is vital for strengthening those bonds.
4: A mézes hetek nagyon fontosak abban, hogy megerősítsék ezt a köteléket.
3: And the marriage bed is important.
4: És a házas ágy nagyon fontos.
3: For maintaining the close ties.
4: Abban, hogy létrejöjjenek ezek a szoros kapcsolódások.
3: And it not just holds the relationship together, it enhances the relationship.
4: Ez nem csak összetartja a kapcsolatot, hanem
3: And it
4: kézben is tartja a kapcsolatot.
3: And it allows the relationship to grow and to blossom in so many other areas.
4: Hogy a kapcsolat növekedjen és virágba boruljon, kivirágozzon nagyon sok területen.
3: Some people make the mistake of thinking that sex is like a thermostat.
4: Helytelen gondolkodásmódot, hogy úgy tekint a szexuális életre, mint egy termosztátra.
3: And it gets hotter.
4: Hogyha
3: the marriage gets better.
4: A termosztátot,
3: this is not true.
4: Akkor forróbbá válik,
3: yeah, because
4: és
3: the sexual relationship is about giving and sharing.
4: Ez így nem igaz, mert a házas társi kapcsolat, a szexuális élet az az adásról szól.
3: It's not about overcoming boredom by turning the temperature up.
4: És nem arról szól, hogy átlépünk bizonyos határokat
3: It's
4: azáltal,
3: part
4: hogy följöttek
3: maintaining our oneness.
4: A termosztátot, hanem átéljük, megéljük az egységet kettőnk között.
3: So sex is not a thermostat.
4: Tehát a szex nem egy termosztát.
3: It's a thermometer.
4: Hanem
3: it shows us how healthy our marriage is.
4: Ami azt mutatja, hogy mennyire
3: okay.
4: egészséges a
3: házasság. It's a big blessing,
4: rendben,
3: but it's not
4: ez egy nagy áldás,
3: everything.
4: De nem minden.
3: But it enhances every other part of the marriage.
4: És hatással van a házasság valamennyi többi területére.
3: And it helps preserve the bonding.
4: És segít megőrizni
3: so a that is a vital
4: köteléket.
3: Soul tie.
4: Ez egy alapvető fontosságú életbe vágó.
3: Because when the parents are in a stable marriage, then the children are stable.
4: Egy stabil házastársi kapcsolat van, akkor ott a gyerekek is stabilak lesznek.
3: And the children are secure.
4: És a gyerekek biztonságban lesznek.
3: And the bonding between the parents and the children is good and strong.
4: És a gyerekek és a szülők közötti kapcsolat is erőteljes.
3: And the parents start to bond with the children during pregnancy.
4: A szülők már a terhesség ideje alatt, várandóság ideje alatt.
3: Also, the children start bonding with their parents during pregnancy.
4: És hasonló módon a gyermek is a szüleivel már ekkor egy kötelékbe
3: kerül. I encourage fathers to pray over their unborn children.
4: Bátorítani szoktam az apákat, hogy imádkozzanak, amíg meg nem született gyermekeinkért.
3: And it is amazing how the relationship is, when the child is born immediately between the father and the child.
4: És meglepő az, hogy mennyire látszik a már meglévő.
3: And that blessing of the father as the priest of the family, the baby experiences that while it's still in the womb.
4: Mert ebben az esetben a még a méhben lévő gyermek érzékeli már azt, hogy az apu
3: when a man
4: a papja,
3: is in a good relationship with his wife,
4: amikor a férje egy jó kapcsolatban van a feleségével,
3: he easily forms strong bonds with the children that are born to her.
4: Akkor könnyen fog tudni kapcsolatot kiépíteni.
3: This is even true if with children that are not his own.
4: Ez még akkor is igaz, hogyha olyan gyerekeket nevel, akik nem a saját gyermekei.
3: But it is of course even more true when they are in a faithful marriage.
4: De még inkább igaz akkor, hogyha egy
3: what I mean is that a man can bond with children from his wife's previous marriage if he's in a good relationship with her.
4: Tehát igaz ez akkor is, hogyha egy korábbi feleségétől vannak mondjuk egy férjnek adott esetben gyermekei.
3: And when a man is in a good relationship with his wife,
4: amikor egy férj jó kapcsolatban van az ő feleségével,
3: he strongly bonds with the children when they're born.
4: Akkor erőteljes kötelék lesz.
3: I mean, we talk about the changes that happen in a wife's body.
4: És a gyerekek és az anyák között természetes módon is van egy kötődés.
3: But changes happen in the body of a new father.
4: De ez a kötődés megváltozik akkor, amikor mondjuk egy kapcsolatban egy új apa
3: jön. His testosterone levels go down. His sex hormones go down.
4: A testosteron szint lejjebb.
3: So that he's less aggressive, he's more caring.
4: A kor előre haladtával, és nem lesz annyira
3: aggresszív. God has prepared the man so that he becomes a nurturing father.
4: Isten arra is tervezte a férfit, hogy egy gondoskodó atya legyen.
3: But scientists have shown that this works. This is much stronger. This effect when the relationship between the husband and wife are good.
4: Hogy ez a kötődés ez erőteljesebb és hatékonyabb akkor, hogyha
3: a férj és a feleség között egy egészséges kapcsolatban. And sometimes the unborn child is not wanted.
4: Időnként van olyan helyzet, hogy még meg nem született gyermeket nem enough money. Várják örömmel, mert mondjuk nincs elég pénzük.
3: It's going to be a burden to the family.
4: És egy terhet jelenthet a család számára.
3: And you know, some parents they outwardly say to the children, "You were a mistake."
4: Vannak szülők, akik ezt meg is mondják a gyermekeiknek.
3: You were holding a condom.
4: Hogy te
3: you are holding the condom.
4: Te csak egy lyuk volt.
3: Really,
4: kiugatta az óvszer, és azért születtél meg.
3: And this is awful.
4: És ez borzalmas.
3: It is not funny.
4: Ez nem mulatságos.
3: When the parents have a negative attitude to the unborn baby.
4: Amikor a szülőkben egy negatív hozzáállás van a megszületett gyermek felé, akkor a gyermek
3: the baby feels it.
4: Érzi azt.
3: When stress hormones go through a mother's body, the child experiences that same stress.
4: Amikor az anya szervezetében a stressz hormonok szintje emelkedik, a gyermek ugyanazt a stresszt.
3: And even if the baby is accepted by the parents when it's born,
4: hogyha a gyermeket örömmel várták a szülei,
3: if the child has experienced that the parents aren't sure that they want the baby,
4: akkor is, hogyha úgy érzi a gyermek, hogy egy bizonytalanság volt a szüleiben az ő születésével kapcsolatban, az egy elutasítottságot, elvetettséget eredményezhet a gyermekben.
3: You see, demons are not, they don't think, oh, this is just a poor little child, I'll be kind.
4: A démonok nem úgy viselkednek a gyerekek felé, hogy ó, hát ez csak egy most született
3: demons
4: kedves
3: say
4: gyermek,
3: the protection over this child is down because of the parents' attitude.
4: A démonok rögtön érzékelik azt, hogy a gyermek körüli védelem szintje alacsony a szülők hozzáállása miatt.
3: I've got an opening.
4: És úgy
3: and
4: érzik,
3: we
4: hogy
3: find very often
4: that
3: people whose parents were shocked that they were pregnant, didn't have enough money, were worried about it, or just didn't want any more children, they often have these spirits of rejection.
4: Találkoztunk olyan emberekkel, akiket nem vártak örömmel a szülei, mert nem volt elég pénzük, vagy már volt több gyermekük, és nem akartak többet, és elvetettség jött emiatt az életükbe.
3: We're going to talk about how demons work and how to deal with them in another lesson.
4: Fogunk majd egy következő tanításban arról beszélni, hogy
3: but while I'm talking about rejection,
4: de el kell bánnunk az elvetettséggel.
3: Often you get a group of five demons together.
4: Gyakran van olyan, hogy öt démonból álló csoport.
3: So you have to make sure that you deal with all of the spirits of rejection when you deal with this area.
4: És amikor ezzel a területtel foglalkozunk, akkor biztosaknak kell lennünk abban, hogy mind az öt területnek a démonaival elbántunk.
3: Spirit of rejection.
4: Az elvetettség szelleme.
3: Fear of rejection.
4: A szelvetettségtől való félelem szelleme.
3: Spirit of rejecting oneself.
4: Az önelvetésnek a szelleme.
3: A spirit of rejecting others.
4: A mások elvetésétől
3: and a
4: való
3: spirit
4: félelemnek
3: of, I'm thinking in Croatian of behavior that causes rejection.
4: És az a hozzáállás, ami okozta a
3: which makes people act in a way that it will make other people want to reject them.
4: Hogy az emberek úgy viselkednek, mintha mások el akarnak vetni őket, vagy elvetették volna.
3: So if the Lord shows you, or the Holy Spirit shows you, there's rejection here, you need to cover these five spirits.
4: Ha a Szent Szellem arra vezet téged, hogy az elvetettség szellemével kell elbánni, akkor ezzel az öt területtel foglalkozol.
3: And maybe others.
4: És még lehet,
3: yeah, I'm not saying
4: mások.
3: It's limited to five, but there's usually
4: azt,
3: these five
4: csak
3: grouped together.
4: Ez ötre korlátozódik, lehet, hogy vannak még más ehhez kapcsolódó dolgok is.
3: Then sometimes parents are controlling.
4: Vannak példák arra, amikor a szülők kontrollálóak.
3: Or one of the parents
4: vagy az egyik szülő.
3: Or there might be domination.
4: Vagy domináns típusúak.
3: There might be abusive parenting.
4: Lehetnek bántóak, sértőek.
3: And so the ties between the children and parents have negative elements.
4: Kötődésben is lehetnek negatív elemek.
3: And there are negative elements in the soul ties between the children.
4: És lehetnek negatív elemei a gyermekeknek a testvéreikkel való kötődésükben, kapcsolataikban
3: is. And we see this in the Bible. One parent
4: Láthatjuk.
3: Prefers one parent prefers the other,
4: and
3: the children hate each other.
4: Hogy az egyik szülő az egyik gyermeket kedveli jobban, a másik szülő a másik gyermeket kedveli jobban, és a gyerekek emiatt utálják egymást.
3: And this happened in Jacob's family. Yep.
4: Ez történt például Jákob családjában és Izsák családjában is.
3: And the scriptures actually mirror of what's happening around us.
4: Az írások tükrözik mindazt, amik a körülöttünk lévő világban történnek.
3: So often the sibling relationships have negative and positive soul ties.
4: Ezekben az egyszerű kapcsolatokban is, alapvető kapcsolatokban is lehetnek negatív és pozitív lelkiképződések.
3: And because these soul ties within the family are designed by God to be strong,
4: és ezeket a lelki kötődéseket arra teremtik,
3: when they become negative, they often become strongly negative.
4: Emiatt, amikor ezek negatívvel válnak, akkor
3: so when we're praying for the soul ties within a family,
4: amikor imádkozunk a családon belüli lelki kötődésekért, kapcsolatokért,
3: we need to break the negative soul ties,
4: akkor meg kell törnünk a negatív kapcsolatokat,
3: but bless the positive ones,
4: és meg kell áldanunk a pozitív kapcsolatokat,
3: because we don't want the family to fall to pieces.
4: Mert nem akarjuk azt, hogy a család,
3: we want the family to be blessed,
4: hújjon, hanem azt akarjuk, hogy a család áldott.
3: Okay,
4: legyen.
3: So that is families.
4: Tehát ennyit a családokkal.
3: There are other strong soul ties.
4: Vannak másfajta lelki kötődések.
3: As I said, God intended them to be positive.
4: Amiket Isten arra teremtett, hogy pozitívak legyenek.
3: There are strong friendships, like the friendship between Jonathan and David.
4: Vannak erős baráti kapcsolatok, amilyen Jonathan és Dávid.
3: When their souls were knitted together.
4: Amikor a lelkek össze.
3: And Prince Jonathan, the heir to the throne.
4: Egymásba fornak.
3: He loved David so much he was willing to give up his throne so that David could become king instead of Jonathan.
4: Jonathan annyira szerette Dávidot, hogy ő volt ugye a trón várományos a Saul után.
3: And actually this relationship with David and Jonathan proves a truth.
4: A Dávid és Jonathan közötti kapcsolatban próbára lett téve,
3: that
4: ez az igazság.
3: A soul tie doesn't end when somebody dies.
4: Hogy egy ilyen lelki kötődés nem ér véget azzal, ha az
3: egy
4: fél meghal.
3: After Jonathan died,
4: mert Jonathan halála után,
3: David looked for any surviving descendants of Jonathan.
4: Dávid megkerestette a Jonathannak az élő leszármazottait.
3: And he found one descendant of Jonathan.
4: És meg is találták Jonathannak
3: and he said,
4: az egyik
3: do not be afraid, I will take care of you. And he did that out of his love for Jonathan.
4: Hogy ne félj, gondot fogok viselni rólad, és azt a szeretetet, ami Jonathan felé volt bennem, azt rád árasztom.
3: Yeah, in Psalm 119:63,
4: a Zsoltárok
3: It speaks about the unity or the ties within God's family.
4: Az Isten családján belüli kötődésekről.
3: It says, I am a companion of all that fear you.
4: Azt mondja, hogy társok vagyok mindazoknak, akik félnek téged.
3: And all those who keep your laws.
4: És akik határozataidat vagy törvényeidet.
3: And this word companion, chaba,
4: és az a
3: means
4: szó, hogy
3: a companion, a friend, it means to join together with somebody in a covenant.
4: Az azt jelenti, hogy valakivel egy baráti szövetségi kapcsolatban lenni.
3: But there is also a negative meaning to this Hebrew word.
4: De van ennek a héber szónak egy negatív jelentéstartalma is.
3: It also means to join by magical charms.
4: Azt is jelenti, hogy ilyen kontrolláló mágikus kapcsolatban lenni valakivel.
3: How can a soul tie be used to control another person?
4: Hogyan tud egy lelki kötődés, egy lelki kapcsolat más kontrollálásával
3: szolgálni? Because a soul tie is a spiritual thing.
4: Úgy lehetséges ez, hogy a lelki kötődés az
3: yes, it is a
4: dolog.
3: Thing of the soul, the mind.
4: Igen, természetesen ez a léleknek és az elmének a területét is érinti.
3: It's also physical chemicals.
4: Van ennek fizikai, kémiai vonatkozása is.
3: Within the brain.
4: Az agyon belül.
3: But it's also spiritual.
4: De szellemi is.
3: And a soul tie is like a rubber tube.
4: És a lelki
3: because it's rubber,
4: olyan, mint egy gumicső,
3: it stretches.
4: Mert, mivel gumiból
3: so when
4: van
3: there's
4: nyújtható,
3: a soul tie,
4: amikor van egy lelki kötődés,
3: the person can separate so far,
4: akkor az eltávolodhat.
3: But he's never
4: fele,
3: completely free.
4: De nem lesznek sohasem teljesen szabadok egymásról.
3: Pulled back.
4: És vissza tudják húzni egymást.
3: It's also like a tube.
4: De olyan is, mint egy cső, egy tömlő.
3: It's hollow.
4: Üreges
3: yeah,
4: belül.
3: This is just in picture form of looking at a spiritual truth.
4: Ez csak egy kép, amit használunk arra, hogy a szellemi valóságra rámutassunk.
3: And so the enemy can do things through this tube.
4: Az ellenség képes dolgokat átvezetni ezen a csövön keresztül szellemi
3: yep.
4: erővel.
3: For example, there was young man who had been converted about a year.
4: Például volt egy fiatal ember, aki nagyjából egy évvel korábban tért meg.
3: He said, "Can you help me? I'm experiencing like witchcraft things in my home."
4: Azt mondta nekem, hogy tudnál segíteni nekem, úgy érzem, hogy boszorkány
3: tevékenység van az otthonomban.
4: És nincs arról tudomásom, hogy sem én magam,
3: so
4: sem a családom, senki nem foglalkozott boszorkánysággal.
3: So the Lord told us to ask him about his girlfriends before he was converted.
4: És az Úr arra vezetett bennünket, hogy kérdezzük meg őt a megtérése előtti kapcsolatairól, hogy milyen
3: yeah, and he said he told us about a girlfriend he'd had 2 years before, and they'd had a sexual relationship.
4: És mesélte nekünk, hogy volt egy barátnője 2 évvel korábban, akivel szexuális kapcsolata is volt.
3: So I said, how do you have any contact with her now?
4: És megkérdeztük tőle, hogy van most is valami kapcsolatod vele?
3: And he said, no, but I've heard that she's involved in witchcraft.
4: És azt mondta, hogy nincs már vele semmilyen kapcsolatom, de hallottam róla, hogy
3: because he had a soul tie with her.
4: The
3: witchcraft spirits were able to affect his life.
4: És mivel korábban szexuális kapcsolata is volt vele,
3: when we cut the soul tie between him and the girl,
4: ez a boszorkány tevékenység utat talált magának az ő életébe, és amint elvágtuk a közöttük lévő lelki köteléket, azonnal megszűnt ez a boszorkány tevékenység az életében.
3: In Psalm 1,
4: az első Zsoltárban,
3: says, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly.
4: Azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok
3: nor stands in the path of sinners,
4: bűnösök útján,
3: nor sits in the seat of the scornful.
4: És csúfolódók székében nem ül.
3: You see, and so the man is blessed who doesn't let this kind of person have an influence on his life.
4: Boldog az a férfi, akinek nincs olyan kapcsolata, amin keresztül
3: and what's the opposite of blessing is a curse.
4: Jöhetnek az életére.
3: So the man who walks in the counsel of the ungodly, who stands in the path of sinners and sits in the seat of the scornful, he brings a curse on himself.
4: És meg is lehet ezt fordítani, tehát boldogtalan az az ember, aki a gonoszok tanácsán jár, és akkor a bűnösök
3: he's forming ungodly soul ties.
4: És ilyen befolyás gyakorolhatnak Istentelen lelki kötődések.
3: Into his life.
4: És az ellenség képes használni ezeket a lelki kötődéseket
3: and he
4: az illető életében.
3: He can easily be influenced against God's people by the ungodly counsel that is sitting under.
4: És használhatja ezeket a kapcsolatokat az ellenség arra, hogy Isten embereinek istentelen tanácsokat
3: this is
4: adja
3: why we are warned not to be under the same yoke as unbelievers.
4: Ezért óvjuk attól az embereket, hogy ne legyenek felemásikában hitetlenekkel. 2 Korintus 6
3: 14-17
4: 14-től 19-ig.
3: Do not be unequally yoked together with unbelievers.
4: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában.
3: See, and this means the yoked to have a soul tie.
4: Látjátok azt, hogy közös igában lenni, vagy felemás igában lenni, az azt jelenti,
3: an unchristian, a
4: non-Christian. Lelki kötődésben, lelki kötelékben lenni valakivel, például.
3: But I think it speaks wider than that.
4: Ez persze szélesebb
3: körben beszél. It speaks about the close relationships.
4: Ez egyéb szoros kapcsolatokról is beszél.
3: He says, what fellowship does righteousness have with lawlessness?
4: Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak?
3: What communion does light have with darkness?
4: Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel?
3: If we have say a friend, we've been very, you know, he's a very ungodly person.
4: Hogyha mondjuk volt korábban egy barátunk, aki egy nagyon istentelen személy,
3: that you formed this relationship before your before you were saved.
4: Akivel kapcsolatban álltál, mielőtt megtértél.
3: I speak to the men, you know, if you have a drinking friends.
4: Mondjuk, hogyha egy férfinek voltak ivó cimborái.
3: Yeah, and you stopped being under their influence when you were converted.
4: És megtérésed után kikerültél az ő hatáskörükből.
3: It's not enough not to see them and get drunk with them anymore.
4: Nem elég az, hogyha egyszerűen nem yeah. mész el velük többé.
3: It's good to say in the name of Jesus, I cut the soul ties between that person and me.
4: Kimondani azt, hogy elvágom a lelki köteléket köztem és ezek között.
3: And I put the blood of Jesus
4: között,
3: and the cross of Jesus between that person's sin and my life.
4: És Jézusnak a vérét és a kereszt erejét helyezem ezek közé az emberek közé.
3: Because
4: közé
3: the Bible here uses very strong words.
4: Mert a Biblia itt nagyon erőteljes szavakat használ.
3: It says, come out from among them, verse 17.
4: A 17. versben azt mondja, hogy azért
3: and
4: menjetek
3: be separate,
4: ki közülük,
3: says the Lord.
4: És szakasztjátok
3: el, touch what is unclean,
4: azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek,
3: and I will receive you. And I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Almighty.
4: És leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
3: Actually, this word not only means flee, run away.
4: Igazából
3: it means release
4: szó,
3: yourself from prison with these people.
4: Nem csak azt jelenti, hogy távozzatok el az adott helyről, hanem hogy szabaduljatok ki az ezekkel az emberekkel való közös bebörtönségetekből.
3: The Greek means literally cut yourself off.
4: A görög szó szerint azt jelenti, hogy vágjátok le magatokat.
3: Yeah, and we're talking about cutting soul ties.
4: Ezért beszélünk arról, hogy a lelki kötelékeket
3: it's
4: el kell
3: connected.
4: Vágni.
3: And then God says, I will be a father to you and you will be my sons and my daughters.
4: Azt mondja itt, hogy fiaimmá és leányaimmá lesztek, és
3: isn't
4: én
3: God our father?
4: Of
3: course he is.
4: De,
3: but like I said, when we release from the negative soul ties, we're able to have a closer relationship with the Lord.
4: És hogyha elszakítjuk magunkat az istentelen lelki kötelékektől, akkor szorosabb kapcsolatba kerülhetünk ezáltal.
3: Not only to be in the position of sons and daughters,
4: nem csak azért, hogy a lányi,
3: but feel like we're sons and daughters.
4: És fiúi állapotunkba bekerülhess,
3: build that relationship.
4: Hanem hogy építhessük, szorosabbá tehessük az atyával való közösségünket.
3: As I've said, actually this word not only means flee, run away.
4: Igazából
3: it means release
4: szó,
3: yourself from prison with these people.
4: Nem csak azt jelenti, hogy távozzatok el az adott helyről, hanem hogy szabaduljatok ki az ezekkel az emberekkel való közös bebörtönségetekből.
3: The Greek means literally cut yourself off.
4: A görög szó szerint azt jelenti, hogy vágjátok le magatokat.
3: Yeah, and we're talking about cutting soul ties.
4: Ezért beszélünk arról, hogy a lelki kötelékeket
3: it's
4: el kell
3: vágni.
4: Mert
3: and then God says, I will be a father to you and you will be my sons and my daughters.
4: Azt mondja itt, hogy fiaimmá és leányaimmá lesz.

0: all connected. And then God says, I will be a father to you and you will be my sons and my daughters.
1: Azt mondja itt, hogy fiaimmá és leányaimmá lesztek, és
0: én
1: atyátok nektek.
0: Of course he is. But like I said, when we're released from the negative soul ties, we're able to have a closer relationship with the Lord.
1: És hogyha elszakítjuk magunkat az istentelen lelki kötelékektől, akkor szorosabb kapcsolatba kerülhetünk ezáltal.
0: Not only to be in the position of sons and daughters,
1: nem csak azért, hogy a lányi,
0: but feel like we're sons and daughters,
1: és fiúi állapotunkba bekerülhessünk,
0: build that relationship,
1: hanem hogy építhessük, szorosabbá tehessük az atyával való közösségünket.
0: As I've said, sexual soul ties are very important and very strong.
1: A szexuális lelki kötődések, lelki kapcsolatok nagyon erősek és nagyon fontosak.
0: God has planned it so.
1: Isten tervezte ezt így.
0: And so I'm afraid that when you counsel people,
1: és attól tartok, hogy amikor tanácsoltok embereket,
0: pray for their inner healing and to cut the soul ties.
1: És imádkoztok a gyógyulásukért és elvágjátok a lelki
0: kötelékeket. You have to discuss their sex life with them.
1: Akkor kell, hogy beszéljetek a szexuális életükről is.
0: Okay, because sexual behavior outside of marriage,
1: mert a házasságon kívüli szexuális dolgok,
0: creates the same strong soul ties,
1: ugyanolyan erőteljes lelki kötelékeket alakítanak ki,
0: which have a disastrous effect or can have a disastrous effect on people's lives,
1: amelynek veszélyes hatásai lehetnek az emberek életére.
0: And this can affect a person's ability to be able to form a long-term relationship in the future.
1: És ezek hatással lehetnek az embereknek arra a képességükre, hogy hosszantartó, stabil kapcsolatokat alakítsanak ki.
0: And this is now scientifically proved to be true.
1: És ezt is már tudományosan bizonyították, hogy ez így van.
0: Sex
1: így igaz.
0: Before marriage, especially with several partners, badly affects a person's ability to have the proper sort of tie with his wife.
1: Kapcsolatok, különösen több személlyel, rontják az embereknek a képességét arra, hogy hosszantartó, stabil kapcsolatokat alakítsanak ki utána.
0: Or with her husband.
1: Például a férjükkel.
0: Yeah, and unfortunately today's world is encouraging this.
1: És sajnálatos módon a mai világ erre bátorítja a fiatalokat.
0: And these very strong but devastating soul ties,
1: és ezek a nagyon erőteljes
0: can really affect a person's life.
1: Valóságos módon nagyon is erőteljes befolyás gyakorol az emberek
0: életére. And it doesn't even have to be something physical.
1: És nem szükségszerűen okoznak fizikai
0: problémát. Because we can have soul ties with a person that we fantasized about.
1: Mert lehetnek olyan lelki kötelékeink, amikről csak fantáziálunk.
0: And the reason I am mentioning this,
1: és annak az oka, hogy ezt
0: is because when we pray with a person, we need to cut absolutely every sexual soul tie outside of marriage that they have had.
1: Imádkozunk az emberekért, akkor le kell vágnunk róluk mindenféle olyan szexuális lelki köteléket,
0: see, the Bible talks about being a husband and wife being united, and he uses the word in the Old Testament and New Testament that means glued together.
1: Ahogyan beszéltünk a férj és a feleség közötti kapcsolatról, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben,
0: and it's like two pieces of paper glued together.
1: Kifejezés, hogy összeragasztottak, egyé váltak.
0: And if that couple are no longer together,
1: és amikor ez a pár már nincs
0: no longer together,
1: együtt,
0: change of sex partner,
1: szexuális partnert váltanak,
0: a divorce,
1: elválás után,
0: yeah, that it's like ripping those two pieces of paper apart.
1: Az olyan, mint hogyha széttépnénk a két korábban összeragasztott papírt.
0: And part of one is still glued to the other.
1: És egy része az egyik darabnak
0: part
1: még mindig van ragasztva a másik
0: one.
1: Részéhez, és a másik részének
0: and
1: is egy darab még mindig van ragasztva a másik feléhez. És ez befolyással van az érzelmi életre.
0: Do this a few times. And there is a lot of emotional life damaged and missing.
1: Minél többször megteszik ezt, annál több érzelmi sérülést hoz létre.
0: So when we cut the soul ties,
1: amikor elvágjuk a lelki kötelékeket,

0: In this case, it's important to pray that the Lord returns to each partner what they lost through that relationship.
1: Ezekben az esetekben nagyon fontos azért imádkoznunk, hogy az Atya állítsa helyre azokat a dolgokat,
0: and the Lord heals the shattered emotions.
1: Ezek által a kapcsolatok által elveszített a házasfél vagy az a személy.
0: I remember one girl came.
1: Emlékszem egy lányra, aki egyszer jött hozzá.
0: For counseling.
1: Lelki gondozásra.
0: And she had had many partners.
1: Sok partnerrel volt korábban kapcsolatban.
0: And her emotions were totally shattered.
1: És az érzelmei azok teljesen elsivárosodtak.
0: Like Maria said, God heals the brokenhearted, and that means
1: ahogy Maria
0: shattered
1: mondta,
0: into pieces.
1: Hogy Isten meggyógyítja a megtört szívűeket, olyan megtört szíveket, amik darabokra törtek korábban.
0: And she could remember about 16 names and that first time she came.
1: Első alkalommal, amikor hozzám jött, körülbelül 16 névre emlékezett.
0: We cut the soul ties.
1: Elvágtuk ezeket a lelki kötelékeket.
0: She felt better.
1: Rögtön jobban
0: éreztem. But a couple of weeks later she came back with another list of about 20 people.
1: Aztán egy hét múlva visszajött a listájával, amin még
0: she
1: körülbelül
0: 20 volt.
1: És négyszer jött vissza.
0: And it was only after we had broken or cut the soul ties with each one of them, of her sex partners, and prayed for a healing in her emotions, that she was totally free.
1: És csak miután mind ezekkel a szexuális partnereivel való lelki kötelékeket elvágtuk és imádkoztunk ő érte, utána vált csak teljesen szabaddá.
0: So this really works.
1: Ez valóban működik.
0: It's very very important.
1: Nagyon fontos dolog.
0: I talked about people that people fantasize about, have sexual fantasies.
1: Beszéltem emberekkel, akiknek csak ilyen szexuális fantáziáik vannak.
0: These strong ties.
1: És ezek is szintén erőteljes lelki kötelékeket.
0: Jesus says that if a man looks at a woman with lust.
1: Jézus azt mondja, hogy ha egy férfi egy nőre néz gonosz kívánsággal,
0: he's committed adultery with her in his heart.
1: Akkor már házasságtörést követett
0: el azon az
1: ő szívében. És így kialakult egy lelki kötelék.
0: That's shocking, isn't it?
1: Ez
0: but it's true.
1: Nem igaz, de igaz,
0: but it's true. Yeah. So we need to pray into and cut all of these soul ties.
1: Imádkoznunk kell mindezekért a lelki kötelékekért, és el kell vágnunk ezeket.
0: This is how we pray for them.
1: A következő módon szoktunk imádkozni ezekért.
0: Usually we pray for the family negative ties and bless the positive ties when we're praying through the family
1: for
0: the information about the family and the family tree.
1: Amikor a családdal kapcsolatos, családfával kapcsolatos információkat összegyűjtjük, akkor szoktunk imádkozni a családi lelki kötelékekért is.
0: The sexual soul ties, there is a section in the prayers that we use that where people are able to pray about these sexual soul ties.
1: A szexuális lelki kötelékekért pedig akkor szoktunk imádkozni, amikor a szexualitás területére érünk, amikor azzal.
0: So when you get the notes, you will have those prayers that you can help people to pray through them.
1: És ilyenkor egy ilyen listát szoktunk adni az embereknek, ami alapján imádkozunk.
0: But when we cut the soul ties,
1: és amikor elvágjuk ezeket a lelki kötelékeket,
0: in the name of Jesus, in the name of Jesus, I cut every negative spiritual, psychological and emotional tie between this person and that person.
1: Köteléket X és Y személy között.
0: When it's a sexual tie,
1: amikor egy szexuális kötelékről
0: I say I cut every negative spiritual, psychological, emotional and physical tie between X and Y.
1: Akkor azt mondom, hogy elvágok minden negatív testi, lelki, érzelmi, pszichológiai
0: kötelék. It's important that we pray for people who are divorced.
1: Nagyon fontos így imádkoznunk azokért a személyekért, akik elváltak korábban.
0: Divorced people often go into a second marriage.
1: Elvált emberek gyakran belemennek második házasságokba.
0: And they're still tied to their first spouse.
1: És még mindig megvan az első házastársukhoz való kötődésük.
0: And if there's no, if they're married to another person, maybe have a new family, there's no chance of them going back.
1: És hogyha már hozzámegy, összeházasodik egy új házastársal, akkor már nincs módja arra, semmilyen módon.
0: So it's important to cut the soul ties between the person and the first spouse.
1: És ezért nagyon fontos, hogy elvágjuk az előző házastársával való lelki
0: kötelékét. Otherwise they bring confusion into the second marriage.
1: Mert ezt nem tesszük meg, akkor ez
0: okay, so that's important too.
1: Keveredést okozhat a második házassági kapcsolatában.
0: And then we ask the Lord to return to each person part of their emotional life that they lost.
1: Hogy állítsa helyre mind a két félben az érzelmi életüknek azt a részét, amit elveszítettek.
0: And ask the Lord to heal them in that area.
1: Arra kérem az Urat ilyenkor,
0: and,
1: hogy gyógyítsa meg őket.
0: We also ask for the Lord to bring a healing to the brain.
1: És szoktuk kérni azt is, hogy az Úr gyógyítsa meg az ő agyukat, az elméjüket.
0: So that the drawing the memories that they have that draw them to the other person.
1: Hogy azok az emlékek,
0: these memories naturally break down.
1: Yeah,
0: and we ask the Lord to make them break down as much as He wants them to.
1: Hogy ezek az emlékek, ezek omoljanak le, és legyen szabad ezektől az illető személy.
0: Yeah, and the Lord has to decide this. Because maybe the person's got children with the other person.
1: Mert lehet, hogy az illető személynek közös gyermekei vannak.
0: They have to have some contact because of their mutual children.
1: És kell, hogy legyen köztük valami fajta kapcsolódás a közös gyermekeik.
0: So cutting the negative soul ties and blessing the positive ties.
1: Ezekben az esetekben is például el kell vágni a negatív lelki kötődéseket és meg kell áldani a pozitív.
0: Can help them to better help their children.
1: És segíteni kell őket abban, hogy a gyermekeik.
0: By not having an aggressive relationship, but a relationship of cooperation.
1: Egy együttműködő kapcsolat, tehát nem egy ilyen agresszív kapcsolat legyen köztük, hanem egy együttműködés.
0: Now, pornography also forms soul ties.
1: A pornográfia is lelki.
0: And I'm sorry that I have to bring this up, but it's very important that you understand this.
1: Sajnálom, hogy ezt is fel kell hoznom, de nagyon fontos, hogy ezt is megértsétek.
0: Okay, if the person you are ministering to,
1: hogyha az a személy, aki felé szolgáltok,
0: has read pornographic literature,
1: pornográf irodalmat olvasott,
0: or looked at pornographic material,
1: vagy pornográf anyagokat nézett,
0: and unfortunately it is so available on the internet,
1: és sajnos olyan nagy mértékben elérhető az interneten,
0: yeah, that there are more and more and more people not only looking at pornography, but absolutely addicted to pornography.
1: Aki nem csak hogy nézett pornográf anyagokat, hanem teljesen függővé vált a pornográf anyagoktól.
0: And because they're fantasizing about these people, they're forming soul ties.
1: És mivel fantáziálnak azokról a személyekről, ezek
0: so
1: lelki köteléket alakítanak ki.
0: The soul ties.
1: Ezért aztán el kell vágnunk ezeket a lelki
0: kötelékeket. Between the person we're ministering to,
1: a között az ember között, aki
0: and anything to do with the pornography that they have used and looked at.
1: És bármi között az összes ilyen pornográf
0: anyag
1: között,
0: between them and the writers,
1: néztek. Ez lehet köztük és a pornográf anyag írója
0: between
1: között.
0: Between them and the actors in the films.
1: Köztük és a filmek szereplői között.
0: And the directors of the films.
1: És a filmek rendezői között.
0: And pornographic material leaves very strong memories.
1: Nagyon erőteljes emlékeket hagynak az emberekben.
0: And these memories need to be dealt with by praying for healing of the memories.
1: És ezekkel az emlékekkel is el kell bánni, és az emlékek gyógyulásáért kell
0: okay,
1: imádkozni.
0: Okay, I've said, and we will teach about that of praying for the healing of traumatic memories, memories that carry pain.
1: Ahogyan már mondtam, arról is fogunk beszélni, mert hogy hogyan kell imádkozni az emlékek gyógyulásáért.
0: That is for another lecture.
1: A traumát,
0: but I will talk now about the memories of pornographic scenes that people have looked at pornography or they've read pornography and they've got images in their minds, in their memories.
1: Így azokért az emlékekért is, amiket azok a pornográf anyagok, filmek, képek hagytak az emberekben, amiket megnéztek korábban. Ezeknek is meg kell
0: gyógyulni. Because they often come back. And disturb a person, especially if he's become a Christian and he thinks I shouldn't be having this kind of thoughts.
1: És ezek zaklatják az illető szemét, különösen akkor, hogyha megtért, újjászületett, és ilyen gondolatok
0: jönnek benne. So we cut the soul ties.
1: Tehát elvágjuk a lelki kötelékeket.
0: As I said, between the person and the actors, the person and the writer.
1: És a szereplők között, a személy és az író között, a szereplő és a rendező között.
0: And then we ask the person to touch the memory.
1: És aztán arra kérjük a szemét, hogy érintse meg az emléket.
0: Of these pornographic scenes.
1: Ezeknek a pornográf képeknek.
0: Or of things that they fantasized about.
1: Mindazoknak a képeknek, amikről fantáziált.
0: Partners that they've had outside of marriage.
1: És azoknak a partnerekkel.
0: And we ask the Lord to make those memories become fainter and fainter and fainter until they disappear.
1: És arra kérjük az Urat, hogy ezek az emlékek legyenek egyre halványabbak, halványabbak és halványabbak, amíg el nem tűnnek.
0: And this is very effective.
1: És ez nagyon
0: hatékony. It sounds too simple to be true.
1: Nagyon egyszerűnek, túl egyszerűnek tűnik ahhoz,
0: but I have prayed for many, many, many people.
1: De nagyon sok emberért imádkoztam.
0: And as long as they have been serious about wanting to be free,
1: és mindaddig, amíg komolyan vették és elkötelezettek voltak abban, hogy meg akarnak szabadulni, akkor szabaddá tudtak válni.
0: So sometime during the counseling session, you need to ask the person to make a list of all the people that he's had a sexual relationship with.
1: Lelki gyógyulásért való szolgálat közben szükség van arra, hogy egy listát írjon az illető személy azokról, akikkel szexuális kapcsolatban
0: very much emotionally in love with.
1: Mindazokkal, akikkel nagyon erőteljes érzelmi szeretet kapcsolata volt.
0: And at some point you need to break the soul ties.
1: És egy bizonyos ponton majd
0: between the person you're praying for and all of these
1: lelki köteléket, all of these relationships. Aki felé szolgálsz, és mindezen típusú kapcsolatai hozzá kapcsolódó emberek között.
0: Okay, so that is quite complicated, but it is very, very important.
1: Ez meglehetősen bonyolult, de nagyon fontos.
0: There are some teaching in the notes about soul ties.
1: Van tanítás a jegyzetben a lelki.
0: Let me explain about the notes.
1: Hadd magyarázzak el valamit a jegyzettel kapcsolatban.
0: I've been preparing right until the day before we came here.
1: Attól a naptól fogva készültem.
0: And so the day before I came, I sent some notes for you to Gerhard.
1: És mielőtt megérkeztünk volna, már elküldtem
0: a jegyzetet. Which was not nearly enough time to expect him to do it.
1: És közel sem volt elég ideje arra, hogy ezeket ki tudja nyomni.
0: But he did try. And he couldn't open the file that I sent to him.
1: De nem tudta megnyitni a fájlt,
0: and that was not his fault.
1: Ez nem az ő hibája volt.
0: This, no. No, it was not his fault, and it wasn't really mine.
1: It's
0: some problem, either between Macintosh and Microsoft, or between Croatian programs and their German programs.
1: Tehát valami informatikai oka vagy nyelvi illesztési problémája lehetett.
0: Well, of course they are. But you can... Mike, you can get a free thing. You can get a free thing to add to yours. Okay. So I'm sorry. So actually, it was my fault.
1: So végül is mégiscsak az én hibám volt.
0: Yeah, but you will get them.
1: De meg fogjátok
0: kapni a jegyzeteket. And in fact, you will get better notes.
1: És hát igazából
0: because some things I need, I will work on, and you will get better notes in the end.
1: Amiken azóta is dolgoztam, és így még jobb jegyzetet fogtok kapni.
0: So have we still got some time?
1: Úgy gondolom, hogy van még némi időnk.
0: 10 minutes.
1: 10 perc.
0: Okay, I'm going to start talking about deliverance. So
1: elkezdek
0: It's probably best if we do that and start in the next session. Yeah.
1: Hát vagy elkezdek beszélni most a szabadító szolgálatról, vagy majd a következő alkalommal.
0: Let's make it easy on your brains and hard on me, okay?
1: Hadd legyen könnyebb a
0: So are there any questions about this?
1: Vannak ez eddigiekkel kapcsolatban kérdések?
0: Yeah.
1: Mit kell tennünk azokkal a személyekkel, akik mondjuk prostituáltak voltak korábban, és annyi kapcsolatuk volt, hogy nem is tudják a számát?
0: Prostitutes are included in this.
1: Mindenek előtt nagyon fontos az, hogy a
0: We read this verse that says that Paul says that if a man goes with a prostitute, he becomes one with her. So he forms his same soul tie, even if he doesn't love her in the slightest.
1: Arról, hogy a prostituáltak is ugyanúgy érvényesek ebben a dologban.
0: Okay. The second thing is that some people just can't remember the names of people they've been with.
1: Nyilván nem tudják felsorolni mindazokat az embereket.
0: Sometimes they met, had sex, and never met again.
1: Időnként találkoznak egy személlyel, szexuális kapcsolatot létesítenek, aztán soha nem látják többet.
0: Yeah, so this is what we do. We try to be as concrete as possible.
1: Ilyenkor megpróbálunk annyira konkrétak lenni, amennyire csak ez lehetséges.
0: If a person, if the counselee remembers a person but can't remember the name.
1: Hogyha az, aki felé szolgálunk, emlékszik a személyre, de nem tudja a nevét,
0: we ask the person information. What town was this person from?
1: Akkor arra kérjük, hogy mondjanak valami információt arra a személyről.
0: If this was somebody who was born in another town,
1: hogy valaki, aki egy másik városból volt.
0: Okay, we cut the soul tie between the counselee and the girl that was born in Zagreb.
1: Akkor megtörjük a lelki köteléket a között a személy között, aki felé szolgálunk, meg a között a Zagrebba való.
0: If he met her in a nightclub.
1: Ember között, akivel kapcsolatot
0: édesített.
1: Vagy hogyha egy bárban találkoztak.
0: We cut the soul ties between Jim and the girl he met in the nightclub.
1: Akkor elvágjuk a lelki köteléket Jim között és a között a lány között, akivel az éjjeli klubban találkozott.
0: If absolutely there is totally no information about the person, just that he remembers vaguely that was this person.
1: Hogyha semmilyen információ nincs az adott személyről, csak valaki
0: Then we say, Lord, we cut the soul ties between Jim and the person whose name he can't remember.
1: Akkor elvágjuk a lelki köteléket Jim között és a között a személy között, akinek nem emlékszik a nevére.
0: And it does work.
1: És ez működik.
0: But we try to be as concrete as possible.
1: De törekszünk, hogy annyira konkrétak legyünk, amennyire csak ez lehetséges.
0: And use people's names as far as possible.
1: És használjuk a neveket.
0: But that is an important question because we need to know how to deal with these other situations.
1: De ez fontos kérdés, mert tudnunk kell, hogy hogyan bánhatunk el bizonyos speciális helyzetekkel.
0: Is that what you're asking?
1: Hát yeah. Ugyanez volt a kérdés az előbb is.
2: What about a prostitute?
1: Mi a helyzet egy prostituáltal, aki nem emlékezik, hogy korábban nem emlékezik, hogy kikkel voltak.
0: Okay, I think I got it. Yeah. You have to do the best you can.
1: Mindent el kell követned annak érdekében.
0: But supposing somebody says, I was with that prostitute.
1: De ne felejtsd el azt, hogy
0: See, he has, because of the rubber tube concept of soul ties.
1: Ne feledkezzünk el arról, hogy a prostituált esetében is, például az a gumicső.
0: Yeah, this man is connected not only with a tie with the prostitute, but with all her clients.
1: Hogy nem csak az egy férfivel van egy prostituáltnak ilyen lelki köteléke.
0: He can have very complicated effects on his life.
1: Ügyfelével, és ez nagyon-nagyon bonyolult helyzetet teremt az ő életében.
0: Yeah. And so if Jim is separated from the soul tie with this girl, he's also that is cutting him free from the soul ties that she has with other men.
1: Hogyha Jimet levágjuk erről a lelki kötelékéről azzal a prostituáltal, akkor azzal megszűnik ez a kapcsolat.
0: You can't imagine how important this is and how relieved the person is just by saying a few simple prayers over him.
1: Mennyire fontos ezeknek a kapcsolatoknak az elvágása, és mennyire meg tudnak szabadulni ettől emberek,
0: and over females, the emotional effect on them from the soul ties is often very, very much greater.
1: Nők esetében az érzelmi kötelékeknek az érzelmi hatása az még
0: erőteljesebb szokott lenni.
1: Mert a nők csodálatosan érzelemteljes lények.
0: But how the prostitute prays, yes. Well, we just need to cut her off from all the people. I mean, what else can you do? But it's also impossible. It's also important that she is cut off from all the soul ties with the men who have made money from her. You know, that is very, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a prostituált esetében is levágjuk a korábbi összes ügyfeleivel kapcsolatos lelki köteléket az életéről.
0: I've heard that most prostitutes, most women who become prostitutes have been molested as children.
1: Hallottam, hogy a legtöbb nő, aki prostituáltá vált, az már gyermekkorában molesztálták.
0: And if somebody's been abused, that they need to cut the soul ties between the person and the abuser. That is essential for healing of these wounds.
1: Akkor ezekben az esetekben le kell vágni a lelki köteléket a molesztált szeméről és a között a személy között.
0: I don't have any personal experience with prostitutes. But
1: nekem
0: I have heard
1: that tapasztalatom prostituáltak felé való szolgálat.
0: Yeah, no, not at all, actually. No. but I have heard that they are emotionally very cool.
1: They cut
0: themselves off from their emotions.
1: Mert igyekszenek távol tartani maguktól az érzelmeket.
0: So they need healing in that area so that their emotions are free.
1: Nekik szükségük van gyógyulásra ezen a területen, annak érdekében, hogy az érzelmeik felszabadulhassanak. Hogyha a férjnek van egy lelki köteléke, az mennyiben
0: a wife can pick up on this even if she doesn't know about her husband's past. A wife can often pick up that there's something there that, because you see, if somebody has got a soul tie with these other people, his emotions are damaged and not complete, he cannot give himself 100% to his wife. Yeah, and this is why we like to pray with people before they get married. You know, and so we get this sorted out so that when they marry, they're able to give themselves 100% to one another. And wives are quite.
1: Nem tudják.
0: Wives are often very sensitive to this and sense there is something wrong.
1: Nagyon érzékenyek erre és érzékelik azt, hogy valami nem stimmel.
0: In fact, somebody with soul ties with other people is actually bringing those people into the marriage bed.
1: Igazából, hogyha valakinek ilyen lelki köteléke van, egy férjnek mondjuk valaki mással a feleségén kívül, akkor ez behozza azt a szemét a saját
0: házasságába. And Hebrews talks about the defilement of the marriage bed.
1: És a zsidó levél beszél a házasságnak a tisztaságáról.
0: And when a man uses pornography, he's bringing the impurities into his marriage bed.
1: És amikor egy férj pornográf dolgokkal foglalkozik, akkor behozza ennek a tisztátalanságot a házasságába.
0: And it's very hard for the other spouse.
1: És ez nagyon nehéz.
0: Because even if they don't know about it, they can sense something is not right.
1: Mert ha nem is beszélnek róla, érzékelik, hogy valami nem stimmel, valami
0: so
1: nem
0: let me just
1: való.
0: Appeal to you. You know, I know what it's like in the world, and I know
1: tudom,
0: what people do in the world.
1: Világban, és mik történnek a világban.
0: Yeah, and I know some of you have got, you know, past from before you were converted.
1: És tudom, hogy vagytok, akiknek a megtérésnek
0: yeah,
1: előtt...
0: Please get these things sorted out. Get some help and get them sorted out.
1: De kérlek benneteket, hogy kérjetek segítséget, és szabaduljatok.
0: And it will improve your marriage, or it will improve your ability to choose the right person to marry.
1: ezek helyreállítják a házasságaitokat és a képességeiteket növelik.
0: And it will give you the joy of going to the marriage bed pure.
1: És annak az örömét fogják hozni, hogy tisztán tudjatok a házasságotokban.
0: And this is a joy for everybody.
1: És ez mindenki számára örömet jelent.
0: Really?
1: Valóban.
0: Really, people have contacted me afterwards and said I didn't really believe that this was making a difference. But now I see such a difference in my relationship with my wife or my husband.
1: Sok ember tett bizonyságot arról, hogy a szolgálat után mennyire megváltozott a feleségével vagy a férjével való kapcsolatának a minősége.
0: Some people think I don't live like that now, so and I've repented and it's all behind me.
1: Néhány ember úgy gondolja, hogy én már megtértem és túl vagyok ezeken a dolgokon,
0: and I'm too ashamed to talk about my past to other people.
1: Rám az életemre, és ezért inkább nem is beszélek ezekről a dolgokról.
0: You should be ashamed for not sorting things out when you have the opportunity.
1: De mégis fontos, hogy ezeket a dolgokat felszínre hozd, és kérjél
0: segítséget. So now you've got this understanding.
1: Ezért meg kell
0: értenünk. And there are people in the church here that can pray for you.
1: És vannak a gyülekezetekben személyek, akik tudnak imádkozni, értetek?
0: Yeah. Get it sorted out.
1: És szabaduljatok meg ezektől, és az életetek jobbá
0: válik. And your relationships will be better.
1: És a kapcsolataitok jobbak lesznek.
0: I promise you.
1: Megígérem nektek.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben. Növekedjünk Hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Jó látni titeket, és üdv a messze távolból, ami már nincs is olyan messze. Igen, hát azt mondom, hogy Isten jó és kegyelmes. Tulajdonképpen mi már április óta kint vagyunk, 6 hónapot kint voltunk most, és úgy mentünk ki, hogy elindítjuk a letelepedési és tartózkodási papírokat, okmányokat, és biztos, vagy lehet, hogy tudjátok hírekből, hogy az Albánia rendszert meghekkelték olyan keményen, hogy több 10 millió embernek az adatai elvesztek, meg intézmények, meg stb. Persze papír alapon is beadtuk, de mindenünk ott volt, és már vártuk, hogy jöjjön a válasz, mert jóvá hagyták, és hát nem működik a rendszer. Mindig mondták, hogy majd 2 hét múlva, 3 hét múlva, és tulajdonképpen már ott voltunk, hogy de mi lesz, ha haza kell menni? Mert ezen kívül a törvény azt mondja, hogy 90 napot tartózkodhatunk vízum nélkül, de utána 90 napot meg külföldön kell tartózkodni, de ha meghaladjuk ezt a 90 napot benn Albániába, hát minden napért most nagyon kemény büntetések járnak, több 1000 euró per nap. Pénzbírság, igen. Vagy letöltendő börtönbüntetés. És addig jártunk a hivatalnokok fejére, nyakára, mit tudom én, hogy megígérték, hogy nyugodtan menjen. Én vagyok a garancia. Ha valami baj lenne, mikor jönnek vissza, telefonáljon. És minden el van intézve, mert azt mondja, a rendszerben benne kell legyen, hogy már jóvá van hagyva. De csak kérdeztem, rendben, de ha a rendszer nem működik, akkor honnan tudják? Hát, Istennek mindig vannak érdekes útjai, módjai. Valahogy azt is tudnám mondani, hogy jó, hogy nem jöttünk hamarabb, mert a kocsink olyan állapotban volt, hogy nem biztos, hogy negyed útját is meg tudta volna tenni. De most haza tudtunk jönni, hála az Úrnak. Szóval valahogy úgy megjavult. Tudjátok, mi, amikor elmegy az ember a fogorvoshoz, az ajtóig fáj a foga csak. Na hát, egy röviden elmondanám, hogy mik vannak Albániában. Hát úgy kezdeném, hogy képzeljétek el, hogy egy gyönyörű hegyes vidék, legelőkkel, több nyáj, pásztorok, és legelésznek, és szól a juhoknak a zene, a furulya, vagy a cimbalom, vagy, és együtt vannak a nyájak, és aztán, amikor jön az pihenésnek az ideje, szétválnak. Egy fütyre, egyfajta jelzésre, de ha más adja ugyanazt a jelzést, nem reagálnak. Tehát ismerik az én hangomat, mondja Jézus. Na most Péternek azt mondta az Úr Jézus, hogy legeltesd az én juhaimat, az én bárányaimat, így kezdte. Utána azt mondja, hogy legeltesd, őrizd az én juhaimat, és legeltesd az én juhaimat. Tehát tulajdonképpen mi most olyan állapotban vagyunk, hogy ott kell legyünk, és furuljázunk, és bátorítjuk őket. Vigyázzunk rájuk. Hát amikor visszamentünk áprilisban, már ahogy megérkeztünk, aznap reggel már mentem az imaórára, megmondom őszintén, azok a fajta imaórák hiányoznak, és nekik is hiányzott, hogy nem vagyok ott. És ez minden reggel van. Minden reggel, hát már 8 előtt ott vagyunk, de tulajdonképpen 8-tól 9-ig, felolvasunk egy Biblia részt, és röviden, ha van kérdés, 2-3 hozzászólás, és imádkozunk. És egyenként imádkozunk hangosan. Tulajdonképpen 7 éve kezdődött el ez a folyamat. 7 éve. Volt, amikor csak 2 maradtak, de akkor is ment. Akkor is ment. És olvasták, és valamikor 2 hónapja megünnepeltük, mert már egyszer végigmentünk a Biblián. És akkor volt egy ilyen bibliai nap, biblia olvasási nap. És akkor a szerdai estéken meg szintén van biblia óra és ima a végén, ott meg az új szövetséget részről részre, mondjam úgy, hogy eseményről eseményre, tanításról tanításra kiellemezzük egyszerűen. Vannak sok kérdések, hát ide tartozik egy olyan is, hogy Istennek beszéde jobban munkálkodik minden evangélistánál. Őszintén. Istennek beszéde jobban munkálkodik. Megjelent egy csinos lány a gyülekezetbe, egy kis fiatal lány, 19 éves. Tetszett neki, ott egyik barátnője elhozta, majd ő hozta a másik barátnőjét, meg a harmadikat, és egyik biblia óra alkalmán pont a Márk 16-ot olvastuk. Tulajdonképpen a 15-öt. De általában csak úgy annyit veszünk, amennyit érezzük, hogy a befogadó képesség megengedi. És olvastunk, beszélgettük, ugye, ott már szó van Márk szerint, hogy Jézust elfogják, a keresztre feszítés, meg, és ez a lány alig vár, és mi történt azután? És mi történt azután? Olvassunk még, és magyarázzunk még, és hál' az Úrnak, hogy az Isten beszédének a magva már kezdett kicsirázni, tehát befogadta Jézust az életébe, a nyáron volt egy bemerítésünk, 6 merítkeztek be, érdemes egyszer kipróbálni a tengerbe bemeríteni embereket. Igen, ott van hely úszni utána. Szóval. De a lényeg az, hogy a nyáron körülbelül csak Tiranából 20 gyülekezetben volt bemerítés, összeszámolva több mint 200 új megtérő. Vannak problémák is, tehát ne képzeljétek úgy, hogy Albánia most egy megtérési paradicsom. Nem. Ott is vannak konfliktusok, szakadások, gyűlölködések, pártoskodások, nagyon belement a politikai élet a gyülekezetekbe, vagy a gyülekezet a politikai életbe, már nem is tudom szétválasztani, de nem építi a gyülekezetet. De mindemellett vannak Istennek emberei, akik kiállnak Isten beszéde és a Szent Szellemnek munkája mellett. És igénylik, és tanítják, és viszik, és megvan a gyümölcse. Általában inkább onnan veszük észre a gyümölcsöket, hogy mások irigyek. Igen, ha valamit jól csinálsz, akkor lesznek irigyeid. Hát, ugye ki szoktunk járni falura. 150 kilométer. Le Dél-Albánia, közép-Dél-Albánia tengerparti részére. Egy olyan faluba, azt már említettem, Mize, a neve azt jelenti, hogy légy, mint kis bogár. És nem voltak semmilyen fajta vallási megmozdulások, vagy vallási csoportosulások. Se iszlám, se keresztény, se ortodox, se katolikus, semmilyen. És elkezdtünk pár évvel ezelőtt ott evangelizálni, még a 2019 előtt, igen. És abban az időben, hát már ott tartottunk, hogy kéne tartani bemerítést. Már vannak 40 néhányan. Kéne tartani bemerítést. Jött a Covid, és ott annyira elhatalmasodott, hogy zárt területté nyilvánították másfél évre. Tehát nem lehetett se kimenni a faluból, se bevenni a faluba. És megszűnt a kapcsolat, telefonon, amit tudtak a testvéreink, a pásztor és felesége kapcsolatot tartani velük. Aztán elkezdtük tavaly újra, tavaly szeptemberben, novemberben mi betegedtünk le, és akkor megint áprilisig volt egy, hát egy ilyen pauza, igen, így lehet mondani. De egyszer rám írt a pásztor, hogy mit csináljunk, már voltunk kétszer. Megtettünk 300 kilométert oda-vissza, de nem jöttek csak ketten. És jobbat nem tudtam mondani, de ez volt a szívemben. Ha abba hagyjátok, nem kezdhetitek újra. Akkor annak annyi. Folytassátok. Ha nem lesz ember, akkor a székeknek prédikáljatok. Az üres székeknek. Profitáljatok. És Isten szólt a szívemhez, hogy előtte nagyon fontos, hogy mi ott legyünk a személyünk miatt, mert visszük Krisztust magunkkal. És ha végigmegyünk a falun, Krisztust visszük magunkkal. És megérzik az emberek. Szellemi világban történnek dolgok, erről már annyi tanítást hallottunk, de történnek dolgok, amikről nem tudunk. Nem is biztos, hogy kell, hogy tudjunk, de történnek dolgok. És amíg Krisztust visszük magunkkal, Krisztus illata fog áradni. Ha nem Krisztust, például ha elégedetlenséget viszünk magunkkal, csak panaszokat fogunk hallani. Ez így működik. És aztán beindult. Ott volt egy bácsi, a falu részegese. Talán 7 kis robogót már tönkretett, részegen vezetett, elütötte autó, busz, már minden baja volt, túlélte. De Isten megváltoztatta a szívét. Egyszer jött, hogy ő akar olvasni a Bibliából, és hát a pásztor próbálta volna, hát figyelj, itt áll ma. És mondtam neki, hogy olvassál, mit szeretnél olvasni, olvassál. És akkor elolvasta az 56. Zsoltárt, és lassanként megváltozott a szíve. Rendbe lett, tisztálkodik rendesen, tiszta ruha, vasalt nadrág, jön rendszeresen. Ő kiabálja össze a többieket, hogy hétfő van, 2 óra, nem jöztök? Az emberek a faluba csodálkoznak, meg a közelő városba, hogy mi lett ezzel, mi lett Dalipivel, úgy hívják Dalip, mi lett vele, hogy most már nem iszik, most már kiröhögünk a kocsmába. Ha nem jön, akkor, és ő is bemerítkezett. És nem mi választjuk ki, hogy Isten kiket kell, hogy kiválasszon az üdvösségre. Az Istennél már megvan. Az Isten, mi csak meg kell találjuk. És hála az Úrnak, hogy folytatjuk ezt a munkát. És azt vettük észre, hogy ahogy folytatjuk, mindig viszek magammal az autóba másik 3-4 szemét a gyülekezetből, és ezeket az embereket nagyon elevenen tartja. Mert ők kell beszéljenek ott az emberekkel, ugye kommunikáció, meg fogadják őket, meg kitakarítják a termet. Meg. És ezek apró dolgok, de higgyétek el, hogy ugyanúgy, mint a nagy dolgok, ott vannak feljegyezve a mennybe. Azt mondja Pál apostol, és ez nekem nagyon sokszor nagy bátorítást adott, löketet. A ti munkálkodásotok nem hiába való az Úrban. Tehát ha az Úrért teszem, mert ő bízott meg, akkor annak megvan a jutalma is. És megvan az áldása. Ha csak egy jó ambícióból teszem, mert hát jót teszek, végül is evangélizálok, megtörténhet, hogy learatom magamnak a babért. Hát nagyjából imádkozunk, sokat imádkozunk. Az ottani testvérekkel, az ottani gyülekezettel. Örülünk, amikor látjuk, hogy van egy-egy vasárnap, hogy nincs hely. Már az ajtón kívül állnak 10-15-en. És ez jó jel. Ez jó jel. Nem mondhatni nagy gyülekezetnek. Hát most már imádkozunk, mert mögöttünk van egy étterem, amit a tulajdonos el akar adni, de érdekes mód nekünk szóltak már, mint a gyülekezetnek először, hogy kell nektek az étterem. Kiverjük a falat, és azt mondja, nem kell, szorosan legyetek. És azért imádkozunk, hogy Isten nyisson ajtókat, nyisson lehetőségeket, anyagi, nagyon áldozatkészek. Nagyon áldozatkészek. És tele van a szívem hálával, mivel figyelnek a profétai szóra. Voltak profétai szolgálók egyik országból is, másikból is, és nem felejtik el, és követik. És bátorítja egyik a másikat, hogy te, nálam ez már bejött. Te érdekes módon Isten meghallgatott. Pont úgy van, ahogy mondta. Nálad hogy van? És van bennük egy érdeklődés, de észrevettük, hogy van két nagyon fontos tényező, amiről mi külön-külön sokat beszélünk, Istennek beszéde és a Szent Szellemnek a munkája. Ezt ha szétválasztjuk, nem jó. Ha együtt, nagy csodákra képes. Teremtői csodákra képes. Gyógyulásokra, megmozdulásokra. Életek változnak meg. Minden reggel imádkozunk azért a negyedért, ahol lakunk. Asztírnak nevezik. Ne kérdezzétek, hogy mit jelent. Asztír. De a leghírhettebb negyed a Balkánon. A drogkartelesek központja. És minden reggel megáldjuk, hogy ez nem drogkartel, hanem ez a keresztények központja lesz. Itten Isten fogják imádani. Tömegesen. Még imádkozunk, áldjuk, profétálunk. És a múlt napokban, még mielőtt eljöttünk, körülbelül egy 7-10 nap, olyasmi, nagy megmozdulások voltak, meg elszámolások, de megjelentek a hatóságiak, vagy akárkik, úgyhogy nagyon feszült hangulat volt, de mi tovább imádkoztunk, Uram, itt nem történhetnek meg. Hírekből, ha tudjátok, hát most Albániában megint úgy szóval ez a mafia pokol elszabadul, lövik egymást, mint a nyulakat. Szóval út közepén kihajol a kocsiból, és a másik kocsiból levőket lelőjnek. De a gonoszság, ahogy növekedik, Isten kegyelme is növekedik. Amen. Tehát ne féljünk attól, hogy rossz idők jönnek, meg hogy milyen időket élünk. Ugye hát az emberi természetünk nagyon sokszor becsap. Nagyon sokszor becsap. Még engemet is. Hazajöttünk pénteken, szombaton kiszaladtam a Spárba, az Interspárba vásárolni, és úgy jöttem haza, az járt az agyamba, hogy hú, hát én már vágyok vissza, nekem ebből elég volt. Nincs egy mosolygós arc, nincs egy derűs kép, mindenki szomorú, mindenki ideges, stresszes, mindenütt az árakat nézik. Ami ott teljesen más. Ugye most nem kell, hogy Magyarország olyan legyen, mint Albánia. Más a kultúra, más a földrajzi elhelyezés is, más a vérmérséklet az emberekben, de élik az életüket. Most beszélni így a nem hívőkről is. Nincsenek oda, hogy jaj, háború van. Nagyobb feszültség van most Koszovó és Szerbia között, mint Ukrajnában. Ott lövik egymást, oké. De nagy a terület. 800 kilométerre nem nagyon tudod már, hogy mi történik pontosan, csak hírekből. De ott 400 kilométeren van fél Albánia, egész Koszovó és fél Szerbia. És ott is nagyon feszült a helyzet. De valami nagyon érdekes történt. Minél feszültebb a helyzet, annál nagyobb az ébredés Koszovóba. Annál nagyobb az ébredés Koszovó. Térnek meg az emberek. Újulnak meg életek. Gangsterek térnek meg, és szabadulnak meg. Hát, ha nézzük a rosszat, nem tudjuk megérteni Jézusnak azt a beszédét, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Nem fogjuk tudni megérteni. De ha Jézusra nézünk, ott vagyunk a körülmények be, körülvesz bennünket, de azt mondja Jézus, hogy Istennek beszéde mondja, hogy mi már nem e földről valók vagyunk. Mi fel vagyunk ültetve Jézus Krisztussal a mennyekben. Itt élünk, de mi már nem itteniek vagyunk. És nagyon fontos a szívnek az állapota, hogy engedem-e, hogy a körülmények ráhassanak. Vagy mit engedek, hogy hasson a szívemre? Nem tudom magyarba pontosan, még nem néztem meg, de albán Bibliában több mint 1600-szor van megemlítve a szív szó. És körülbelül 300 néhány szor különböző szívnek az állapota. A szív lehet hamis, lehet gonosz, csalárd, de lehet tiszta is. Nem? Hát Jézus azt tanította, hogy boldogok a tiszta szívűek. Azt jelenti, hogy van tiszta szív. És akkor erre kell törekedni. Nem a, ha minden ember csaló, minden szív csalár. Most hogy bízzak benned? Hát nem azt kell nézni. Ha így veszük a dolgokat, akkor ki sem lépünk a házból. De nekünk van reménységünk. És a mi reménységünk nem a politikai változásokban van. Ha abban van, az egy hamis reménység. Ha abban van, hogy holnap 50%-kal olcsóbb lesz minden, az egy hamis reménység. De a mi reménységünk Jézusban van. Én nagyon szeretem Jób könyvébe úgy van megemlítve, Károli szerint, lehet, hogy a többiek már átértelmezték, hogy nevetek a drágulásnak. Tehát, ha tudok ilyenkor nevetni, azt jelenti, hogy nekem van egy olyan biztonságom, amit más nem ismer. Nekem van egy olyan forrásom, amit más nem ismer. És ez a forrás Jézus Krisztusban van. Ez a forrás, ahogy most mindenütt a gáz meg ez megy, Jézus kezében van a csap. Ő nyitja meg, amikor akarja, és akinek kell. Akinek akarja. És azzal szeretnélek bátorítani, hogy amikor mi törekszünk arra, hogy szívünk tiszta legyen, hogy szívünk rendben legyen. Jézus arról is beszél, mikor már az utolsó időkről beszélt Lukács evangéliumában, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a szívetek az életnek gondjai miatt. Tehát a szív meg tud nehezedni. Mit jelent ez? Bekeseredik. Elfogja mindenféle gonosz gondolat, indulat. Már még a jót se látja már jónak. Mert a szív állapota ilyen. De tudjátok, az is meg van írva, és én örülök, mikor látom, hogy bekövetkezik, hogy Istennek profitai üzenetei, szavai, azok nem csak szép irodalomként lettek leírva, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom, és a fiak szívét az atyákhoz. Tehát a szívnek van egy mozgása. És az atyától, fiúra, fiútól atyához mozog ez a szív. Legyen az fizika, természeti értelemben, de szellemi értelemben is. Ebből csak áldás származik. Ebből, és sokszor félünk attól, hogy jaj, hát én kell őrizzem az én szívemet. De ne attól őrizd, hogy nem megy a te atyád fiádhoz, hogy oda ne menjen. Hát mert nekem az nem szimpatikus. Én ezzel nem tudok egy vonalon lenni, vagy egy húron pendülni, ahogy szoktuk mi erdélyek mondani. Hát de miért? Jézus másképp halt meg. Egyformán halt meg. Egyformán egyszer kiáltotta ki, hogy elvégeztetett. És tudjátok, a szívnek az állapota, megnyitja az ajtót az új felé, vagy bezárja. Ésaiás 42-ben, 43-ban van az, hogy régiek beteltek. Tehát mit jelent ez? Ez pont olyan, mint most hirtelen ez jutott eszembe, egyszer valakik hoztak nekünk nagyon finom, drága margarint, és akkor ők hozták, és másik reggel, amikor leültünk reggelizni, hát nézték, hogy jaj, ez le van járva. Értitek? Ők abban nem esznek, mert az betelt. Annak az ideje betelt. Most sokszor mi is így vagyunk, hogy húznánk a régieket. Cipőgyárban dolgoztam, és csináltam olyan cipőt, amit hordtam 10 évig, és még nem akartam eldobni. Ragaszkodtam hozzá. De egyszer eljött az ideje, amikor el kellett dobni. Mert már nem volt jó, mert már jött az új. Isten készített újat a számunkra, mindegyikünk számára. Ez most nem csak így testületileg, egyénileg is Isten mindegyiknek készített valami újat. De miért szól előre? Hogy legyen időnk a régit kitakarítani, kimozdítani. Ott történt pont a szomszédunkban, Piranában, hogy valaki kiadta a lakást bérbe. És úgy hirdette meg, hogy üresen adja a lakást, mert ő is elköltözik, és jöhetnek, és lakhatnak, hozzanak bútort, meg ami kell. És jött is egy család, igen ám, de a másik nem mozdított semmit el a házból. Ezt nem tudtak betenni semmit. Ott állt a liftajtó előtt, a cuccok meg a lépcsőházba, még 2 napig, míg a másik kiköltözött. Na most Isten hiába hozza az újat, ha én a régitől nem tudok megválni. És mi ez a régi? Tehát ne gondoljunk mindig csak nagy dolgokba, mert a nagy dolgokat a kicsiknek a sokasága teszi ki. Megszoktam, hogy én csak így köszönök. Megszoktam, hogy ha kezet rázok, akkor csak így, hogy nehogy félreértse. Megszoktam, hogy én már 40 éve így csinálom. És nem arról van szó, hogy most jön valami új tanítás, és akkor azt én be kell vegyem. Nem. Nem. Mert Isten, ha újat hoz kijelentésekben, akkor is kijelenti a proféta által, hogy jön valami új, de annak készíts helyet. Mert máskülönben összekeveredik. Vagy nem lesz helye az újnak. És azt mondja tovább itt, hogy és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. Nem meglepetésszerűen jön. Ha meglep, akkor azt jelenti, nem voltam kész. Isten már előre mondta, jönnek új dolgok. Na most ugye nagyon sokan belegabajodtak ezekbe a covidos időkbe. Hozott is újat, meg nem is hozott. Ugyanolyan 4-kerekű kocsival járunk most is, mint azelőtt. Ugyanúgy eszünk kenyeret, meg iszunk tejet, meg eszünk főtételt, mint azelőtt. De vannak új dolgok is. És néha jobb nem beszélni azokról, hogy nem minden, amit az emberek gondolnak új dolognak, az új. És Isten azt szeretné, hogy a szívünk legyen kész befogadni. Az újak hoznak változásokat, és tudjátok, az új dolgoknak, amikor beengedtük az életünkben, átformáló hatása van. Átformáló hatása. Nézzétek, mentek az asszonyok Filippibe, a vízpartra imádkozni. Jó szokásuk volt, írja az apostol, hogy jó szokás az imádkozás? Jó szokás. Jött Pál apostol, na most hadd mondjam, hogy megzavarta a kis szolgálatukat. Olyan jó kis közösség volt, vízparti közösség, az emházi közösség volt. Most jön Pál apostol, mindjárt De volt egy készség a fejlődésre. Hát, sokszor úgy vagyunk, hogy de a régebbi jobb volt. Ne gondoljátok, hogy jobb volt. Jobb volt akkor, mert minden új egy idő után elavul. Csak ami örökké, csak ami az Isten királyságára újul meg, az marad meg örökké. A többi veszti értékét. És arra Isten ezt szólta a szívemhez, hogy ha nem tanulunk meg az újjal élni, befogadni, megnehezítjük a saját sorsunkat. És megkeményedik a szív. És a szív megkeményedik, tudjátok mi a következő lépés? Kérdőjelek és hitetlenség. Utána engedetlenség. És sorolhatnám. Vannak dolgok, amikre hirtelen rávágjuk, hogy hát ez nekem új. Bocs, hogy ezt mondom, mint Albániában, amikor mondták, hogy most kell venni új mosógépet. Mindenki kidobta ezeket a tárcsás mosógépeket, mert hoztak Olaszországból az automata mosógépeket. Csak egy baj volt. Nem volt áramhálózat, meg vízhálózat. Tehát Isten nem akar olyan újat adni, olyan újat hozni az életünkben, amit ne tudnánk használni. És használni az ő dicsőségére, használni a gyülekezet épülésére, használni az én testvérem épülésére, a testvérem javára. Hát, bocsánat, hogy belebocsátkoztam ezekbe a gondolatokba, de én hiszem azt, hogy a Dávid sátora gyülekezetének is szüksége van újra, amit Isten készített. És Isten elhozza ezt az újat, de vannak dolgok, amitől meg kell szabaduljunk. Ki kell vetni, hátra kell dobni. Pál apostol így mondta, hogy hátam mögé vetem. Valamikor az neki nagyon jó volt, nagyon új volt, és nagyon jó volt, de rájött, hogy az most már nem működik. Az most nem Isten dicsőségére van. És ha ezt meg tudjuk tenni, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy én döntöm el, hogy beengedem az újat, meg kitakarítom a régit az életemből, azt hiába tanítják és prédikálják, de a döntés mindegyikünké személyesen. Én azt kívánom, hogy a Szent Szellem által jó döntéseket hozzunk. Amen.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.